Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos. Az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága. Fene se kérte, hogy bújja ágyba. Hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film. A Dejavű nevű revű, Cinema Veritékben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Ezreket érint a vízhiány, mérséklődött az élelmiszerpazarlás, folytatódik a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A vízfogyasztás csökkentését kérte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, jelenleg a vízellátásban a legkritikusabb a helyzet. A Dunamenti regionális vízmű területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. 6700 embert érint vízhiány. A hatóságok vízszállító járművekkel segítik a lakosságot. Azt kérte a kormányfő, hogy a következő két napban csak a valóban fontos dolgokra használjuk az ivóvizet. Ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsünk medencét, mert az kell ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházak ellátására vagy éppen tűzoltáshoz. A harmadfokú hőségriasztást meghosszabbították, szerda éjfélig marad érvényben. Csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon, az elmúlt 9 évben mintegy 37%-kal, közölte a NÉBIH. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek a 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézac, tojáshéj, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Folytatódik a szúnyoggyérítés, Budapesten és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófa védelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. Heves viharok vetettek véget a rekordhőségnek Hollandiában. A hétvégén két zivatarrendszer söpört végig az országon, utcákat öntött el a víz, fák dőltek ki, a villámcsapások pedig több épületben is tüzet okoztak. A meteorológiai szolgálat több mint 500 000 villámot regisztrált, ami rekordnak számít a mérések kezdete óta. Az orkán erejű szél fesztiválokat és szabadtéri rendezvényeket is félbeszakított, a hőhullám ugyanakkor ezzel véget ért Hollandiában. Tetőzik ma a kánikula, sok napsütésre számíthatunk, csak a Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat elvétve zápor, zivatar, viharos széllel. Nagyon erős lesz ma az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. A szél általában gyenge marad, 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. A meteorológusok arra számítanak, hogy akár az abszolút meleg rekord is megdőlhet ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nagyon erős lesz az UV-sugárzás ma is, hamarosan indul a dínyes szezon. A héten is gyérítik a szúnyogokat. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. A vízfogyasztás csökkentését kérte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, jelenleg a vízellátásban a legkritikusabb a helyzet. A Dunamenti regionális vízmű területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. 6700 embert érint vízhiány. A hatóságok vízszállító járművekkel segítik a lakosságot. Azt kérte a kormányfő, hogy a következő két napban csak a valóban fontos dolgokra használjuk az ivóvizet. Ne locsoljunk, ne mossunk autót, és ne töltsünk medencét, mert az kell ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházak ellátására, vagy éppen tűzoltáshoz. A harmadfokú hőségriasztást egyébként meghosszabbították, holnap éjfélig marad érvényben. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A Hungaromet azt javasolja, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon. Normál bőrtípus esetén percek alatt is kialakulhat bőrpír, ezért érdemes kalapot, vállattakaró ruházatot és fényvédőkrémet használni. Kezdődik a hazai görögdínyes szezon, a termelők szerint kiváló minőségű az idei termés, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Tájékoztatta rádiunkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: Folyamatos lesz a dínye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dínye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dínyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásuknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dínye.
2: Folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten, és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófavédelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. Ma is hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy gyenge hidegfront hatására napközben már egyre több felé alakulhat ki záporszivatar. Helyenként felhőszakadás sem kizárt. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre azonban mérséklődik a kánikula.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Egy autó törmelékre hajtva defektet kapott az M1-esen a 166-os Moson-Magyaróvár-Szombathely csomópontnál. A jármű a Budapest felé vezető oldal lehajtó ágán útszűkületet okoz. Adta hírül az Útinform. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99 kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást holnap éjfélig felfüggesztették az extrém hőség miatt. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: óra és 8 perc, jó reggel, szevasztok, drága barátaink, kezdjük el ezt a napot. Itt van az Évi, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Azért az nem semmi, most a legtöbb SMS gyakorlatilag egy ilyen hatalmas adag kárörvendésről szól a németekkel kapcsolatban.
2: Komolyan? Hogy,
0: igen, tehát nem is érted, van ez a durvább féle, Duna, mi ez, német migráns válogatott már úton van Berlin felé, megérdemelték. Ezzel arra céloz, hogy sok migráns hátterű játékos van a német válogatottban, hát undorító vagy. Komolyan mondom, undorító vagy. De a többiek szellemesebben, kevésbé szellemesen fogalmazzák meg, de én nem különösebben nem bánom, mert de, ugye ez mind nekem szól.
2: De mi bajuk egyébként? Nagyon szép focit játszanak amúgy a németek, tehát mi az ellenszenv tárgya egyébként?
0: Én nem tudom, szerintem a magyar ember élvezi azt, amikor az amúgy valamiben sikeres megbukik.
2: Ja,
0: ez egy ilyen
2: sajátosságunk.
0: De tényleg,
1: szóval... Nagyon jó megfogalmazás, igen.
0: Tehát, hogy amúgy sikeres valaki, vagy jó, nem tud, és az valamiben megbukik, hát azt imádja a magyar.
2: Főt várja, szurkol igen. Érte.
0: Mondd már meg, hogy a mi te magyar válogatottat hol lenne mondjuk a japánokkal? Csak úgy mondom.
1: Sehol.
0: Mert én tegnap például a japán-brazil meccset láttam, hát emelem a kalapom a japánok előtt. Tényleg kikaptak aztán, de fantasztikus volt, hát sehol.
2: Hát és az a baj, hogy olyan megoldások vannak, meg olyan játéktechnikák, hogy a nagy klasszis csapatok sem nagyon tudnak vele sokszor mit kezdeni. Tehát, hogy nem tudom, mi mit csinálnánk ott most.
0: Semmit.
2: Ez ilyen furcsa lenne.
1: Ivószüneten jól éreznénk magunkat.
0: Ivószünet is aztán vissza Guadalajarába a reptérre.
1: Igen, tehát azért, hogy egy picit szakmailag megnézzük, tehát tényleg nézed ezeket a meccseket, és nem látod benne a magyar válogatottnak a helyét. Tehát,
0: nem látod a helyét.
1: Akár Ekvádor, akár a Zöldfoki szigetek, ugye mekkora csodát hajtottak végre. De na mindegy, szóval nagyon jó ez a VB, legalábbis mostantól meg végre.
0: Én is élvezem, egyébként én is nagyon élvezem. És pont az, hogy nem a menő meg számító csapatok azok, akik mindig a legesélyesebbek, vagy mindig brillíroznak, hanem pontosan más kontinensekről számunkra ismeretlenek, és eszméletlen élvezetlen.
1: Hát igen, és ugye most reggel meg Marokkod kiverte, vagy kiütötte.
0: Kiverte.
1: Nem bírom, persze.
2: Te még mindig nem azt a VB-t nézed, Évi.
0: De nem fejezte be Hollandiát.
2: Ó, igen.
0: Hollandiát.
1: Nem azt mondtam, hogy Covid.
0: Na, jó reggelt, Tankcsadás Pityú nyitja ma, aztán főnök, költséges leszokott szereplésről, költséges leszokott a szereplésről, vagy te ignorálod? Mondjuk nem is hiányzik Tibi Dánielből, versei viszont annál jobban, jó reggelt, Dr. G. Tibi Dániel eltűnt, de amúgy meg többnyire én ignorálom, azt hiszem, igen, nem, ő nem szokott le. Jó reggelt, bocsi, hát itt most történt egy kis gigszer, auf Wiedersehen, hoppá, ez a németeknek szól. Ez most komoly, Paraguay kiverte a németeket? Itt a világ vége az utolsó, majd kapcsolja el a villanyt. Nincs ez el világ vége egyébként.
1: Nincsen világ vége, szóval azért a németek jól játszottak, ráadásul volt egy meg nem adott gól, ami vitatott. Jó volt Paraguay is.
0: És sajnos nem láttam a meccset, most látjuk egyébként ebben a pillanatban. Az
1: és ismétlés. A büntető pedig Lutri. Tehát az...
0: A büntető az Lutri. Igen.
2: De mennyire jó lenne, hogyha tényleg valami nagy meglepetés lenne a világbajnok. Tehát akire úgy nem tippelnél.
1: Még lehet Gána egyébként például ilyenek is.
0: Na Deutschland über alles írja valaki. Sajnálom, Gábor, hogy a csapatod nem jutott tovább. Lehet, nem kellett volna 40 éves kapust erőltetni. Pityke, a bumifüggő Pityke. Tényleg aztán a világ legjobb kapus a mai napig. Tehát, hogy itt lehet szakérteni bumifüggő Pityke.
2: Ki a kapus most?
1: Neuer.
0: Neuer, aki már lemondott a válogatottságról, és vissza a könyörögték tulajdonképpen, és ő aztán azt mondta, na jó van, veszek egy nagy levegőt, ezt a VB-t még megcsinálom. Igen. És nem tudtak jobb kapust betenni. Tehát ez egy állandó vita volt a németeknél, naponta volt az újságban, hogy jó döntése Neuert vinni, vagy nem. Nem, hogy vinni, őt játszatták.
2: Káriusz az nem kapus?
0: Káriusz, hát az minden labdát kértett a kezéből, és Ibizán tombol a barátnőjével. Jó, hogy a Liverpool egy távoli emlék neki, érted?
2: Örül, hogy eszébe se jut senkinek.
0: Káriusz, hogy jutott eszedbe?
2: Nem tudom.
0: Hát, a leglúzerebb kapus a világon.
2: Őt tudtam még egyedül, aki a válogatottban volt.
0: Nem volt a válogatottban.
2: Nem volt a soha a német válogatottban?
0: Soha.
1: Oda se jutott.
0: Ter Stegen volt.
1: Nem, ez szerintem Neuerre semmi baj nem volt.
0: Semmi baj nem volt.
1: És a teljesítménye is jó volt.
0: Abszolút. Ja, Hallelujah Svej Főni, épp az Egy asszony illata című filmet néztem éjjel, amikor Al Pacino tolja vakon a Ferrari Testarossát. Na, Anett jutott eszembe. Értem, hogy elfogyott a lendület a Wörthersee-nél, az emelkedő, mert addig aksiról ment és nem tekert, mert ez a sport, de amikor eldőlt, mint a krumplizsák, lol, akkor neki nem jutott eszébe, hogy letegye a lábát és kitámasszon. Kivételes ez a gyöngypipi, lol. Blitz Peti utóirat, Anett, van ilyen pótkerék a bicajokra jellemző a gyerekeknek. Lol, locsogás elleni liga. Ja, nem, ez a LEL, a locsogás elleni liga üzente.
3: Jó, köszi.
0: Melyikhez akarsz hozzászólni?
3: Hát igazából mindegyikhez hozzászólhatok, csak nem biztos, hogy van értelme. Mert van
0: Mi nem támasztottál ki a lábaddal, amikor dőltél?
3: Nyilván kitámasztottam, csak tehát, hogy az, aki nem volt ilyen területen, vagy ilyen szakaszon bringával, az nem tudja, és nyilván egy elektromos bringát addig is kell tekerni. Tehát oké, hogy elfogyott a lendület, és nevetünk rajta, de ez nem jelenti azt, hogy ő meg nagy okoskodóan, nem tudom, a tizedik emeletről most megmagyarázza nekem, hogy...
0: Ott lakik, mi? Szerintem is ott
2: lakik. Hát gondolj bele, Anett, hogy milyen fényes élete lehet, hogy hajnali fél ötkor már ezen elmélkedik, hogy te miért nem támasztottál ki. Hát ez,
3: igen. De hajrá neked, Peti. Nagyon kedvellek.
0: Jó. Ha a hollandok sietnek, még felférnek a németek mellé a repülőre. Európa elvérzik. Üzeni valaki. Hát igen, mi is ezen izéltünk, mi Frankfurtig mehetnek együtt. Istenem, nem is sajnálom őket, mert ez tényleg, csak valóban ez az Európában túlhájpolt foci, a túlhájpoltságot most egyébként a pénzekben is értem, hogy a sokszor túlfizetett sztárok, és belterjes már az egész európai foci.
2: Igen, és hát néző oldalról azért lássuk be, hogy ez az izgalmas, amikor nem a papírforma van, nem?
0: Pontosan.
2: Tehát nem körülünk.
0: Igen. Na jó, időjárás jelentés. Anettől azt mondja, marad a perzselő hőség, 39 fok körül lesznek a maximumok, számottevő csapadék sem várható, holnap egy hidegfront hatására napközben már egyre több felé eshet. De sokfelé még nem szűnik meg a hőség, csütörtökre viszont mérséklődik a kánikula. Pál névnap van. Nem volt tegnap Péter Pál?
3: De mára meg még betolták a Pált, hogyha nem.
0: Péter Pál és Pál?
3: Igen.
0: De a Péter Pálból nem úgy van, hogy ez egy Péter és egy Pál, hanem ez egy Péter Pál?
3: Nem, Péter és Pál, de azért szerintem mára még hagytak a Pálot.
0: Jó, egy Pált, oké. Okay. 60 éves ma, Iron Mike, Mike Tyson.
3: Igen.
0: Barátunk Mike. Jó, 75 éves ma Stanley Clark. Stanley Clarkot én tudom, és köszi Anett, hogy beleírtad, az én kedvenc basszusgitárosom, és volt szerencsém többször is látni élőben, volt szerencsém átölelni Stanley Clarkot, beszélgetni vele, fantasztikus zenész, tényleg.
1: És tőle is kérdeztél valami különlegeset?
0: Ez mi az, hogy is?
1: Hát, mert általában bárkivel beszélgetsz, tudsz tőle kérdezni.
0: Igen, akkor valószínűleg igen. Valószínűleg kérdeztem. És neked a kérdéseid, az a három, az forog mindig?
1: Az az egy. Nekem csak egy van.
0: 51 éves lett Ralf Schumacher Forma 1-es pilóta. 41 éves lett Michael Phelps amerikai úszó.
1: 23-szoros olimpiai bajnok.
0: Igen, és hát ő volt ugye Cselaci nagy átka.
1: Így van.
0: Meg inspirációja is.
1: Óriási sportoló.
0: 67 éve a Kossuth Rádióban megkezdték a Szabó család sugárzását. Tehát ezt amikor én gyerek voltam, az akkori öreg generáció nagyon-nagyon szerette. Tehát csüngtek a rádión. Én nem tudtam megszeretni, tehát én próbáltam, rádiós szappanopera éveken keresztül ment. Nyilván írták, nyilván tehetséges emberek írták, és színészek mondták fel. Hangjáték, nem más az egész, csak hangjáték. De hogy ilyen ma már nincsen.
2: Nincs, de mint a tévésorozat így hozzánő az emberek, ez mint a Szomszédok, nem?
0: Ez pont olyan. Igen. Ez pont olyan, mint a Szomszédok, csak rádióban, és én valahogy nekem nem kaptam rá. De hogy érdekes, hogy ez a műfaj ma megélne-e. Tehát akusztikus szappanoperát csinálni, sima sztorival, Szabó család, érted?
2: Hát mi is valami ilyesmit csinálunk.
0: Valahogy igen, de a miénk ugye azért rögtönzött dolog.
2: Igen.
0: Sok mindenben rögtönzött, sok mindenben tervezett, de hogy nem az életünket mutatjuk be. Tehát, hogy évike ma volt először, nem tudom.
1: Hát azért, de azért ne viccelj. Hát így nevelsz, a hallgatók előtt nevelsz fel. Hát erről
0: nevellek
1: szóval,
0: fel,
1: ez
0: igen.
1: A mi családunk.
0: Ez a mi családunk, ja. 73 éve gördült az első Chevrolet Corvette a futószalagról. Oh, klasszik. 132 éve Londonban felavatták a Tower hidat. Nagyon jó.
3: Köszönöm szépen.
0: Anett, hát nagyon, nagyon jól összetetted magad. Jó, nézzük az időjárás. Gyuritól Tihannyal kezdünk. 23 fokos most és 40 lesz. És napsütés. Hú, Gyuri, ma nagyon bátor, tegnap nem voltál ennyire. 24 fokos Pécs és 42 lesz napsütéssel. Calgary 11 fokos, 21 lesz esővel. Szerintem a kezdő hallgatom, és mindenki nézve, hogy hol van térképen Calgary. Oda megy.
2: Melyik
0: csak
2: megye?
0: Ez nem Magyarország, melyik megye, igen. Körment 23 fokos, most 41 lesz napsütés, Budapest 24 fokos, 41 lesz, és napsütés. Ennyi. Na.
2: Tehát picivel megint emelkedik egyébként a tegnaphoz képest, és még holnap is fog, és úgy látjuk, hogy csütörtökre érkezik meg az, amit várunk.
1: Reméljük.
0: Igen, na jó, nézzük, hogy mivel foglalkozunk. Nagyon érdekes, hogy a Gyuri, jó, a Gyuri a TikTokról szerzi az összes ismeretét a világról. Nem lehet ezzel tenni, én próbáltam küzdeni ellene, próbáltam megszégyeníteni többször.
2: És mondtam, hogy add vissza a telefonom.
0: Add vissza a telefonom, meg hogy nem vagyok hajlandó nézni CNN-t, meg tehát nagy lélegzetvételű igen. dolgokat, elnézést, ami tovább tart, mint 7 perc.
2: Igen, és kiabáltam, hogy nem vagy az apám, meg ilyeneket, igen.
0: Így van, nem vagy az apám, és hadd húzzam fel a nadrágom, mert azt hittem, hogy megbüntetem. Igen, hát ez neki már reflex. Ha mérges vagyok rá, letolja. De mondta neki, hogy én már nem verek senkit.
2: Jézusom.
0: Ezt is mondtad.
2: Hagyom még, hogy mász ki ebből a gödörből, nem akarlak visszalökni.
0: Nem, hát ez a te reflexed.
2: Persze, az enyém.
0: A te reflexed. Hát mondta, hogy Gyuri, ilyet nem csinálunk.
2: De te beszélsz folyamatosan.
0: Hát én beszélek, én meg a műsorvezető. Na, szóval a Gyuri a TikTokból tudja azt, amit tud. Tényleg, ezt nem is kell szépíteni, ez így van. És miután a Gyurinak ugye az élete, a felnőtt élete sem sikeres.
1: Sivár.
0: Ne így vicce, van.
2: Itt vagyok, hát mit akarsz még ennél több sikert?
0: Ez az én sikerem, ez nem a tiéd.
2: Ez is. Ezt át kell beszélnünk, hogy amit én sikernek gondolok, ez lehet, hogy valójában a tiéd.
0: Így van.
2: Erre nem gondoltam.
0: Na, és ezért a Gyuri jár pszichológushoz, de hát már nem fogadják.
2: Igen, mert valaki elveszi az összes sikerem.
0: És most már TikTok pszichológushoz jár, és ott jól érzi magát.
2: Igen.
0: És így jött ez a mai téma. Mi van, Évi?
1: Zseniális. Én vártam, hogy mikor érünk a lényegre.
0: Ja, milyen lényegre?
2: Na most vágj
1: hát,
2: ki magad ebből.
1: A téma. Hogy mit na hozott most, a Gyuri ennyi időt?
2: Beugrottál a medencékbe birkózni, most vágj ki magad belőle.
1: Hát én ki tudom, Gyuri, én nem vagyok lúzer, mint te.
2: Beütött a szteroid? Megint agresszív vagy?
0: Na, nem személyeskedünk, jó?
2: Itt jó lenne.
0: Nagyon szeretném, ha ebben a családban nem személyeskednénk.
2: Fog vissza a sellő lányodat, mert megvadult.
0: Szóval a lényeg az, hogy a Gyuri itt találta ezt a témát, hogy egy pszichológus, aki ugye hozzá is szokott beszélni, egy pszichológus azt kezdte el elemezni, hogy jó dolog-e egy családban, de főleg egy párkapcsolatban, hogyha nézzük egymás helyzetét lokátoron. Lokátor, értitek, a telefonnak ez a funkciója. Hogy nézzük a másik hol van. És azért gondoltam, hogy feltétlenül beszéljünk erről, mert én is egyre inkább tapasztalom ismerősi körökben, hogy ezt használják.
1: Igen, nagyon sokan használják, ráadásul most már a fiatalok körében ez teljesen természetes, hogy nem csak párkapcsolatban, hanem barátok is megosztják hogyne. Egymással, hogyne. Hogy hol vannak.
2: Mi baráti társaságunkban is megy ez egyébként. Én nem veszek benne részt, majd elmesélem, hogy miért, de egyébként nálunk ez tök természetes haverok.
0: Én tőlem meg totálisan idegen ez. Tehát, hogy én még emlékszem, hogy régen lehetett kapni ilyen kis kütyüket, hogy a gyereknek az iskolatáskájába beletett, hogy akkor és ez egy hasznos dolognak találtam, vagy olyan gyerek órát, és akkor annak a GPS jelét láttad valahol, de hogy a telefonban ez már benne van, oké, én nekem van is egy gondolatom arról, hogy ez miért van benne, de hogy mindenki már mindenkit figyel és néz, hogy hol van, nekem ez ijesztő, de sokatoknak ez úgy tűnik természetes.
1: Hát még lehet, hogy praktikus is.
2: Csomó előnye van,
3: igen,
2: azt lássuk.
3: Igen, egy csomó előnye van. Én most próbáltam ki a múlt héten először.
0: Kin?
3: Hát a bringás csapattársaimat bekövettük egymást, hogyha eltűnnénk.
0: Bok Józsi is rajta van most?
2: Nézd már meg, felébredt a Bok úr.
3: De mi ki is? Vagy most már nem követjük egymást. Tehát
0: honnan veszed?
3: Véget ért. Hát vagy legalábbis remélem. Mert
2: te kikövetted őket, ők nem biztos, hogy kikövettek téged.
3: Hát nem tudom, de az nem úgy. Tehát véget ért a verseny.
0: Nem úgy illik.
3: És én kikövettem.
1: Véget ért a verseny.
3: Vagy hát a bringázás.
0: Na mindegy is, tehát hogy ennek van egy ilyen praktikus vonala. De nem, ami aggályos, és amit a pszichológus is mond, és erről fogunk majd beszélni, hogy ez párkapcsolatban jó-e, rossz-e? Ez egy természetes dolog, ezt már fogadjuk el így, hogy ez így normális. Mi van, hogyha véget ér a verseny? Tehát, hogy ha azt mondom a páromnak, hogy figyelj, most már én ebből kiszállok. Akkor ez hogy veszi? Tehát, hogy csomó kérdés felmerül ezzel kapcsolatban, nem?
1: Hát, na, teljes mértékben. Gondolj bele, hogyha csak kicsit megromlik a kapcsolat, és azt mondod, hogy most kikövetnélek. Ott már vége is egy kapcsolat.
0: Bizalomvesztés.
1: Így van.
0: És az egész egyfajta ilyen aggodalomban van becsomagolva. Mintha azért nézem csak, mert aggódom, érted. Nem már. Jaj, gyerekek, nagyon jó lesz erről beszélgetnünk. kíváncsiak, ezért a hallgatóknál is kíváncsiak, hogy ki lokátorozza a másikat.
1: Szerintem nagyon sokan.
0: Meg hogy egymást.
1: És bemerik-e vállalni.
0: Így van. És egyébként én csak egyet mondok, a lokátor nem azt jelenti, hogy én ott vagyok, az azt jelenti, hogy a telefonom van ott.
2: Pontosan.
0: Tehát az nem jelenti azt, hogy én nem vagyok a telefonom.
3: Így
2: és
3: van.
2: Egyébként ebből egy csomó félreértés is tud adódni, meg kellemetlen helyzet amúgy.
0: Hát persze. Hát ott kölcsönadom a Fanninak a telefonom egy napra.
2: Hazaviszi.
0: Hazaviszi.
2: Tedd be magad mellé az ágyadba. Vigyázz rá.
0: Hát akkor mi van?
1: Miért pont a Fanni?
0: Mert vannak ott még hölgyek, akiknek nem adnám.
2: Igen. Majd megérted, ha nagy leszel
0: égi. Igen.
1: Ezt se értem.
0: Szerintem mindenki a Fanninak adná.
2: Persze.
0: Nem a Leirennek. Hangosan is nevethetsz.
1: Na, jól van, én nem viszem senki telefonját.
0: Jó, na mindegy, szóval a lokátorról lesz szó. Ez az egyik. A másik pedig, ez annyira jó, hogy ez megtörtént vele. Ami drága jó barátunkkal, Kabát Petivel. Gyuri, most sok időt töltött vele együtt, ugye?
2: Hát igen, most itt három hónapon keresztül három alkalommal is voltunk itt az országos borverseny miatt együtt, úgyhogy mi aztán tényleg dumáltunk, megéltünk dolgokat, megittunk dolgokat. Igen.
0: Így van. És a Gyuri azt se tudja, hogy a Peti az kicsoda. Tehát azt tudja, hogy a Peti borászversenyen néha feltűnik, és egy jó fej, jókat lehet vele dumálni, röhögni, hülyeskedni, de a Peti egy focista.
2: Egy klasszis.
0: Így van.
2: És én ezt mondtam mindenkinek, aki ott nem értette, vagy mitől fiatalabbak, mondom, ő a csávó, aki lecselezte a David Beckhamet. És akkor mindenki nézett, hogy húha. És akkor én erre volt tényleg.
0: Helyes. Jó, legalább akkor a szárnyaid alá vetted, vagy hogy kell ezt mondani. Jó, szóval Kabát Peti, képzeljétek el, egy közönség szavazás alapján, ami ugye az Újpestnél zajlott, az ex-klubjánál, képzeljétek el, ő lett a 21. század kedvenc Újpest játékosa.
1: Óriási.
0: Ez
1: nagy
0: dolog. Ez tényleg az. És gondoltuk, hogy a Petit felhívjuk, mert annyi minden van. Hát ő 164 meccsen játszott az Újpestnek, 74 gólt lőtt az Újpestnek. És ami egy óriási eredmény, rég befejezte már a pályafutását, egyébként nem is az Újpestnél, hanem a Győrnél, és de Peti egy legenda, hát ő volt évjátékosa, ő volt gólkirály, ő volt minden. Tényleg, volt év magyar játékos, 2014-ben talán.
1: Nagyon jó játékos, tehát attól függetlenül, hogy mit gondolunk róla, vagy ugye a celeb világ elvitte, de sportolóként tényleg nagyon jó volt.
0: És a lényeg az, hogy felhívjuk Kabát Petit, és erről beszélünk majd, hogy ez hogy most 21. század azért még tart, és már akkor őt becsekkolták, mint elsőt kész. De nem, emlékszik ezekre a gólokra. Hogy van az, hogy annyi csapatnál játszott, mégis az Újpesthez köti őt, az ő szíve. Anett, te milyen kérést tennél fel a Petinek?
3: Hát az, hogy igen, hogy a következő 75 évben akar-e még, vagy most azért
0: akar-e csak, még mit?
3: Tehát, hogy foglalkozni ő, mint sportkoordinátor azzal, hogy legyen még rajta kívül is 21. század játékos, a kedvenc játékosa.
0: Hát a 22-re tud most gyúrni
3: most
0: a Peti.
3: Már igen.
0: Igen. Na jó, szóval Petivel egy csomó mindent meg fogunk beszélni, imádjuk, szeretjük, fel fogjuk hívni telefonon. Vokci is lesz ma, ugye tegnap nem volt, ma lesz, és ez komoly, azt honnan veszi ezt a voga?
2: Komoly, képzeld el, ez megint egy ilyen AI-os tudományos kutatás lesz, és
0: az, hogy sokkal kevesebbet hazudunk egymásnak, mint gondolnánk.
2: Igen, ez egy nagyon meglepő, nekem is
0: nem
2: érdekes.
0: Sokkal többet?
2: Nem, képzeld, de sokkal kevesebbet. Tehát időről időre sokkal előítéletesebbek, meg gyanakvóbbak vagyunk egymással, még ebben is, hogy ki hazudik nekünk, és ki nem.
0: A gyanakvás az oké, de ettől függetlenül, hát ezt mindenki maga tudja, a leginkább megmondja, mennyit hazudik. Te úgy mennyit hazudsz, a mondani valót hány százalék a hazugság általában?
1: Á, én nem hazudok.
0: Nekem soha, tényleg?
1: Soha. De egyébként szoktam.
0: Persze,
3: de
0: mindenki
3: itt
0: hazudik.
3: De adásban, Max, tehát, hogy itt színezünk.
2: Hát pont ez a fogadalom, hogy itt nem hazudunk.
1: Én itt nem hazudok.
0: Hát én nagyon.
1: Igen.
0: Én nagyon hazudok.
1: De nekem azt mondtad, hogy legyek őszinte.
0: Legyél önazonos.
1: Hát igen. Akkor hazudok.
2: Jól kitrükközött.
1: Most nem értem, hogy mit kell itt csinálom.
2: Megbatlottál ezen a szón.
1: Tényleg, nem tudom, hogy nevel.
0: Szóval a Vokci, én sem tudom még, hogy nevelek. Szóval a Vokci erről beszél, hogy egyre kevesebbet hazudunk egymásnak. Miért van ez? Akkor mi ez a bizalmatlanság egymás iránt? Ezt nem is értem, ez hogy van...
2: Tehát ez
0: a hazugsággal összefüggésben?
2: Így van, ez a jele annak, hogy mennyire bizalmatlanok vagyunk egymás iránt, hogy azt feltételezzük már, hogy sokkal többet hazudunk egymásnak, mint amit valójában hazudunk. De nagyon érdekes lesz, meg hát nyilván a hazugság szokásainkra is kíváncsi lesz a János, meg az ilyen rutinunkra, amit már itt elkezdtél.
0: Anett, te vagy a nagy hazugság feltételező, nem?
3: Igen.
0: Neked mindenki hazudik, aki a párod persze.
3: Hát legalábbis szerintem jók a radarjaim. Érzem, amikor valaki...
0: Tehát te meghazudtolsz embereket.
3: De nem, tehát hogy általában sajnos sokszor bejött az, hogy...
0: Mit igen. Például?
3: Amikor rájöttem, hogy hazudtak nekem.
0: És akkor nagy dráma volt?
3: Hát ismersz.
0: De miben hazudtak neked?
3: Nem tudom.
0: Hát abban is lehet hazudni, hogy a tej az nem tudom, 517 forint volt, pedig csak 470.
3: De nem ilyenekben, tehát ezeken én így tovább...
0: Ja, megint a megcsalásnál vagyunk?
3: Hát igen.
0: De nem. Ott mi, ott hazudni kell? Hát nem tanultad meg tőlem? Hát megcsalást nem vallunk be. Hát ne, de ott az egy olyan műfaj, az a hazudós műfaj.
3: Fie, ezt nem tudod megtanítani nekem, tudod?
0: Hát hogy? Hát akkor mindig le fogsz bukni.
3: De én soha nem csinálok ilyet. Nem tudok lebukni.
2: Megsajnáltad magad?
3: Most megsajnáltam, Évi megsajnáltam.
0: Jó, akkor elengedem a netet, ha megsajnáltátok.
1: Hát megsajnáltam, mert hogy tényleg ő biztos, hogy nem csal meg senkit, és nem hazudik senkinek. Tehát én anélkül egyet nem tudok elképzelni, hogy hazudik.
2: Ez egy uncsi műsorszám lesz, ha innen indulunk.
0: Sűha, igen.
2: Igen.
1: Jó, de hazudjatok ti nyugodtan, abban jók vagytok.
2: Köszi.
0: Gyuri ma ránk maradt.
2: Már megint. Megint mi oldjuk meg.
0: Nem, na jó, fogával ez lesz. A tegnapi nap legjobb pillanatai. Mi volt, Évi?
1: Taylor Swift az esküvőjére készül, és mi azt boncolgattuk, hogy meddig működhet ez a párkapcsolat ezzel a proli sportolóval.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Az évesküvője közeledik, ez biztos. Amerikaiak abszolút egyetértenek ebben, az évesküvője július 3-án New Yorkban, és hát ugye a két főszereplő Taylor Swift és Travis Kelce. Travis Kelce ugye az NFL-ben szerepel, a Kansas City Chiefs játékosa, és hát most már egy pár éve követjük őket, a nagy-nagy szerelem, hogy nagyon furcsa volt, nem? És sokáig nem tudtuk eldönteni magunk sem, hogy ez PR fogása, vagy ez egy valódi szerelem.
1: Én már elsőre elhittem egyébként, hogy
0: elhitted?
1: Ez egy... Igen.
0: De hogy?
1: Mert szerintem mindenki erről álmodik.
0: Mert az álmot akartad igaznak hívni.
2: De romantikát láttál benne, igen. Mi szerintem azt láttuk benne, Pasik, hogy megmutatkoznak egymásnak itt, ott, kinek csinálják belőle a felhajtást, és azért az ember ismeri már ezt annyira, hogy tudja, hogy emögött mindig azért van valamilyen számító dolog, egy menedzser, egy ilyesmi, legalábbis mi ezt gondoltuk.
0: Én is azt gondolom, én láttam ugye a Taylor Swiftről azt a Netflix sorozatot, és tényleg ez a nő, ez úgy él, mint hogyha egy ilyen Vogue magazinból lapozgatnád őt tovább. Tehát teljesen olyan is. Akkor itt van ez a sportoló, ez az izzadtestű vadember, eleve az a sport az olyan, hogy ez nem baj és nem ítélkezés, de hogy ez a két ember hogy tud összekerülni?
3: Lehet, hogy pont ezért, hogy ennyire különbözőek, és lehet, hogy ezt élvezi egy kicsit a Taylor Swift is, hogy
0: nyers,
3: nem kell annyira,
0: tahó,
3: hogy igen, hogy nem kell
0: picit
3: annyira
0: illatos.
3: Igen.
0: Na jó,
2: elszabadulhat mellette, ő is lehet. Igen. Tehát, hogy egy picit le tudja vetkőzni ezt a Disney hercegnő
1: stílust. Igen,
2: ezt
1: a királylány stílust, ez mellette lehet egy kicsit emberibb.
0: Aha, jó, hát amennyiben ez az emberi, és nem tudom, a lényeg az, hogy jön az esküvő, minek

0: gondolom, ez lehet. Aha. Nincs más opció ilyenkor.
1: Hát egyébként nagyon más nincsen, ha csak nem kell taxival menni, vagy metróval. New Yorkban lesz. Tehát...
2: Én szerintem úgy fogják csinálni, ha én csinálnám, úgy csinálnám, ahogy most Gyuri mondja, hogy egy autó ott vár, aki tudja, hogy hova kell menni, és akkor mindenhova egy-egy autót elküldenek, és úgy fogják oda vinni az embereket.
1: Ja, ez így van, elegáns, igen, igen. Na, jó, és aztán még valami, ami fontos, hogy senkitől nem kérnek ajándékot. Ez viszont teljesen, ez neked egy home run. Tehát, hogy nem kell fizetned.
3: Ha már ott vagyunk.
1: Ha már itt vagyunk.
3: De azt nem mondják, hogy pénzt nem kérnek, csak nem akarnak 20 pirítós
1: pénzt? Sütőt. Amerika a leggazdagabb énekesnője, és az egyik leggazdagabb focista.
3: Ők szeretik a pénzt nagyon, ők szeretik.
1: Nem akar, jó, rendben van. Ez a csaj, ez milliárdos. Tehát, hogy azt hiszem, hogy nem forintban. Igen. Hogy te mennyit raknál borítékba? Hát,
3: nagyjából annyit, mint azon az esküvőn, ahol együtt voltunk, és ugyanúgy venném ki szerintem, ha nem érezném jól magam, akkor egyre kevesebb.
1: Mennyit raknál borítékba?
3: Nem tudom.
1: Dollárot az érvényes fizetőeszköz.
3: Na, csak át is kéne számolni. Nem tudom, szerintem egy ilyen...
1: 32?
3: 32.
2: Egy 50 dollár.
3: Attól függ, fizették a szállásomat, azt is bekalkulálom, tudod. Hát egy 50 dollárt azért csak belerakom.
1: Én de, hogy ezt csinálnám.
2: Elhiszem, az a baj, hogy elhiszem. Szóval ez nem víz, Gyuri.
3: Azért ne vessél, jó?
1: Oké, akkor... Na most itt a rajongók ugye nincsenek oda ezért a házasságért állítólag, és azt boncolgatják, és ezért itt a lényeges témánk ebben, hogy az igazán intelligens Taylor Swift hogyan találhatta meg magának ezt a proli Travist. És van is egy ilyen fotó, nem tudom, azt láttátok, hogy Taylor vállán fekszik így, mintha vagy elaludna, vagy be lenne nyomva, vagy nem tudom mi. Tehát úgy néz ki, mint egy hajléktalan csávó. És több ilyen kép van. Ugye egyébként Travisről azt mondják, hogy nagyon szókimondó, ilyen nagyon nyersen fogalmaz, és igazán süttyónak gondolják. Viszont Taylor Swift-vel eszemben egy ilyen finom mesebeli hercegnő. Szóval, ja, és a szociális hátterük is más, tehát azt azért tudni kell, hogy Travis Kelce Ohio-ból származik, külvárosi édesapja acéliparban dolgozott, és a sport volt az egyetlen kiugrási lehetősége. Taylor Swift ezzel szemben hát édesapja bróker, pénzügyi tanácsadó, édesanyja marketingvezető, és egy ilyen viszonylag értelmiségi és jómódú családból származik. Tehát, hogy ez a kettő kultúra találkozik össze.
3: De Disney mese találkozna tényleg valamilyen fú, kemény arccal.
1: Így van. Gyerekek, nehéz helyzet ez, amikor egy párkapcsolatban ugye az egyik fél nagyon máshonnan érkezik. Tehát, hogy az anyagiakat félretéve hol tud ez kiütközni? Például a családi hátteret illetően. Neveltetést illetően.
3: Hát igen, például, hogyha...
1: Egy étterem. Simán elmész egy étterembe.
3: És úgy beszél a pincérrel akár adott esetben, hogy ez neked nagyon kellemetlen. Vannak ezek, akik tudod, így ugráltatják, meg ott akarják megmutatni a fölényességüket.
1: Igen.
3: Hú, az már nekem a proliságnak az üzenete.
1: Látod, most viszont Taylor Swift-tel vagy empatikus.
3: Most igen.
1: Akkor ott ül mellettel a proli szakállas, és csicskáztatja a pincért.
3: Fú, igen. És biztos vagyok benne, hogy tud ez lenni, és annak, aki egy kicsit érzékeny, annak ez nagyon kellemetlen helyzet a hétköznapokban is.
1: Mivel tud egy ilyen proli, mivel tudja áthidalni a prolizmust?
2: A prolizmus szerintem sehogy. A proli nem tudja, hogy proli.
1: Te mivel hidalol át, Gyuri?
3: Calvin Klein alsógatyával.
1: Az univerzális. Az egy közös nyelv.
3: Az mindig jó. Azt meglátják, elmúlik minden.
1: Igen. A magas élet és a proli között a közös nyelv a Calvin Klein alsó. Ebben egyetértek. Láttad-e már Calvin Klein alsót?
2: A Gyuriét?
1: Nem láttál-e már?
2: Hát nem.
3: Az enyémet nem fogod látni, ne aggódjál.
2: De a baj.
1: Te milyen alsókat látta? Budmil?
3: Budmil, Umbro.
2: Speedo. Adios.
1: Adios. Calvin Klein még nem láttál?
2: Nem.
1: Hát a Gyuri egy nagyon izé, kifinomult.
2: Igen, uh-huh. Igen. Miért
3: akkor mutatnék neked új irányokat az életbe, de nem
2: fogok. De kár.
1: Te milyen neveket láttál alsóban, Anett?
4: Láttam, nagyon.
1: Sorold sok. Őket.
4: Boss.
2: Azt imádom.
1: Boss CR7.
4: Azt nem láttam.
1: Nem, egyszer volt rajtam.
3: Hogy nem láttad?
1: Nem láttad, egyszer felvettük, a Gyuri is felvette. Mi az, amit nem tudunk elfogadni egy csajon, ami már túl prolis? Gyuri, most te jössz, te férfi vagy. Tessék.
3: Hát, mit tudom, én külsőre gondolod?
1: Tehát, igen, például.
3: Hát nekem tud lenni ilyen ruhákban például ez a kígyó minta. Tehát ez nekem egy halálos.
1: És a kígyóból van?

0: Hát az is.
1: Az is?
0: Az is, igen. Hmm. Igen.
1: Pedig a jó kígyó csizma azért az nekem tetszene. Tudod? Mm-hmm.
0: Tudom.
1: De tilos, tilos az EU-ban.
0: Igen, nem véletlenül. Az ízlésrendőrség jutott.
1: Ízlésrend. Szóval kígyó minta, igen.
0: Kígyó. Neked van ilyen egyébként?
1: Hát van az a, fú, az hány lakótelepen láttam.
2: Mit?
1: Ez a rózsaszín jogging, ez a bársony jogging, és rá van írva a segér, hogy pink.
2: Jó, igen. Krúzolt,
1: neked is volt?
2: Krúzolt nekem elok. Nem. Nekem szexi vagy.
0: Szexi? De ezt még 3 éve is hordtad, nem? Emlékszem.
2: Már nem jön rám, sajnos.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Csapjunk bele a nyárba!
3: Nappal strand, este buli.
2: Bükkfürdő.
3: Csúszdák, ninja pálya, napágy chill, koktélok.
2: Bükkfürdő.
3: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
2: Találkozzunk Bükkfürdőn.
4: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a 250 g-os magyar Sweetel koktélparadicsom csomagja csak 599 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben.
6: 8 millió 9.
7: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
8: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedaqur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedaqurt.
9: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Kevesebb ételt dobunk ki, edzőtermekben raziáznak a fogyasztóvédők, tovább tombol a hőség. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A Hungaromet azt javasolja, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon. Normál bőrtípus esetén percek alatt is kialakulhat bőrpír, ezért érdemes kalapot, vállattakaró ruházatot és fényvédőkrémet használni. A harmadfokú hőségriasztást meghosszabbították, holnap éjfélig marad érvényben. Csökkent az élelmiszerpazarlás idehaza, az elmúlt 9 évben mintegy 37%-kal kevesebb étel került a kukába, közölte a Nébih. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézat, tojáshéj, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Edzőtermeket ellenőriz a fogyasztóvédelem, az általános szerződési feltételeket vizsgálják, vagyis azt, hogy azok tartalmaznak-e jogsértő vagy indokolatlanul hátrányos kikötéseket, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
12: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermeket szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, hogy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépnie.
11: Medvét láttak Borsodban, Hangony település Facebook oldalán írtak az észlelésről, a sportpálya feletti fenyvesben látták meg az állatot. Egy gyermektábor is van a közelben, azt el kellett költöztetni. A lakókat pedig arra kérték, hogy az érintett erdőrészt a napokban kerüljék el. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Ma is hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy gyenge hidegfront hatására napközben már egyre több felé alakulhat ki záporszivatar. Helyenként felhőszakadás sem kizárt. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre azonban mérséklődik a kánikula.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az egyes főúton Viatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Olvasható az útinform.hu-n. Közben az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak és egy hídjavítási munkálatait végzik. A belső sávba terelik a járműveket. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc múlva. Egy gyors, egyébként számomra kedves SMS. Azt mondja, jó reggelt, éppen ma 20 éve, 2006. június 30-án voltam a Sláger Rádióban vendégként. Akkor még csak 12 éves kisfiú voltam. Bocsi volt a példaképem, és neki köszönhetően szerettem volna egyszer rádiós lenni. Nagy öröm számomra, hogy ez az álmom valóra vált, és már közel 8 éve rádiós műsorvezetőként dolgozhatok. Szerettem volna megköszönni azt az élményt, amit akkor kaptam tőled, bocsi, mert meghatározó pillanat volt az életemben. Szép napot, Glac Norbert!
2: De jó, gratulálok!
1: Norbi, örülök, gratulálok, és sok sikert neked. Jó, na, ezt akartam csak.
2: Mennyi embernek vagy látod a példaképe?
1: Hát szerintem te többnek, nem? Nem tudom, hát azért rádiós kevesen, vagy kevés ember akar lenni ilyen értelemben, de lehet, hogy más mint a gondolataim olykor.
2: Nem, hát azért ide is jönnek diákok, nem? Tehát azért hetente rendszeresen, és azért ott is látjuk azt, hogy mennyien szeretnének rádiózni.
1: Szerintem ezeket ide tolják. Szerintem
3: ez jó kedvükért jönnek ide.
1: Így van, és akkor nincs tanítás aznap, és de régen engem állatkertbe vittek. Akkor nem rádióba.
2: Igen, és miért?
3: Akkor mi is úgy érezzük magunkat, mint a mi lennénk az állatkert, mikor ide jönnek.
1: Egyébként picit igen. Na mesélj, mit találtál, Évi?
2: Na, szeretném felhívni mindenki figyelmét, és beszéljünk róla, hogy teljes összeomlás lehet, ugye Pest megyei települések víz nélkül lehetnek, a vízmű szerint órákon belül elfogyhat, ugye a Pest megye környékén akár mondhatjuk azt, hogy Pomáz, Solymár, Gödöllő, Diósd, nagyon sok helyen a vízellátás nem működik, és nem lesz megfelelő, mert ugye hétvégén képzeljétek el, hogy 55%-kal megemelkedett a vízfogyasztás, ami annyira abszurd és kimutatható a vízbűnél, úgyhogy szeretnék felhívni a lakosság figyelmét, hogy együttműködőek legyenek, és próbálják meg, hát...
1: Ezt most ebben a műsorban csinálod?
2: Hát azért itt lehet igazán felhívni a figyelmet.
1: Jó, akkor csináld. Jó. De, akkor viszont csináld.
2: De miért? Szerinted nem érdemes felhívni?
1: Én nem, hogy engem a tévében meghallom azt, hogy drága a lakosság, ne fogyaszt annyi vizet, és ne, akkor én rögtön kimegyek, locsolok, lezuhanyzom, minden, mert én rám ez nem vonatkozzon, meg ha apokalipszis lesz, akkor legalább egy utolsó zuhany legyen rajta.
3: Legalább illatos legyen.
1: Igen, legalább illatos legyen, és legalább a bazsalikomon meg a füvem az legyen rendben. Tehát, hogy pont az ellenkezőjét érik el ezzel.
2: Érted? De ha nem hívják fel a figyelmet, és hazamész...
1: Akkor nem fogyasztok többet.
2: De hazamész, és nem lesz otthon víz, akkor nem fogsz felháborodni, hogy miért nem szóltak, hogy fogyasszunk kevesebbet?
1: Nem, mert nem hiszem, hogy ezen múlik. Én szerintem nem az lakosságon múlik. Nyilván múlik a lakosságon is. Tehát, hogyha most itt 55%-kal megnövekedett a vízfogyasztás, ennek valami oka van. Iszunk? 55%-kal többet iszunk?
3: Nem akarjuk, hogy meghalljanak a növényeink.
2: Ne haragudj, hétvégén voltam a boltba, nem mondom el melyikbe, és figyelj, mindenki medencét vett, ilyen felfújható medencét, kismedencét.
1: Mit csináljon, mert hőség van, mit csináljon?
2: Értem, de azokkal, hogy elkezdik feltölteni, elkezdik kimosni.
1: Mi majd jövőre? Ha jövője vagy?
3: Mit tanácsolsz az embereknek? Mondd.
2: Szerintem az, hogy próbáljunk meg tudatosan élni, mert én nem szeretnék
1: lajtos... Nem megy nekem. Tényleg, ez lehet. Tehát nyugodtan azért mondom, hogy én odaadom a mikrofont és beszélj, csak nekem nem megy.
2: De igazad van, mert hogy nagyon sokan így gondolkodnak, mint te.
1: Ezért én őket képviselem.
2: Azért mondom, én meg próbálom azokat képviselni, hogy egy ilyen helyzet van, és ez pár napig fog csak tartani, akkor próbáljuk meg, mert én nem szeretnék lajtos kocsiból vizet szedni.
1: Pedig láttad, hogy egy csomó helyen van Magyarországon. Már tegnap volt a híradóban.
2: Igen, 22 helyen
1: van. Van egy romantikája, lemenni a főútra, és akkor jön a lajtos kocsi, régi Zill, és akkor rájössz, hogy nincs is neked olyan edényed, amiben haza tudod vinni.
2: Na, de ez is egy probléma.
3: Bele fog illeni a túros pataki romantikába, hidd el.
2: Jó, én meg tudom oldani, igazából nem velem lesz
1: nekem
2: majd
1: volt,
2: a gond.
1: Diósdon volt, mikor egy évek, másfél?
2: Egy éve volt nálatok, egy ilyen 4 napos óriás.
1: Apokalipszis volt.
2: És te neked honnan lett vized?
1: Vettem, azt hiszem a Spárban. Vettem ásványvizeket. Mindenhol raktam a WC-be, volt, azt hiszem, hogy Vera volt a márkája, az lebocsó bársányvíz. És azzal locsoltam a WC-t.
3: Szóval ültél a WC, gyere ide, Vera!
1: De nem, még egy éve rá is találtam Vera.
3: Hol vagy, Vera?
1: Mindenhol volt Vera, szétvett.
3: Baj van, Vera!
2: De neked nem volt otthon kannád, hogy elmenjél a...
1: Nem, hát! Nekem ezek a másfél literes palackok jutottak, abból hoztam egy párat.
2: Na, de látod, és az jó érzés volt, mikor ezt kellett így megélned? Hogy nem volt víz, és nem tudtad úgy használni a dolgokat?
3: Látod, megismert egy új márkát, Vera. Tehát, hogy...
1: Volt egy bája.
4: Pedig, amit az Émi mond, az nagyon igaz, hogy csak néhány napig kellene egy kicsit visszatartani.
1: De te is csak dumálsz. Hát de... ma zuhanyoztál?
4: Igen.
1: De nem a hát akkor!
4: De nem a zuhanyzásról.
1: De a... nem! Miben zuhanyoztál?
2: Nem mindegy, hogy a füvet...
1: Benzinben? De miért? Hát miért pofázunk olyat, amit nem tartunk be?
3: Van, aki komolyan veszi. Nézd meg az Évit. Két napja van ebben a mosatlan konyban a haja. Ő betartja.
2: Majd meg ezt mondtad, hogy a ruhámat se cseréltem le tegnapról már.
3: De betartod, és így már megértettem, amit mondasz.
1: Ez most szemét volt a Gyuritól.
2: Nem tudok mit mondani.
1: Én sem tudok.
2: Jó, de akkor most ne arra, hogy muszáj locsolni a vizet.
1: Nem. Hadd mondjam el, amit gondolok. Tehát.
2: Kérlek.
1: Igen, jó lenne, ha így lenne. Jó lenne, hogyha a lakosság egy ilyen felhívásra betartaná azt, ennek a kérésnek eleget tenne. Tök jó lenne, de nem ilyen a lakosság. És mivel én is olyan vagyok, mint a lakosság, ezért nem tudok hazudni nektek. Érted? Én locsolok.
3: Nem, és ez a baj, hogy tényleg...
2: És téged nem érdekel, ugye?
3: És megy ez a pszichológia. Covid-kor is ezért fogyott az összes WC-papír, meg minden, mert azt mondták, hogy vigyél, tárasz be, mert különben el fog fogyni. És ahogy kimondod, hogy el fog fogyni...
1: És utána jön a következő, hogy ne tárasz be, mert el fog fogyni. Na, igen. Akkor mész igazán.
3: Igen.
1: Akkor okay, mész igazán.
2: Akkor szerinted hogy kellene kommunikálni, és tessék, itt
1: nem
2: a lehet...
1: Nem kell szólni.
2: De nem szólsz, és otthon elfogy a víz, és megkérdezi, akkor elkezdenek írni, hogy ne haragudjon, hol a víz? A polgármestereknek, vagy...
1: Most is fognak.
2: De most már felhívjuk itt is a figyelmet, Anett is. És
1: Évi, én azt gondolom, hogy legyen így. Tehát én is támogatom azt, hogy a lakosság legyen fegyelmezett. Támogatom azt, hogy a lakosság legyen környezetudatos. Csak szerintem pont fordítva működik a pánikkeltés. És én szerintem az a ne fogyassz vizet, mert el fog fogyni a víz, az pánikkeltés. Ezért vizet fogok fogyasztani. Okay, ez a természetes reakcióm.
4: Ne herdáld a vizet, ugye, tehát, hogy nem az, hogy ne igen,
2: hát
4: hogy ne locsol.
2: Autót nem mossál ne most, minek kell?
4: Autót, ne törst fel vízzel a medencét, most néhány napig kibírod, hogy nem cserélj.
1: Pont most kell a medence.
4: De hogy...
1: Mikor? Novemberben medencézzek, hogy mi?
2: De két-három napról van szó, nem az egész
1: nem töltöm, nyáról. Most ne nézd, nem töltök medencét, az enyém tele van.
2: Tudja.
1: De nem mosok autót, rendben. Nem mosok autót.
2: Nem mossál autót. Nem biztos, hogy mondjuk teljes kapacitásra kellene a füvet locsolni.
1: Hajat moshatok?
3: Ne, most ne.
4: De hogy is nem, tusolni lehet. Tehát
2: tusolni?
1: Tusolni lehet. Ó.
3: Nem engedőek lettetek hirtelen.
2: De nem, mosogatlak.
1: Miért nem engedett bepálni a kis kicsi kincset? Miért nem? Az országért, a vízművekért, a Dunáért, a környezetért, az emberekért. Hadd páljon a kicsi
3: kincs. Csak pár napról vesz, hogy te mondtad.
1: Csak pár nap. Erre válaszolj.
4: Azért, mert én helyette inkább nem moshatom le a kocsimat, nem engedem tele a medencémet, ami nincs, és tehát, hogy én így teszek...
1: És ezért a kicsi kincset viszont locsolod, mintha nem volna holnap.
4: Ezért igen.
2: De nem
3: hűteni
2: az...
3: kell.
2: Igen. Az a baj...
4: Bolondok vagytok.
2: Anett, az a baj, hogy egyáltalán nem értik. Tehát tényleg próbáljuk elmondani nekik, hogy csak kicsit spóroljanak. Nem arról van szó, hogy ne fürödjenek, igénytelen legyen, ne mossa a hajat, mint én, hanem egyszerűen csak annyi, hogy
1: feleség. Most szövetséges keresel az Anettben? Mert hogy de... nem tudom, hallottad, de semmit nem tart be ebből.
2: Nem, medencét, nem,
1: autó. Mert nincs medencéje.
2: De ha lehetne.
1: Hát ott hol volt ma a Zuhany Rózsa?
3: Jézusom.
1: Na látod. Ő azt mondja, Jézusom. Pedig én nem tudtam, de most már biztos vagyok benne.
3: Hogy mondta, ó, Jézusom.
2: Én nem tudtam, hogy tényleg a vízhiányból is ez jön ki. De lehet, hogyha így viszed, akkor lehet, hogy megértik a hallgatók.
1: Én most azt hiszem, hogy érthetővé tettem.
4: Te most igen.
2: Ennél jobban nem érti senki, hogy mit mossom.
1: Ja. Na, szóval, drága hallgatók, egyébként Évinek igaza van, ha tudtok spórolni a vízzel, ha tudtok, akkor légy szíves, tegyétek meg. Tényleg két napról van szó, egyébként baromira nem értem. Nyilván fogalmam sincs arról, hogy a víz hogy kerül a csapba, fogalmam sincs. Elképzelésem van, de itt a Dunából nem lehet kiszedni? Hát annyi víz van ebben a Dunában, nézzétek már meg.
4: Abba sincs sok.
1: Biztos, hogy nincs sok. Ja, és ha kiveszel egy picit, akkor még kevesebb lesz. Hát senki nem fogja látni. Hát majd a szerbeknek.
2: Hát a vízműtől kellene megkérdezni pontosan, hogy hogyan csinálják itthon a vizet, vagy honnan van, hogy alulról, fölülről, Dunából szedik ki. Ezt most sajnos én sem tudom megmondani, de érdekes kérdés. Hogy akkor
1: mert hogy itt van. Tehát itt folyik át a városon a víz, és nem nyúlhatunk hozzá?
2: Szerintem nem. Szerintem hozzá nyúlnak. Csak biztos, hogy van bizonyos mennyiség. De nem, ebben annyira tájékozatlan vagyok, hogy nem akarok semmi hülyeséget mondani.
1: Na majd Anett elmondja a hírekben, igaz, Anett?
4: Én biztos, hogy mondom.
3: De az, hogy de én biztos, hogy nem.
2: Honnan van a víz?
1: Erre való a híradó, vagy mi ez? Mit csinálsz te? Híradót?
4: Azt. Igen. Neked reggelent.
1: Jó. Gyerekek, jövünk vissza. Jövünk vissza egy érdekes kérdéssel. Gyuri egy TikTok pszichológusnál találta ezt a dilemmát, és ez teljesen jogos felvetés, miután ugye mindenkinek van már okos telefonja, családon belül az, hogy lokátorral figyeljük egymásnak a helyzetét, pozícióját, ez már nagyon-nagyon elfogadott barátoknál is, de hát párkapcsolatoknál meg szintén.
3: És ez lehet egy aggódás, de aztán ez állítólag nagyon csúnyán el tud fajulni, és szerintem mindenkinek vannak ezzel a lokátorral már élményei.
1: Kinek mi a tapasztalata, kinek mi az élménye, kinek vannak elvei, és ez egy párkapcsolatban jót tesz-e vagy sem a lokátor használat, ezt beszéljük meg a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is lett.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
11: Rendelek.
10: És a mosókapszula is.
11: Rendelek.
10: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
11: Sejtettem, azt is rendelek.
10: És mikor lesz itt?
11: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
10: Akkor én meg figyelem a készletet.
11: Persze, ahogy eddig is.
12: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
14: Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Kiváló lesz az idei dínyetermés. Nagyon meleg lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A vízfogyasztás csökkentését kérte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, jelenleg a vízellátásban a legkritikusabb a helyzet. A Dunamenti regionális vízmű területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. 6700 embert érint vízhiány. A hatóságok vízszállító járművekkel segítik a lakosságot. Azt kérte a kormányfő, hogy a következő két napban csak a valóban fontos dolgokra használjuk az ivóvizet. Ne locsoljunk, ne mossunk autót, és ne töltsünk medencét, mert az kell ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházak ellátására, vagy éppen tűzoltáshoz. A harmadfokú hőségriasztást egyébként meghosszabbították. Holnap éjfélig marad érvényben. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A Hungaromet azt javasolja, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon. Normál bőrtípus esetén percek alatt is kialakulhat bőrpír, ezért érdemes kalapot, vállattakaró ruházatot és fényvédőkrémet használni. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű az idei termés, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Tájékoztatta rádiunkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
15: Folyamatos lesz a dínye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dínye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dínyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
14: Medvét láttak Borsodban, Hangony település Facebook oldalán írtak az észlelésről. A sportpálya feletti fenyvesben látták meg az állatot. Egy gyermektábor is van a közelben, azt el kellett költöztetni. A lakókat pedig arra kérték, hogy az érintett erdőrészt a napokban kerüljék el. Ma is hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy gyenge hidegfront hatására napközben már egyre több felé alakulhat ki záporszivatar. Helyenként felhőszakadás sem kizárt. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre azonban mérséklődik a kánikula.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-esen Budapest felé egy műszaki hibás kis teherautó akadályozza a forgalmat az átterelt sávban, Tatabánya környékén. Az 57-es kilométernél a sáv nem járható, így a 61-es kilométernél ne hajtsanak fel az átterelt sávra. A 25-ös főúton Ózd külterületén vadgázolás történt, a 78-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárásuk és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra és 10 perc. Jó reggel, sziasztok! Hello, Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Gyuri!
2: Jó reggelt, szavaztok!
0: Anett is itt velünk, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: És a vízkéréssel kapcsolatban csomó SMS érkezett, ezeket még megosztom veletek. Sziasztok, a lakosságot nem kell korlátozni vízügyben, hanem az aksi gyárakat. Ezt írja ide nagyon sokan, hogy az aksi gyárak viszik el a vizet, és nem mi.
2: Hát ott az iszonyat fogyasztáson, az biztos.
1: Ez van. Is igaz.
0: Igaza van Évinek, pont a bocsi féle hozzáállás miatt van vízhiány. Oké. Okay. Sziasztok, erre a problémára miért nem lehet az év többi napján felkészülni? Évek óta egyre melegebbek a nyarak. Folyton sopánkodnak ahelyett, hogy az illetékesek lépnének, Gaben. Még tényleg mindig a lakosságon verik el, tehát, hogy ha tudja a vízmű, hogy asszály lesz, akkor tartalékoljon ilyen esetekre. Gábor, igazad van, üzeni balra, tessék.
1: Egyébként teljesen igazad van, és igazuk van a hallgatóknak, hogy miért nem lehet felkészülni. Hát ez kell, ennek kellene utána menni, hogy hol tárolják a vizet, az fel van-e töltve teljesen, és hogy tudják után tölteni.
0: Szerintem egy ilyen felhívás után én teleengedném a kádat, edényeket, tálakat, flakonokat, minden is, hogy biztos legyen vízem, üzeni Mónika. Azért mondom, hogy kontraproduktív.
2: Ezt csinálják az emberek, igen.
0: Jó, én csak erre akartam a hozzáállásommal felhívni a figyelmet, hogy a ha te ezt mondod és ezt kommunikálod, az emberek reakciója az, amit én az előbb elmondtam. Hogy akkor annál többet fogsz. Mert megijedsz, bepánikolsz.
1: De így legalább a vízmű figyelmét is felhívtuk, hogy mi lesz.
0: Vízmű. Budapest vízellátása parti szűrésű kutakból megy. A Duna vize egy kavics rétegen keresztül jut a kútba, és onnan a víztisztító műbe. Sporoljatok, ha tudtok, jó a műsor, HG, a vízügyes. Tehát, hogy jön a Dunából víz, de hát akkor szippancsatok többet. Hát szippancsátok meg a Dunát rendesen. Igen.
2: Most... kevesebbet adunk le, azt ennyi. Hát igen, most igen. Kevesebb folyik ki tőlünk.
1: Senki nem tudja, mennyi folyt volna le.
2: Persze.
0: Ja, persze, persze, persze. Hát ez legyen a szerbek gondja, hogyha ott kevés a Duna. Nekünk mi így szívjuk.
2: A szerbek majd néznek, mi az a kis pata.
0: Minden, és ott a híróban, hú, elapadt a Duna. Na, de mindegy, hát...
1: De nekünk van vízünk.
0: De nekünk van vízünk. Na jó, gyerekek, itt van a mi Gyurink. A mi Gyurink ugye nagy részét a TikTokkal tölti, azt görgeti, talán jobban is szereti, mint az embert.
2: Lassan és... így van.
0: Igen. Egyébként. És ez nekem lehangoló, mert mégiscsak a szerkesztőm, és nem szeretem, hogy a világ eseményéről az információt a Gyuri csak onnan szerzi.
2: Szívom magamba, ott rengeteg információ van.
0: Én biztos is.
2: Mondtam, hogy gyere, nézz bele, tesó, de mindig elkaptad a fejet, hogy nem.
0: Igen. Persze, amit megbeszéltünk, tehát pépet, főző, macskát, Gangnam Style zenére, nekem nem információ. Tehát, hogy,
1: hát az nem a CNN.
2: Pedig erre rászoktam csodálkozni, hogy hol tart a világ.
0: Így van. Szóval a Gyuri itt éli ki a szellemi, hát, hogy mondjam, igényeit.
2: Magaslatait.
0: Akár, igen. És ugye a Gyuri sok mindenből tevődik össze, többek között a magányból is. És most persze van barátnője, de azért sok kudarcos évet tudhat maga mögött, és ilyenkor ő mindig egy pszichológushoz járt, hogy hol a hiba bennem, pszichológus.
2: Én a kudarcos, hát egy másik kábetű szót szoktam, a kalandozósat használni, de hát ki hogy látja.
0: Így van, de akkor is jársz pszichológushoz, valamit tudni akarsz.
2: Nem járok.
0: Ja, igen, mert nem fogad. Ja. Ezért nem fogad, és ezért TikTok pszichológushoz jár. Gyakorlatilag nem tud feltenni a pszichológusnak kérdéseket, az viszont ad neki válaszokat.
2: Igen, meg nagyon sokan vannak. Tehát a TikTok az a pszichológusok szupersztrádája már.
0: Így van.
2: Egymás után jönnek a nagy gondolatok.
0: És ki a kedvenced? Baranyi Dorka, ugye?
2: Hát ő például nagyon jó. Aha.
0: Baranyi igen. Dorka a kedvenced. Szóval Baranyi Dorkát nézegette Gyuri azért, hogy éppen egy délutáni terápián volt. És
2: TikTok terápia.
0: és Dorka egy olyan témát dobott be, amit a Gyuri elhozott ide nekünk, és ez baromi érdekes egyébként, azt elemezte, hogy minek tudható be, ha egy pár használja a lokátor funkciót a telefonján. És most erről fogunk beszélni, Évi. A lokátor funkció, mindenki ismeri, ismered?
1: Igen, ismerem. Hát ez a hely meghatározó, hogy meg tudod adni valakinek, így össze tudsz kapcsolódni vele, és akkor láthatja, hogy hol vagy.
2: Igen, teljesen az, mint a filmekben, hogy ott a kis Google térkép, és kijelez profilképpel akár, hogy te hol vagy éppen. Tehát, hogy mint a kémfilmekben, de ezt te önállóan, önként szabadon adod meg a világnak.
0: Igen, ezt a funkciót nem ezért találták ki, hogy meg tud, hogy én hol vagyok, hanem ezt azért találták ki, hogyha elveszted a telefonodat, akkor hol a telefonod?
2: Szerintem mind a kettő benne van,
1: szerintem
2: nem?
1: Szerintem is mind a kettő benne van.
0: Hát nem, Find My Phone, ez az enyémnek a neve.
2: De az egy másik applikáció.
0: Most mindegy, az applikációnak mi a neve, hogy ugyanez a funkció, nem? Ez azért találták ki, ha elvesztem a telefonodat, hol van, nem az, hogy te hol vagy. Hanem hol van az elveszett telefonod?
2: Van benne logika.
0: De erre logika. Ezt akkor családok gyakorlatilag kihasználták ezt a funkciót, ami nem is erre való.
2: Hát persze, mert rájöttek, hogy biztonságban tudhatják a családtagjaikat, igen, hogyha tudják, merre jár.
3: Így megtalálhatják a férjüket, a gyereküket, a feleségüket.
0: Ki vesztette el a férjét meg a gyerekét?
3: Hát az, aki ilyen bizonytalan. És
0: de neked hány ismerősöd vesztette el a férjét?
3: Ne, senki.
0: Ja,
3: senki.
0: Gyerekét?
3: Senki. Mm. De nekik van lokátoruk.
0: Tehát meg annyiszor elvesztek, csak a lokátor segítségével megtalálta őket. Nagyon hülye család lehet. Egy konkrét család ez? Nagy idióták ezek.
2: Te ülj ezt a rokonaidat, hallod?
3: Nem baj.
0: Na, szóval, és igaza van egyébként Anettnek, meg mindenkinek, sajnos vagy nem sajnos, ezt beszéljük meg, ez a funkció, ez belopózott a családok életébe, és valóban, hogyha ezt mindenki használja, akkor mindenki láthatja, hogy éppen hol jársz. Szerinted ez jó dolog-e? Tényleg az van, amit Anett mond, hogy ez egy biztonságérzetet ad?
1: Hát szerintem biztonságérzetet ad. Nekem még anyukám nincs abban a fázisban, hogy kellene, de egy idő után majd rá is rá fogom tenni, hogy ne kóboroljon össze-vissza, vagy tudjam, hogy merre jár.
0: Miért érzed fontosnak, hogy te tudd, hogy ő merre jár?
1: Mert nézd, a korral majd lesznek olyan problémái, hogy mondjuk valami, tehát nem találna haza, vagy összeesne, vagy nem ott van, ahol megbeszéltük. Tehát szerintem egyébként van egy jó funkciója, ha az ember tudja tudatosan használni.
2: Ez teljesen igaza van az Évinek. Pontosan megnyugtat. Hát akár mondjuk egy párkapcsolatban is, hát mondjuk tegyük fel, bocsi, mit tudom, a párod elmegy péntek este bulizni a barátnőivel. És akkor te szeretnél nyugodtan aludni, és akkor legalább tudod, hogy bármikor ránézel, te tudni fogod, hogy merre jár, hogy megvan még, hogy minden oké.
0: De hol ment ez a lokátor, hogy megvan még?
2: Hát,
0: a lokátor azt el tudja mondani, hogy van-e valaki az én páromon?
2: Azt nem.
0: Akkor mit nyugodjak
2: hát
0: meg?
2: Hát a testi épségéért aggódjál.
0: Azt meg tudja mondani, hogy nem vérzik?
2: Hát ez sem.
0: Hol nem vérzik?
2: Azt meg tudja mondani.
0: Hol vérzik?
2: Azt is.
0: Hol nem vérzik, de van rajta valaki?
2: Ez már lehet, hogy komplikált neki, de az biztos, hogy megmondja, hogy hol van, merre.
0: Tehát ő csak a hol tudjana.
2: Így van.
1: Igen.
0: Hát de nem érdekel, hol van.
2: Nem érdekel.
1: Nem érdekel, hogyha azt mondja, hogy elmegy a mondjuk a Gosduba, és megjelenik mondjuk a Gresembe. Nem érdekel,
0: hogy... Picit, hát tovább mentek a barátnőjével. Nem volt jó a Gosduban.
2: A palotába elmentek.
0: Milyen palotába?
2: Gresembe.
1: Gresem palotába. És mondjuk tudod, hogy nem biztos, hogy ki tudná fizetni a Gresemet.
0: A Gresem palota az a Four Seasons szálloda?
1: Igen.
0: Mert ott politikusok, volt politikusok szoktak szeretőkkel randizni.
1: Most nem rájuk gondoltam.
0: Mit akarsz a páromtól? Mit akarsz a páromtól és a Gresemtől?
1: De nem félsz attól, hogy mondjuk megbeszélsz vele valamit, nem ott van, ahol megbeszéltétek?
0: Csak menjek érte? Vagy mi? Tehát, ha tényleg a Gosduban kéne lenni a páromnak, de a Gresemben van, akkor én mit csináljak? Üljek az autóba és induljak a Gresembe?
1: Nem, de mondjuk
0: felhívhatom. Recepción megmutatom a fotót, nem látták ezt a nőt? Vagy mi?
2: De ez nem is ilyen féltéken szitukról szól, hát, hanem a testi épségről. Tehát amikor szeretnéd biztonságban tudni. Tudod, milyen veszélyes tud lenni az éjszakra?
0: Gresemben kinincs biztonságban. Az a Four Seasons.
2: Most Évi pont a legbiztonságosabb helyet nevezte meg, oké, de...
1: Jó, mondhatunk volna.
2: De nem mindenki oda jár bulizni.
0: A Gosdut hazudja, és a Gresembe landol. És mit csinál?
2: Ekkora lázadó.
0: Szóval, hogy mit akarsz ezzel? Hogy én nem kezdek el aggódni, ha nem ott van, mint ahol mondta?
1: Igen.
0: Hát nekem el sem mondja, hogy hova megy.
1: Ja.
0: De nincs ilyen? Nem tudom, ez abnormális?
1: Nem, csak azért
0: hát, a mai hogy pár... a barátnőjével elmegy inni, szórakozni, akkor nem mondja meg, hogy hova megy.
1: És nem
0: valahova
1: is
0: mennek.
1: És nem is akarod tudni?
0: Miért akarnám tudni?
1: Hát mert mondjuk aggódsz érte.
0: De ha tudom, nem aggódok érte? Vagy nem aggódok érte egyáltalán? Vagy nem tudom?
2: Nem ér haza időben, vagy nem fekszik ott mellett,
0: amikor reggel felébred. Akkor mit csinál a lokátor? Sindigasztal?
2: Hát akkor azonnal.
0: Mit csinál te lokátorod akkor, ha nem ér haza időben?
2: Felébredsz reggel, és nincs ott, elkezdesz aggódni, nem?
0: Igen.
2: Hát és akkor nem jó érzés ránézni a lokátor, hogy valamit lesz?
0: Semben van, nem. Picit se jó.
2: Jó, nincs baj, a Gresemben van. De úton van hazafelé, hogy valamit látsz.
0: Mozog?
2: Így van.
0: A kis pötty?
2: A kis pötty már halad felé, és akkor megnyugsz, hogy hú, minden oké. Szerintem ez azért jó érzés, nem?
1: Én is ezt akarom elmagyarázni neki, de nem.
0: Értem, de hát azért én leéltem egy pár évet már különböző párkapcsolatokban is enélkül. Tehát ezt hogy csináltam?
3: De így működik az élet enélkül is. Én ugye most a múlt héten próbáltam ki ezt a lokátort, és tehát nekem nem lesz egy nagy, nagyon hasznos volt, amikor bringáztunk, hogy lássuk egymást, hogyha valaki
2: látod a térképen, hol mozognak előtted a biciklisek, a többiek?
3: Mennyivel előtted?
0: Nem. De mindenkinek begyűjtötted a lokátor adatát?
3: Nem, nehogy is, nem.
0: A Csabiét csak úgy tudtad megszerezni, a többiét is elkérted, és akkor ő volt az utolsó.
2: Ezért ment el a bringázást.
3: Képzeld el, hogy a Csabit nem is követtem.
0: Csak a többi fiút.
2: Csabi nem hagyta magát rutinos.
3: És, de nem is én kezdeményeztem, hanem ott a többiek, a rutinos bringások, hogy kövessük be egymást, hiszen ez azért jól is elsülhet, hogyha bajba kerülsz. Tehát, hogy látod a másikat.
0: Én nem tudom, milyen ez a bringatúra, tehát mindenki egymástól függetlenül bringázik
3: hát
0: valahol.
3: Van olyan szakasz, amikor igen, elhagyod, mert az egyik gyorsabb, a másik lassabb, és akkor nyilván nem vár az ember, hanem halad a saját tempójában, és igen, vannak olyan szakaszok, de mondom, a nagy többség, vagy a szakasz nagy részén azért együtt mozogtunk, de nem volt ez rossz, ez a lokátor.
0: És kit keresztül, mire használtad?
3: Hát arra használtam volna,
0: amikor hogy... ledöntél egy az árokba, akkor elővetted?
3: Nem vettem elő, mert össze kellett szednem magam.
2: De itt találtak meg aztán az árokba, nem?
3: Hát jöttek még utánam, és akkor ők segítettek, igen. De nem lett, viszont egyszer használtam, igazad van.
0: Na, végre.
3: Egyszer, egyik este, amikor a többiek már elmentek, és én később indultam utánuk, akkor a lokátoron néztem meg, hogy melyik étterembe kell menni, és akkor ott így találtam meg őket.
0: És hogy hívták az éttermet?
3: Azt hiszem, hogy Via Maria.
0: Na, a Via Mariában ott voltak.
3: Igen, igen.
0: Én ott láttam sok Pöttyöt, Bok Józsit, ezért mindenkit.
3: Bár ő nem volt velünk most, de láthattam volna.
0: De borászok voltak többnyire.
3: Voltak borászok, és igen. Igen.
2: És egyébként, amit Anett mond, pontosan nekem ez a mi problémás benne, azon kívül, hogy tök pozitívnak látom, de könnyű vele visszaélni. Tehát a én baráti társaságom is vannak, akik ezt csinálják. Én mondtam, hogy én nem szeretném. És azért nem, mert látom, hogy ők szeretik így egymást nézegetni, hogy ki hol jár. És akkor tudod,
0: ez undorító.
2: Meg unatkozik, és látja, hogy a másik mitől erre-arra mozog, és akkor véletlen úgy csinál, hogy összefussanak. És akkor már megiszunk egy sört, vagy valami.
0: Nem
2: áll. Ez már meg se kérdezi azt, hogy van-e időd, van-e kedved, hanem ez a direkt összefutás színlel. És mondtam, hogy nekem ne csináljátok, hogy oda toppantok valahová, aztán nézzétek. Tehát, hogy engem ezért zavar.
0: Na most itt a párkapcsolatban azt mondja a pszichológus, csak azért, hogy visszatérjünk Gyuri kedvenc TikTok pszichológusára, hogy ez sokszor aggályos, mert aggódásba csomagolt kontrollba tud átcsapni. De ez a mondat, ez nagyon fontos.
2: Igen.
0: Aggódásba csomagolt, tehát úgy teszek, mint aggódnik, ugye ez az Anett, hát ez jó tudni, hogyha nem aggódsz, amikor a gosdú helyett a gresemben van, meg nem aggódsz. Nem. És ebbe csomagolod be, hogy te kontrollálod.
3: Igen.
0: Kontrollálod a másik felet. Ami viszont már tényleg probléma. Egy párkapcsolatban. És ugye, ha minden pillanatban meg tudod nézni, hogy hol van a másik, ez nem a bizalomról szól. Tehát pont az ellenkezője. Te nem bízol a másikban. Mert kontrollálod.
1: Igen, lehet így is gondolni, és ebben nagyon sok minden van. De például, hogyha ha mondjuk éjszaka, tehát olyan munkája lenne a párotoknak, hogy éjszaka megy haza kocsival, és tudod, olyan szakaszokon megy, mint te is ugye motorral mondjuk egy vad eléd
2: ment. Igen.
1: És mondjuk minden este tudod, hogy te már lefekszel, de várod, hogy jöjjön haza. És attól tartasz, hogy mondjuk azon az éjszakai úton neki történik valami baja. Akkor nem jó, hogy tudod nézni, hogy mondjuk úton van és jön, és nincs semmi gondja, és nem kell ezért fölhívnod, csak az, hogyha például nem ér haza időbe, és látod, hogy megállt valahol, akkor tudsz menni érte.
2: Mondjuk ez nagyon jogos. Nagyon jogos, amit mond. Például
0: nem figyeltem. Hát
3: én meg azon gondolkodtam.
1: Fú, te! Ez a te műsorod, akkor csinálj.
0: Jó. Na.
1: De mondd, hogy igen.
0: Igen, akkor nagyon jól jön.
1: Jó, menjünk tovább.
3: Én meg leragadtam ott, hogy ez a...
2: Ez a megy hazai jel?
1: Senki nem figyelt semmire.
2: Én emlékszem, Évi.
1: Te vagy az egyetlen köztesó.
0: Mondjad, Anett.
3: Ezen a kontrollon, hogy szerintem azért jó, hogy én nem használom ezt a lokátort, mert hogy én biztos, hogy lennének az életemben olyan szakaszok, vagy olyan párkapcsolataim, akkor ahol tényleg lehet, hogy így...
2: Tilosban járnál?
3: Nem, hanem hogy bizalmatlan lennék, És akkor így ellenőriznék, és ez valóban egy baromi rossz dolog.
0: Hát igen, itt a kérdés az, hogy a te barátnőd elmegy, mit tudom én, inni a Pingvin Presszóba ugyanúgy barátnővel, akkor te van-e olyan momentum, hogy te bekapcsolod és megnézed?
2: Az a baj, hogy szerintem itt az embernek már a pszichológia benne van a fejében, igen, ilyenkor, hogy meg tudod tenni, uh-huh, és ez a folyamatosan kísért. Hogy ez a igen, belenézek.
3: Igen.
2: Csak megtehetem, hogy belenézek, mert ott van, és csak rápillantok. És szerintem ez így tud lenni ilyen pótcselekvés egy idő után, hogy így folyamatosan nézegeted, mert miért ne?
0: Tehát nézed. Akkor is, ha igen, nincs gyanúd, akkor is, ha nincsen semmi, igen, akkor is, ha ott van a Pingvinben, ránézel.
2: Igen. Csak látom a haverjaimat, hogy ezt csinálják. Igen.
0: Ez nézel hihetetlen, ez nagyon durva. És mi van akkor, hogyha a bringa ürügyén például igen, egymás lokátor helyzetét megosztjátok, majd vége van a bringatúrának, és a párodnak azt mondod, jó, akkor most már vegyük le.
2: Ajjaj.
3: Hát abból lehet balhé, hogy a másik fél nem akarja. Mert hogy akkor, ó, te miért akarod, hogy levegyük?
2: Te melyik fél voltál, aki akarta, vagy aki nem akarta?
3: Mondom, a Csabi nem volt ott, ja, de hogy azért az én fejembe is megfordulna, hogyha a Csabi azt mondaná, hogy na, törőjél, hogy miért? Jársz olyan helyekre, hogy...
0: Na, kezdődik.
1: Na, és...
0: Ez volt az, amiről mi beszélünk.
3: Igen.
0: Miért? Jársz olyan helyekre, amiről nekem nem kell tudnom?
1: Igen, nekem pont egy barátommal történt ilyen, hogy volt egy barátnője, ment hazafele, jött vidékről, és megállt egy benzinkúton. És képzeljétek el, hogy a lokátor jelezte, hogy ő félreállt. De a lokátor, vagyis a Google Maps nem jelezte, hogy ott már egy benzinkút van, hanem azt jelezte, hogy ez egy földút.
0: Aha.
1: És felhívta üvöltve, hogy te mit csinálsz a földúton.
0: Te mocskos, büdös.
1: Azt mondta.
0: Oh,
1: és képzétek el, hogy utána mondta, de itt egy benzinkút. És le kellett fényképezni a benzinkutat, és az, hogy tankol.
0: Ne!
2: Hát innentől ez már nagyon
1: és
2: gáz.
1: És azért mondom, hogy ennek olyan veszélyei vannak, pontosan, mert ugye a térképen nem látta, hogy itt már kiépült valami.
0: Gyerekek, ha egy híres embernek a lokátor helyzetét megkaphatnád, akkor mit csinálnál, hogyha hozzá, mondjuk hozzáférje, megkapnád tőlem mondjuk Balázs Pali lokátor helyzetét. Egy olyan művészú ember, akihez túl sok között nincs.
2: De nagy lelkű vagy.
0: Mindegy is, de ott van nálad Balázs Pali lokátor helyzete mindenkor is.
2: Nem volt meg.
0: Nem volt meg. Igen. Mit csinálnál? Nézegetnéd, hogy hol van Pali? Naponta egyszer ránéznél?
2: De Palit nem. Szerintem Palit nem nézegetném.
0: Hát Tóth Andit se látnál, csak egy ilyen kis pöttyöt látnál a Google térképen, tehát hogy...
2: Igen, de valószínűleg neki azért érdekesebb az élete, legalábbis úgy gondolnám. Bár lehet, hogy a Pali is okozna meglepetéseket, hogy nem létező benzinkutakon dekkolna egy az út közepén. Viszonylag hosszasan, nem tudom. Tehát lehet, hogy ő is izgalmas lenne. Tudod, mit belenéznék?
0: Belenéznél, persze. Tehát lenne egy ilyen izin, ahol van ma Balázs Pali.
3: Persze, sőt, szerintem ilyen baráti társaságban mutogatnám is, hogy nézd, Pali itt van.
2: Ki mit tippel, hol a Pali?
0: Gyere, jó, Évi, akkor mondjuk más, ugye, hogy is mondjam, másképp tekintesz Szoboszlai Dominikra, mint Gyuri Balázs Palira, ugye? Ezt elmondhatom.
1: Ezt elmondhatod. Ez,
0: és mondjuk az ő lokátor adata meg lenne neked. Látnád, és mondjuk látnád, hogy itthon van Magyarországon, és nem tudom, egy este 8-kor egy ilyen ír kocsmában látod, hogy ott van is iszogat valakivel.
1: Megyek. Azonnal oda megyek.
0: Tehát akkor te beülnél, persze, az autóba, és véletlenül besétálnál a kocsmába.
1: Nem véletlenül. Megjöttem. Tehát, igen, de én biztos használnám. Tehát, hogyha nyilván Szoboszlai Dominika találkozhatnék, és így elküldeni véletlenül a lokátor helyzetét, és mondta...
2: Nem ő akarta azt, hogy te megtudd, csak úgy tudod.
0: Jó, de mondjuk oké. Okay. Belész az írkocsmába. Látod, hogy egy asztalnál ül, te ugye a lokátorral isznak egy Guinness-t. Akkor te oda mész, gondolom.
1: Oda.
0: Mit mondasz neki, hogy kerültél oda? Honnan tudtad meg, hogy ő ott van?
1: Hát nekem is ez a kedvenc helyem.
0: Hmm. Jaja, tehát kamuznál.
1: Nem, sose hazudok. Hát én is szeretem a sört. Az nem hazugság.
2: Vinnéd de az olimpiai aranyadat, hogy kivívd a tiszteletét, ott lenne a nyakadban.
1: Nem, úgyse tudná, hogy mi az.
0: De nem. Azért csak tudja, mi az.
1: Hát, de nem vinném. Nem, elmondanám, hogy én is szeretem a sört, de örülök, hogy találkozok. Én is régen sportoltam, nyomnám ezt a semmilyen
0: dumát. De véletlennek álcáznád ezt a nagy összefutást.
1: Igen, és szerintem két sör után megkérdezném, hogy dekázunk egymás ellen.
0: Oké, ez jó, tök jó, hogyha berúgtok.
2: És a kocsma elé kihívott dekázni.
0: A kérdés az, hogy ezek után használnád-e még a lokátort? Tehát, hogyha két nappal később látod, hogy... nem tudom, a Velencei tónál
1: Hát az már,
0: halad.
1: Az már veszélyes.
2: Ja, hát leszorítja az autópályáról, erre gondolsz?
1: A lámbót?
2: Gyere, dekázzunk megint, Dominik.
1: Igen, az már nem biztos, hogy bemerném vállalni, mert az már, akkor már kiderülne, hogy nálam van a lokátora.
0: Aha.
1: Tehát őt már félnék, hogy mi
0: jó.
1: lesz.
0: Alapkérdés, ki az, aki a párkapcsolatában használná a lokátort ezek után?
2: Nem használtam, és eddig még bevallom, hogy szinte nem is fordult meg a fejemben, tehát mondhatom azt, hogy nem, én nem használnám.
3: Én ugyanez, tehát, hogy nem használtam, és szerintem nem is használnám.
0: Évi?
1: Én párkapcsolatban nem használnám.
0: Tök jó, én sem. Abszolút veszélyesnek tartom. Jó, köszönöm szépen, és most a hallgatóktól kérdezzük meg azt, ami szerintem biztos, hogy lesz, amikor a te lokátor helyzetedet látták, és nagyon-nagyon kínos pillanatokat okozott. Mi történt konkrétan? Tehát látta valaki, családtag, párod, bárki a te lokátor helyzetedet, félreérthető volt a szitu, nagyon kellett magyarázkodnod, nagyon kínos volt. 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatonfüredi

0: Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
1: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
5: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Kevesebb ételt dobunk ki, vádat emeltek egy társkeresős csaló ellen. Közel 40 fok lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A Hungaromet azt javasolja, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon. Normál bőrtípus esetén percek alatt is kialakulhat bőrpír, ezért érdemes kalapot, vállattakaró ruházatot és fényvédőkrémet használni. A harmadfokú hőségriasztást meghosszabbították, holnap éjfélig marad érvényben. Csökkent az élelmiszerpazarlás idehaza, az elmúlt 9 évben mintegy 37%-kal kevesebb étel került a kukába, közölte a Nébi. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézat, tojáshéj, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Edzőtermeket ellenőriz a fogyasztóvédelem, az általános szerződési feltételeket vizsgálják, vagyis azt, hogy azok tartalmaznak-e jogsértő vagy indokolatlanul hátrányos kikötéseket, mondta a rádiónak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: Amellett, hogy rendkívül népszerűek az edzőtermek szolgáltatásai, az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen gyakori, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrányt okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztó védelmet is fel kell lépnie.
7: Több millió forintot zsákmányolt egy társkeresős szélhámos. A vád szerint a többszörösen büntetett férfi delegációs sofőrnek vagy bizalmi munkakörben dolgozónak adta ki magát, majd ingatlan és hitelügyintézéshez kért pénzt áldozataitól. Az egyik nőtől több mint 49 millió, egy másiktól csak nem 1,5 millió forintot szerzett meg. A pénzt azonban saját céljaira költötte. Vádat emeltek ellene, sorsáról a bíróság dönt majd. Ma is hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy gyenge hidegfront hatására napközben már egyre több felé alakulhat ki záporszivatar, helyenként felhőszakadás sem kizárt. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre azonban mérséklődik a kánikula.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
7: Vadgázolás történt a 25-ös főúton Ószt-Kül területén, a 78-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Az Útinform kéri, hogy a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljenek arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljanak el, és legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, esetleg nedves törő. Arra az esetre, ha torlódás alakulna ki.

0: vagy teljes útszár lépne életbe.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3-8 lesz 4 perc múlva. Na, nagyon sok ezzel kapcsolatos SMS érkezett. Mindjárt beszélünk is valakivel. Itt van azt, hogy Észak-Korea M1 TV-n nevelkedett édesapám a teljes elbutulás ellen kapott tőlünk egy tabletet, melyen a lokátor lett az élete. Volt arra példa, hogy átléptük a határt, hívott, hogy hol vagytok, miért hagytad el a gyerekeket Zágrábban, miért a kis határól jöttetek, és mit csináltál Zágráb mellett 2 órát. Volt olyan hónap, hogy leellenőriztem, mennyi adatforgalmat generált a tableten, és torony magasan mindenek előtt azt használta a legtöbben adatot a lokátor. 1,5 éve, 88 évesen elment, és az emlék mindig mosolyt csal az arcomra.
2: De helyes.
1: Hát az öreg az ott volt, és az egész családját figyelt, hogy ott vagytok, ez az izgi lehetett neki.
2: Hogy ne, ez egy kis CIA volt a nappaliban.
1: Teljesen. Hát. Igen. A mi párkapcsolatunk valami elképesztően rossz ezek szerint. Külön bankszámlánk van, és nem követjük egymást lokátoron sem. Fel sem merült. Egyik sem. Ez már a vég? Váljunk el szerintetek? Ja, úgyis, te vagy a normális ide.
3: Igen.
1: Sziasztok! Teljes mértékben igaza van Gábornak, a lokátor használata párkapcsolati helyzetben a bizalom teljes hiánya. Bence. És igen, és akkor jönnek ezek az, de hát azt nem értem, akkor aggódom. Nem. Nem értem. Nem mert valaki leírta, és akkor gyereket rabolnak el, meg mit tudom én, meg rokont, nagymamát rabolnak el, hogy igen, szörnyű, de ritka. És a gyereknél megint tök más, mint a párod felé. A párodat nem rabolják el, nem kell.
2: Én meg
3: nem kell elrabolni. Nem kell elrabolni.
2: Tud lenni egy-egy olyan esemény, ha elmegy éjszaka, hogy csak arra az estére szólóan van mondjuk a lokátor megosztva.
1: Sziasztok, Istenek, párom zárolt kijelzőjén folyamatosan ott van az én lokátor helyzetem. Nem tudom, miért érzi komfortosnak 0-24-ben látni, hol vagyok. Engem igazából nem zavar, üzeni Skodás Gyuri. Hát Skodás Gyuri, ez egy jó kérdés. Miért fontos neki? Teljesen elfogadok minden érveléseteket a lokátorral kapcsolatban, de azt gondolom, hogy ami a közelmúltban történt eset, akkor is az édesapa kocsiját elvitte az álmokfutó, és benne volt a kisfia, és a lokátor be tudta azonosítani, hogy éppen hol van a gyerek. Na erre azt mondom, hogy nagyon jó, hogy volt lokátora. Igen, ez így van, és ez a gyerekre vonatkozik, és én is azt gondolom, hogy a gyereken legyen, gyerek az egy sokkal veszélyeztetettebb célpont, mint bárki más, hogy gyereken mindenképpen legyen.
3: Én is azt gondolom, hogy gyereken nyugodtan lehet. Azért ebben a világban már jó tudni, hogy hol van.
1: Hú, bocsi, ebben a témában most nagyon melletted vagyok. Ezt a nyomkövetősdít féltékeny párok aggódás címszóval egymás ellenőrzésére használják. A gyerek telefonján még megértem, de pároknál már nem. A feleségemmel 17 éve vagyunk házasok, és még soha nem néztünk egymás telefonjában. Le sincs kódolva egyikünk is sem, és a lokátor eszünkbe sem jutott. A bizalmon alapul minden. Igen. Egy barátom felesége állandóan figyelte őt ezzel a lokátorral, haver közben becsajozott. Beküldte a mobilját a céghez, bekapcsolta a hívás átirányítást, és vett magának egy kis gagyi feltöltős telefont. Ha hívja a párja, tudjon vele beszélni, és eközben elment szabadságra a csajjal. Hát át lehet verni.
2: Na hát, persze.
1: Nálunk ez a lokátor nélkül is működött, még a hőskorban, nem véletlenül már csak volt párommal, egy munkahelyen dolgoztunk, egy 1000+ fős cégnél. Ő a biztonsági szolgálat vezetője volt. Nézegette egész nap az irodaház kameráinak a monitorjait. Annál idegesítőbb nem volt, mint amikor ilyeneket kérdezett. 1. Hogy ilyen későn mentetek el ebédelni? 2. Hová mentél munka után? Csak a sarokig láttalak a kamerán.
2: Hűha.
1: 3. Miért a hátsó bejáraton mentél ki este? Nem hazamentél? Nem értette meg, hogy ezzel mi a bajom. Állítása szerint ő nem követett, nem ellenőrzött engem, csak pont mindig véletlenül észrevett a kamerán.
2: Ez azért nagyon nyomasztó. Tehát így filmek kezdődnek, és azoknak általában nincs vidám vége.
1: Igen. Lányom engem lokátorozik. Ez azért jó, mert a felhív, és összefüggéstelenül beszélek érthetetlen Nógrád megyei maligán angolul, akkor pikpak ott van értem, és kérdés nélkül, és megment a további kellemetlen helyzetektől, főleg amikor 3 danos fekete öves pálinkások társaságába keveredek. Ez jó, de hát akkor ezt te vállaltad, hogy a lányod igen, mindig kiment. Sziasztok, én amikor jeggyűrűt mentem venni a feleségemnek, 2-3 napon keresztül kellett beadnom neki, hogy néha kikapcsol a telefonom 1-2 órára. Itt szerencsére nem tűnt fel neki, és nem is látta a helyzetem, ameddig elugrottam Pécsre gyűrűt venni.
2: Na ez romantikus. Nem az?
1: Nem, mert pontosan ez arról szól, hogy a párkapcsolatban nem meri azt mondani, hogy figyelj, vegyük már ezt a lokátort, nem kell nekünk. Nem meri ezt mondani, mert akkor gyanút kelt, hanem inkább bekamúzza, hogy 2 órát izé, és vesznek egy jeggyűrűt. Bocs. Szerintem.
2: Ez a lelkiismeret furdalás.
1: ez a balegség.
3: Valaki nem biztos, hogy annyira sok önbizalommal rendelkezik, vagy nem
1: érzel? Persze, mások vagyunk.
3: Azért mondom, és akkor nekik erre szükség van.
1: Uh-huh. Oké, okay. Hallgassuk meg Ildikó történetét, itt van velünk Ildikó. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia! Na látod már mennyi sztori volt, de hát a tiéd is gyönyörű.
4: Igen.
1: Na most akkor te voltál ugye céges rendezvényen Horvátországban, ugye?
4: Így van, céges rendezvény volt, a kinti cégünknek volt a 80. születésnapi partia, és az F-félból utaztunk ki Horvátországba, és igen, mi is használtuk ezt a lokátor alkalmazást a párommal, hozzáteszem, hogy azóta már nem használjuk egyébként, uh-huh. Mert egyébként nagyon-nagyon sok félreértésre adok ott, oh. És olyan címszóval kezdtük használni, hogy nem megbízható, tehát, hogy az ember azt mondja, beszél a párjával, és azt mondja, hogy valahol van, és akkor úgy mondjuk így ránézek a lokátorra, és a lokátor teljesen más mutat. És egy csomószor nagyon megbízhatatlan ez az alkalmazás, úgyhogy mi azt elengedtük teljesen. Az anyukámmal használom, meg a gyerekemmel használom, mert az hasznos tud lenni, de azóta már mi is elengedtük ezt a kérdést, mert nem akarunk felesleges bonyodalmakat meg félreértéseket.
1: Na jó, de azért meséld el ezt a horvát sztorit, hogy ez hogy volt.
4: Hát a sztori az a következő volt, ugye kimentem erre a céges rendezvényre Horvátországba, este volt a rendezvény, egy szállodában szálltunk meg, a szállodától egy ilyen 15 kilométerre volt az étterem, ahol a rendezvény volt. Maga a rendezvény az viszonylag gyorsan le is zajlott, este 11-kor megbeszéltük a kollégákkal, hogy akkor mi visszamegyünk a szállodába, amit így is tettünk, visszamentünk a szállodába, ők még felmentek a Skybar-ba egy kicsit iszogatni, én fáradt voltam, úgyhogy fel is mentem a szobába, lefeküdtem, még kicsit nyomkodtam a telefonomat, és utána lefeküdtem aludni. És nem is tudtam, hogy ez idő alatt a párom a lokátoron este ránézett, hogy hol vagyok, kint vagyok, megérkeztünk Horvátországba, ott vagyok-e a szállodában, stb. És az ő telefonján azt mutatta a lokátor, hogy én egészen este 9-től kezdve reggel 6-ig egy Rocco Nightclub nevű helyen mulattam az időt, ami egyébként megnéztem a térképen, mert képernyőfotót is tudott erről mutatni utána. Megnéztem a térképen, hogy az étterem melletti nightclub volt, ahol volt ez a céges rendezvény, és hát már a elnevezés is elég beszédes, hogy Rocco Nightclub. Amúgy, úgyhogy ez csak...
1: Szóval, hogy annyira, te az ágyadban feküdtél, de a helyzeted annyira volt pontos, vagy pontatlan, hogy akár a Rocco Nightclub is lehetett, vagy lehet, hogy ez a lokátor ez behúzza oda, mert ez egy ismert hely. És kellett magyarázkodnod, vagy röhögtetek ezen?
4: Hát azért kellett egy kicsit, azért ez elég kellemetlen volt, tehát őt ez elég rosszul érintette, hogy én nem is feltétlenül az, hogy most én egy Rocco Nightclub nevű helyen voltam, hanem hogy esetleg miért nem mondtam el, hogyha ez így is
1: lett volna. Igen.
4: Tehát kicsit magyarázkodtam, de hát nyilván azért elfogadta, amikor mondtam, hogy ott voltunk a mellette lévő étterembe, és nem értem, hogy hogyan, és visszamentünk a szállodába, tehát azért nyilván elhitte, amit mondtam, de nem biztos, hogy nem maradt benne egy kérdőjel ezzel kapcsolatban ott egy pár napig. Úgyhogy ez kellemetlen volt.
1: Te mikor volt az a pillanat?
4: Volt. Ma már nevetünk rajta, igen.
1: Elhiszem. Mikor volt az a pillanat, amikor úgy döntöttetek a pároddal, hogy leveszitek a lokátort?
4: Hát nem emlékszem konkrétan, hogy ez mikor volt igazából. Szerintem valamelyikünknek a szoftver frissítésénél, vagy telefoncserénél talán, és akkor ott már nem éreztük ennek annyira szükségét. Aha. Nem, meg elkezdtük ugye nem nézegetni, meg mondom, sok félreértés volt ebből a lokátoros sztoriból. Lehet, hogy igen, én mint lány, én vagyok az, akihez egy ideig jobban ragaszkodtam.
1: Engem
4: több ilyen félreérthető szituáció, amit kellemetlen helyzetbe hozott, akkor azt mondtam, hogy jó, el tudom engedni. Most már én is el tudom engedni.
1: Na jó, Anildikó, köszi! Nagyon jó a sztorit, köszönjük szépen! És tanulságos főleg. Köszi, szia-szia!
4: Igen, köszi, sziasztok!
1: Szia! Na, Anett, mit szólsz ehhez?
5: Tök jó, és ezt én is így gondolom.
1: Mit gondolsz te így?
5: Hát az, hogy az embernek a párkapcsolatban kell, hogy bizalma legyen a másik felé, és ez a lokátoros dolog, ez gáz.
1: Sok félreértése adhatok ott, tehát ez a Rocco bár, ez tényleg.
2: Igen. De akkor frankó egyébként, mikor tőle csapatban vagytok, és elmentek valami nagy szórakozó helyre, vagy nagy rendezvényre, és akkor elkeveredtek.
1: Duri, hajd már, enged, az élet máshol van, nem? A rendezvény az egy rezervátum.
2: Igen.
1: Időben korlátozva van.
2: És saját törvényei vannak.
1: Saját törvényei vannak, így van, de ez tényleg az év 365 napjából 5. Igen. Érted, próbálj élni a 360-ban.
2: De én ebben a rezervátumban vagyok szakértő.
3: És ő ott él. Ő ott él. Neki
1: egész évben fejben ott van.
2: És Bergriszt is kirángattad, hogy csinálj meg főző műsort, ember?
1: Bergriszt is, az se jobb, mint te.
3: Na, majd kíváncsi leszek, hogy milyen leszel, hogyha jönnek a fesztiválok. Tehát, hogy mennyivel lesz másabb így az életed? Mit fogok
1: látni? Nem fog jelentkezni.
2: Eltűnök napokra.
3: Tényleg?
1: Igen, és ott lokátorozik a haverjaival. Tényleg, 40 fok, sátor, por, kosz, hónajszag, viszki, nagyjából ez is lokátor. Ez az élete.
3: Szuper.
2: Annyira tudja, elképesztő.
3: Jó.
1: Hát minden évvel átlag utólag megjönni.
2: Igen,
1: tudom.
2: A fantáziádban, így a lelki személyben.
1: Játsszuk egy Hungary Machine-t, jó? Tudjátok, dalszöveg, szerintem ez nem lesz nehéz. Dalszöveg, picit a Google által gyúrva, átmásítva, és ezt kéne kitalálni. Hívjatok most 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor! Nem volt elég? Exkluzív tartalmakért kövess minket Facebookon, és most már TikTokon.

0: a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! A Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz, 6 perc múlva. Üzeni valaki jó reggelt, párkapcsolatban lokátorozni csak a töketlen férfiak használják, engedik meg, szerintem üdv.
2: Na,
1: tessék. Na. A csaj miután lebukott Rokkóval el tudta engedni a lokátort.
3: Mindenki, hogy máshogy látja a történetet.
1: Ugye? És mindenki magából indul ki. Tehát mindenki a saját maga által megélt dolgokból mondja el, hogy kinek van igaza és kinek nincs. Én is így vagyok ezzel, meg te is, csak én, mit tudom, én próbálok egy picit tágabban gondolkodni, és mondjuk akár együtt érezni vagy gondolkodni olyannal is, aki nem úgy véli, mint ahogy én, de ez egy kísérlet, csak nem mindig sikerül. De a hallgatók többsége az olyan, amilyen ő, az az igazság.
2: Az a törvény, így
1: az van. A törvény. És a többi az hülye. Tehát ez a is, ő kijelentette, hogy ezek tökéletlen férfiak. Amúgy igaz, de hogy...
2: ez a törvény pont egybeesik a tiéddel, de...
1: ez pont egybeesik, tehát igen, tehát aki a lokátor helyzetét megosztotta a párjával, férfi, az tökéletlen. Hát ez viszonylag kijelenthető, nem?
3: Ez egy nagy közvéleménykutatás volt nálunk.
2: Jelentjük ki, én azt mondom, igen. Én is azt mondom, jelentjük.
1: Ez csak egy vélemény.
2: Persze.
1: Ez nem több annál, nem biztos, hogy az vagy, mi úgy gondolunk rád.
2: Igen, de egyre többünk véleménye, ez tény.
1: Igen. Igaz, Acika?
4: Abszolút.
1: Évi, egyetértesz?
3: Egyetértek.
1: Na, köszönöm. Jó, Eszter van a vonalban. Szia, Eszter, jó reggelt.
5: Sziasztok, jó reggelt.
1: Jó reggelt. Hú, valami csattog a háttérben. Mi az?
5: A párom éppen élezi a kaszát, a kalapálja a kaszát.
1: Aha. Ó, ki benne a lakásban?
5: Nem, kinn az egyik szőlőbirtokon, és az ott kaszálja utána a magas szüvet.
1: Wow. Jó, az előző témára azért bocs, rákérdezik nálad is, lokátort ti használjátok egymással?
5: Nem.
1: Jó.
5: Páromnak 7 éve nincs telefonja. Boldog ember.
1: De jó! Komolyan! Igen. Te is hogy működik ő így?
5: Hát mind a ketten pedagógusok vagyunk, hogyha szüneteket azokat együtt töltjük, és hogyha valaki akar valamit tőle, akkor engem hív. Én meg, mint egy jó titkárnő, elmondom.
1: Ez elképesztő, gyerekek.
3: De jó.
5: 7 éve, nincs Facebook oldala, nincs semmilyen közösségi oldalon fönn.
1: Ezzel hasonlít rám, de telefonom azért van. És mi volt az a pillanat, amikor ő úgy érezte, hogy le kell tenni a telefont, hogy neki nem kell?
5: Hát nem tudom megmondani őszintén. Nem is szerette amúgy se a telefonját, nem is foglalkozott annyira vele.
1: Most hát igen, de ugye a telefon az...
5: Meg tönkre is ment a telefon, aztán mindig majd veszek, aztán rájött arra, hogy nincs szüksége rá.
1: Igen, alapvetően ugye a telefonok az alapvető funkciója az, hogy fel lehessen hívni valakit, és tudjál vele beszélgetni. Ugye ez a kezdete óta ez így volt. Na most erre sincs szüksége a párodnak? Hogy elérhető legyen? Nincs.
5: Nincs, mindig el tudjuk érni. Vagy a kollégáink keresztül, vagy valahogy el tudjuk érni.
1: Szihetetlen. Figyú, és ti merre laktok? Csak kíváncsiak, hogy mennyire vagytok útban.
5: Székesfehérváron.
1: Tehát a városban, városi életet éltek.
5: Persze, a város szélén lakunk, nagyon közel van neki az iskola, ahol ő tanít.
1: Hát figyú, én felnézek a párodra, mondd meg neki itt, mert tudom, hogy csak üzenhetek.
5: Köszönöm. itt áll mellettem, a Bocskor felnéz rád azért, mert nincs telefonod.
1: Üdvözlöm. De ez óriási az ember. Óriási.
3: És nem ugrott azonnal a telefonhoz, hogy beszéljen vele.
1: Nem is akar, persze, a kaszáját rendezgeti. Jó, Eszterem, kezdjük el a játékot. Mutatom neked a dalszöveget. Figyelj.
6: Az éjszaka hozzon békés alvást, aludj el. Hűvös dunai szél, menj aludni, törpe, menj aludni.
1: Ez a hűvös dunai szél, ez árulkodó szerintem. Ez
5: Horváth Charlie.
1: Igen.

0: Nagyon jó. Gratulálunk!
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Nyertél egy bocsizacsit, benne sapka és bögre.
2: Baseball sapka.
0: Baseball sapka.
1: Köszönöm. Ah, köszönöm szépen, nagyon szuper. Te élmény volt beszélni egy olimpiai bajnokkal is.
0: Ó, köszönöm szépen. Köszönöm.
3: Élmény vele dolgozni. Csak mondom.
1: Elhiszem.
3: Igen.
1: Elhiszem.
0: Egyébként én is múlt hétvégén szereltem a fűkaszámat, csak mondom, de ezt a fűkkal már beszéltük.
3: De ez ilyen manuális kasza, vagy elektromos?
1: Ez hagyományos kasza.
3: Ez a hagyományos kasza.
0: Hagyományos kasza. Olyanom nincsen.
3: Én egyszer próbáltam azzal, és majdnem lekaszáltam a lábam.
2: Igen. Hát az veszélyes.
3: Tehát, hogy ugye az a hát hosszú rúd, és akkor van oldalt kiáll egy ilyen mellékrúd, és akkor valahogy így megfogod, igen, és akkor suhintod. Van egy kanyar, van egy íve ennek a nagy pengének, azért az tényleg veszélyes. Igen.
1: Hát régen nem véletlenül használták ezt a parasztok, amikor lázadoztak.
3: Persze, így van. A kasza a legjobb.
1: Komoly fegyver volt.
3: Igen, most itt mindenki furcsa arcot vág. Hát az nagyon lehetett. Hát ha értett a paraszt a kaszához, levágta a fejét.
2: Ha lázadoztak, akkor.
0: Jó, de egyébként ma a láncfűrésszel is ugyanúgy tudok riogatni.
1: Apa, hogyne.
4: Ne lőd le a hétvégi programodat, Évi.
0: Jó van.
3: Eszterem, köszönjük szépen, és Anett keresni fog
1: én
3: a címetekért, jó? Köszi!
1: Rendben, szép napot kívánok
3: neked is, tettek. Szia! 7 éve nincs telefonja az urának.
0: De irigylem.
3: Nagyon! Aztán hát rajta keresztül úgy is elérik.
4: Mint most is. Átadta az üzenetedet, és működött, kész.
3: Igen, kész, ennyi volt.
0: De mennyire nem érdekelte, hogy beszélhetne akár veled. Hát ez zseniális.
3: Abszolút. Na, jövünk vissza, a gyerekek, nagyon büszkék vagyunk egy barátunkra. Képzeljétek el, ő lett a 21. század kedvenc Újpest játékosa. Ez egy közönségszavazat egyébként, és nem más, mint Kabát Peti, akivel mindannyian jóban vagyunk, nem? Te is bírod őt?
0: Igen, nagyon bírom.
3: Én is nagyon szeretem, Gyuri, együtt bor, mit tudom én, szakértett vele.
4: Bor nagy követek vagyunk, már zsűrik vagyunk a borversenyen, igen.
3: És Anett még szexuálisan is vonzódott hozzá a párod előtt, ugye?
5: Hát, ha te mondtad.
3: Nem, hát Csabi előtt.
4: Jaj, ne pirulj már el, kislány.
5: Mm. Én nagyon kedvelem, igen.
3: Na, így értem. Igen. Nem akartad a kínos helyzetbe hozni, ezért mondtam, hogy a Csabi előtt.
5: Jó, de így is abba kerültem.
3: Na, mindegy. Szóval, hogy mit jelent ez? Azért ne felejtsük el, hogy Peti egy igazi futballklasszis. Tehát, hogy szeretjük őt, mint média személyiség, egy igazi futballklasszis. 164 meccse volt az Újpestnél, 74 gólt lőtt, és még sorolhatnánk az eredményeit, és most megválasztották a 21. század kedvenc Újpest játékosának úgy, hogy a 21. századból kizámoltuk, hátra van még 74 év.
4: Nagyon durva. És ez egy közönségszavazat volt, tehát, hogy óriási szeretet van mögött.
3: A közönség azt mondja, hogy nincs mese, nekünk nem kell több 74 év, mi tudjuk, ki az. És az a Peti.
0: Egyértelmű.
3: Szerintem is. Hívjuk Kabát Petit a hírek után.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár, dönt. MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
8: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
11: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
12: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Már most kérjünk időpontot kémény seprésre. Megviseli a hőség az állatokat is. Itthon még kitart a nagy meleg. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nem csak a meleg rekord, az áramfogyasztási rekord is megdőlt a nyáron. A Mavir adatai szerint péntek este volt a legnagyobb terhelés a hazai villamos energiahálózaton. Ezzel a tavalyi nyári csúcsot is meghaladta a fogyasztás. Az abszolút rekord azonban még tartja magát, ezt tavaly júliusban mérték. A hőség viszont még rátehet egy lapáttal az áramfogyasztásra is. A mai tetőzés után nem kizárt, hogy újabb rekord dőlhet meg. Módosítja az idei költségvetést a kormány. A miniszterelnök szerint erre azért van szükség, mert az átvilágítás alapján a költségvetés állapota jóval rosszabb annál, mint amit az előző kormány nyilvánosságra hozott. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az új költségvetés már valós számokra épül majd. Hozzátette, minden minisztériumban felülvizsgálják a kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, és a felszabaduló forrásokat a magyar embereket érintő fejlesztésekre fordítják. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni. Osztotta meg rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
17: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyezni.
16: Megviseli a hőség az állatokat is. A Nyíregyházi Állatpark lakóinak közérzetén a gondozók fagyasztott gyümölcsökkel, medencével és lédús takarmánnyal igyekeznek javítani. Közben újabb örömhírről számol be a fővárosi állatkert. Gyarapodott a Lajhárt család. A kicsi neme egyelőre még nem ismert, ezért még nevet sem kapott. Ma is hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy gyenge hidegfront hatására napközben már egyre több felé alakulhat ki záporszivatar, helyenként felhőszakadás sem kizárt. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre azonban mérséklődik a kánikula.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Olvasható az útinform.hu-n. Közben az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak és egy hídjavítási munkálatait végzik. A belső sávba terelik a járműveket. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 8 óra 10 perc van, jó reggelt megint minden hallgatónknak, szia Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, üzenik, sziasztok, azt hittem nincs még egy olyan ember, mint az én férjem, és van, se telefonja, se Facebookja. Semmit nem ért a számítógéphez, és ugyanúgy van, mint Eszter, hogy bármikor megtalálják. Vezetékes telefonon el lehet érni, azt ennyi, csácsá.
1: De jó!
0: Igen, tök jó, egyébként tényleg tök jó. Na, gyerekek, szóval, Gyuri, ugye nagyon sokat beszélt a Gyuri arról, hogy az országos borverseny díjátadóján, meg előtte is már ilyen különböző képzéseket, te most együtt voltál a zsűriztél Kabát Petivel
2: együtt. Így van, a borversenyen is zsűriztünk, igen, aztán csütörtökön együtt voltunk, amikor átadták a díjakat is, igen, és akkor csütörtök délután megint együtt töltöttük.
0: Így van, tehát egy csomó okleveled van már, és Kabát Peti barátsága.
2: Így, Petivel.
0: És igen. Úgy kíváncsi voltam, hogy a Gyuri egyáltalán tudja-e, hogy ki az a Kabát Peti. Tehát, hogy amúgy tudod, hogy ő...
2: Hogyne, hát ne viccelj.
0: Mit tudsz Petiről?
2: Petivel már előtte is azért ismertük egymást,
0: igen,
2: innen a műsorban.
0: Sorolt fel, mit tudsz Kabát Petiről?
2: Tudom, hogy azért egy klasszis focista. Tudom, hogy ő cselezte le David Beckhamet. Ezt ott is elmondtam a borversenyen és a workshopon, és mindenki tudja már, hogy ő az. Igen. Uh-huh. Tudom a Petiről azóta, hogy mentes vízzel húzza fel a fehérbort, úgy szereti inni. Ezt is tudom például. Uh-huh. Ugye? Ez is fontos.
0: Persze, igen.
2: Igen. Tudom, hogy 164 meccse volt például.
0: Aj, most már nézel a papírra.
2: Lila-fehér mezben? Igen.
0: Igen.
2: Az Újpestnél.
0: Mit tudsz még?
2: 74 gólt lőtt.
0: Hol?
2: Az Újpestnél. Mm. Igen.
0: Igen.
2: 45 gólpasszt adott például.
0: Hol?
2: Az Újpestnél.
0: Felnézel rá?
2: Én nagyon szeretem, emberileg is egyébként, tehát, hogy tényleg annyira gyorsan megtalált az egész csapattal a hangod, és annyira jól kijött mindenkivel, egy iszonyat szórakoztató, és nagyon szerethető srác.
0: Hol?
2: Itt a borverseny.
0: Ja, azt hiszem, az Újpestnél.
2: Iszonyat szórakoztató volt az öltözőben is az Újpestnél.
0: Na, azért beszélünk most a Petiről, nem tudom, hogy olvastátok-e. Képzeljétek el, hogy a szurkolók a 21. század kedvenc Újpest játékosának választották meg Kabát Petit. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy 2026 van.
1: Igen.
0: Ez a 21. század, ugye?
1: Igen.
0: Ez akkor az. Ebből hátra van még 74 év. De most már megvan a legjobb játékos.
1: Ennyi.
2: Hát bebiztosították magukat.
0: Maguknak a Petit.
2: Így van.
0: Tehát ezzel már nem. Egy új, a 22. században lehet újra szavazni, ugye a következő játékosra kedvencre.
2: Hát mostani Újpest játékosok azok letehetik ezt a versenyt. Tehát ennyi.
0: Na, egyébként ez egy voksolás volt az Újpestnél, 16 játékossal indult, és aztán a legjobb négybe Peti mellett ott volt Simon Krisztián, Kovács Zoltán, Rajci Péter, és aztán a Peti nyert. Igen, az Újpest drukkerek így döntöttek. És nyilván tudjuk, hogy Petinek ugye a szíve csücske az Újpest. Tehát, hogy te mertél a Peti jelenlétében valami zöldet felvenni?
1: Nem mernék, soha.
0: Ugye nem lehet?
1: Nem lehet. Nem is ülne mellém például a hashtag bocskorban.
0: Abszolút.
1: Tehát tudom. Akkor kérné, hogy üljek át a másik oldalra.
0: Sőt, hát ugye az ATV-nek új párna garnitúrát kellett venni, a zöldeket kiszelektált a Peti.
2: Széttépte mi?
1: Kidobálta.
0: És azt is ugye azért tudni kell róla, hogy Peti számos hazai és külföldi csapatnál játszott, nem csak az Újpestnél, többek között a török Göztepe Izmirnél, a bolgár Levski Szofiánál, az osztrák FC Kempennél és az Etónál is, és egyébként ott az Etónál fejezte be a pályafutását. Az egy picit fájt neki, mert ugye azok zöldben vannak. És ott nem tudott külön lilában lenni.
1: Igen.
0: Pedig szeretett volna.
1: Igen.
2: Legalább ő hadd legyen lilában egyedül, és nem engedték.
0: Azt mondta, csak a kapus hordhat más cuccot. Szóval Peti jelenleg az Újpestnél dolgozik továbbra is, mint sportkoordinátor, és gondoltuk, hogy beszélgessünk már vele arról, hogy ez számára mit jelent ez az egész, ez egy olyan elismerés, ami tényleg a szívből jön, a szurkolóktól jön. Itt van velünk a vonal végén Kabát Peti! Szia Peti, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Sziasztok!
0: Peti,
4: puszi mindenkinek.
0: Hát látod, hogy mennyire tisztelünk.
4: Igen, és nagyon szépen köszönöm. Én olyanokat rögtem most, bocsi, hogy így felvázoltad az egészet, hogy lecseréltük a bocskorba, lecseréltétek a kanapé húzatját. Nagyon-nagyon-nagyon rögtem.
0: De Petiként tényleg mi gratulálunk, ez egy óriási elismerés, és tudod, ilyenkor mindig az szokott lenni, ahogy is a futball műfajban nagyon szeretik ezeket a statisztikai adatokat bedobálni, 164 mérkőzés, 74 gól, stb. És ugyanakkor ti focisták, ez mindig ezt a képességeteket csodáltam, hogy ti mindig emlékeztek, emlékeztek arra, hogy ó, 1992-ben, amikor Albánia ellen játszottunk akkor, és minden helyzetre, gólra, szögletre, bírói döntésre pontosan emlékeztek. Hogy valami ilyen furcsa memóriátok van. Hogy ez a 74 gól, amit az Újpestnél rúgtál, ebből te hányra emlékszel?
4: Hát én így visszakanyarodnék, szerintem a csatárok életében tényleg azért a gólok minősítik a csatárokat, és azért egy csatár szerintem a 90 vagy a 100 százalékára szerintem emlékszik a góljainak. Hát ebben a Újpestnél a 74 gólból szerintem 70-re biztos, hogy emlékszem.
0: Ez hihetetlen. Hát figyelj, amikor én tinédzser voltam, és a gimnáziumban fociztunk, én is rúgtam gólt, egyre sem emlékszem.
4: Hát az is megvan, te is emlékszel rá.
0: Nem emlékszem. Tehát, hogy ez hogy lehet, hogy 70 gólra emlékszel? Idézz már fel egyet, valamelyik gólt, amire te nagyon emlékszel az Újpestből.
4: Hát most, hogyha kéne a Fradi meccsek előtt gólt, a soha nem felejti el az ember, az amikor visszakerült a Fradi a MB2-ből MB1-be, mindig azt néztem, hogy mikor játszunk a Megyerin, ott vezettek 1-0-ra, és egy perc múlva egyenlítettem, és pont a Rajci Peti, aki ebben a voksolásban is benne volt, fejes góljával nyertünk 2-1-re, utána össze vagy tavasszal mentünk az Üllőire, ott 1-0-ra nyertünk az én gólommal, például azt emelném egyébként ki, mert azért...
0: Na az, hogy történt, ezt a gólt mondd el, te hol voltál?
4: Én elmondom neked pontosan, nagyon sokszor láttam, elment a Simek Peti jobb oldalt, beadta, Barci Dávid lekészítette nekem, és én ilyen 16-ról jobb belsővel, most nem akarok nagyon ilyen nagyképűnek ülni, de a jobb felsőbe belőttem, jobb belsővel.
0: És te hol voltál a 16-os szélén?
4: 16-os és a 11 és a 16-os között középen a kapuval, így van.
0: És jobbról kaptad a labdát?
4: Jobbról adta be a Simek Peti, átment a bal oldalra, a Dragoner Attila kicsúsztatta, pont a Barci Dávid elé, ő levette, vagy így egyből azt hiszem így visszarúgta nekem laposan, és ahogy jött laposan, én középről jobb belsővel a jobb felső sarokba lőttem.
0: De kapásból nem készítgetted ide-oda, hanem kapásból lőttél.
4: Nem, egyből, de nem levegőből, hanem ez a földön vissza.
0: A földön, oké, de hogy izé nélkül.
4: Úgy van.
0: De ez hihetetlen, minden ilyen gólodat el tudsz így mondani, mi?
4: Hát az első MB1-es gólom, akkor még a Honvédban voltam, akkor még nagyon fiatal voltam, szerintem 18 éves, a Debrecenben játszottunk, Debrecen Honvéd, ott rúgtam az első MB1-es gólomat, ezt soha senki szerintem nem felejti el. Oké, hogy kikaptunk 4-1-re, de az is egy felemelő érzés ott. A Vasasban, amikor gólkirály lettem azzal a góllal, az utolsó meccsen volt, mert nagyon szoros volt a volt verseny volt a Tököli Attilával, Illés Bélával, és ott az 7. perce gólt lőttem a Zalaegerszegnek, és azzal biztosítottam be a gólkirályi címet. Ezek azért, figyelj, bocsi, ezek azért nagyon olyan pillanatok, amit szerintem az ember soha nem felejt.
0: De ezek nagyon nagy dolgok. Most itt én is nézem a papíromon nyilván, hogy voltál bolgár bajnok, bolgár kupagyőztes, osztrák bajnoki bronzérmes, az év legjobb magyar futballistája 2014-ben, a legjobb magyar játékos 2014-ben, az év legszebb gólját te lőtted 2014-ben, az év játékosa 2013-ban, magyar gólkirály 2001-ben, és az osztrák másodosztályban is voltál gólkirály 2005-ben. Tehát, hogy ez elképesztő, Peti.
4: Köszönöm szépen. De hát a csatárok egyébként, nagyon sok csatár, az én korosztályomban egyébként nagyon sok csatár volt, magyar csatár, aki nagyon gólérzékeny volt, és nem is akarom felsorolni, tehát ott a válogatottban nagyon nehéz volt bekerülni. Én úgy tudtam bekerülni, hogy gólkirály voltam, akkor hívott meg a szövetségi kapitány. Most hiába rúgtam.
0: Ki volt a szövetségi kapitány akkor?
4: Bicskei Bertalan.
0: Bicskei, aha.
4: Bercibá volt, ő nekem volt a Honvédban is edzőm, ő lett a szövetségi kapitány, és nagyon-nagyon nehezett a Horváth Feri, a Fehér Miki, a Dombi Tibi például abban válogatodva volt a barátod,
0: a te barátod.
4: Hát én nekem is, hát igen, mert hát úgy van, jól ismered, és jóba vagytok. Persze. Nagyon szeretem a Tibit, de nagyon nehéz volt oda bekerülni. Tehát pont akkor kerültem be, amikor gólkirály címet szereztem abba az évbe, akkor kerültem be.
0: Peti, itt ugye viccelődtük az, hogy kicserélted a párnákat az ATV-nél, de hogy ugye felsoroltuk, hogy...
4: Ez nem igaz, Gyuri, nehogy elhitnek, ez nem igaz.
0: De legalábbis hátradobtad őket, tehát tévéműsorban nem szerepeltek a párnák.
1: Így van.
4: Igen, mert mindig nyomja az a kis párna, hát az Évit is nyomja a hátát, úgymond.
1: Engem nagyon nyom minden.
0: Peti, nem azt akarnám megtudni tőled, hogy ugye sok csapatban játszottál, sokféle mezben játszottál, de hogy dől el az mégis egy ember, egy focista szívében, hogy melyik igazán az ő csapata, és te esetedben ugye ez az Újpest. Tehát ez lehetne ugyanúgy, mit tudom én, te Győr szívű vagy nem tudom, Szofia szívű vagy, de nem, te Újpest szívű vagy. Ez hol dől el? Szofia szívű, igen.
4: Szofia szívű. Egyébként a Leszki Szofia az kék, és iszonyatosan jól éreztem magam Szofiába. Nagyon-nagyon jó volt, tényleg úgy nyertünk bajnokságot, hogy nem kaptunk ki, meg kupát.
0: Hát nagyon nem biztos, hogy bolgárokkal szerintem... biztos ilyen orgiákra jártatok, meg ilyesmiatt azért gondolom, nem? Ott ilyen szabad élet volt a Balkánon.
4: Hát az kemény volt, Szofia. Nagyon-nagyon. De inkább lapozzunk.
0: Lapozzunk, jó.
4: Hát, hogy hogy dől el? Én ilyenkor visszakanyarodok, hogy én honvéd nevelés vagyok, és tényleg én nagyon sokat köszönhetek a honvédnak. Én 9 évesen ott kezdtem. Tehát a honvéd az egy szívem csücske, ugyanúgy a Vasas, ahol tényleg válogatott meg a gólkirály lettem, de nekem valahogy amikor én hazajöttem 2008-ban, és Újpestre szerződtem, én ott találtam meg azt a csapatot, azt a stadiont, azt a szurkolókkal való közös hangot, hogy ott éreztem úgy magam, hogyha valaki azt mondja, hogy Kabát Péter, akkor egyből Újpestre azonosítanak, és szerintem ez szívből, meg nem tudom, de mondom még ezt, de a Honvéd, meg a Vasas nagyon közel.
0: De én is ezt akarom érezni, vagy megtudni, hogy akkor ez egy olyan, mint hogyha otthonra találtál volna? Tehát mondtad, hogy a így hangulat, van, a szurkolókép, úgy a csapat, az edzők, nem tudom, tehát hogy ez adta a leginkább otthonos hangulatot neked.
4: Így van, én amikor hazajöttem, akkor én mondtam a menedzseremnek, hogy én Újpesten szeretnék játszani, mert mindig is tetszett az a légkör, az a varázs, ami ott volt a Megyeri úton, és amikor oda mentem, a Honvédból mentem, azért ott a szurkolókkal volt egy-két ilyen kisebb, hogy hívják, amikor már Honvéd Újpest között azért nagyon nagy az ellentét, de az első meccsen egyébként nagyon jól sikerült, ott 1-0-ra nyertük az én gólomba, tehát így pont így berobbantam, és tényleg onnantól kezdve megszerettek nagyon a szurkolók, és ez annyira így, tehát így szárnyaltam fölfele az első két évben. Az nagyon-nagyon jól sikerült az Újpestbe, és ott nagyon-nagyon megszerettek a szurkolók, és én mindig is ott akartam maradni, amikor abba hagytam a pályafutásomat, én ott akartam dolgozni, mert ott érzem, igen, amikor megtalálod azt a helyet, vagy azt a közeget, én szeretek kimenni, bocsi, tehát én minden nap kimegyek Újpestre, én ott dolgozom, még hogyha nincs is nekem semmi dolgom, akkor is kimegyek, mert szeretem az egész a csapattal lenni, a stadiont, az egész légkört, tehát olyan otthonos, hogy nem tudom ezt elmondani.
1: Ha már ugye díjról beszéltünk, akkor ez a szavazás, ez mennyire döbbentett meg téged? Tehát te sejtetted, hogy te leszel itt az Újpest szurkolók között a befutó?
4: Nem, abszolút nem sejtettem. Láttam, amikor kirakták a szavazást, akkor pont a Vincent Onovóval voltam az első etapban. Ott gondoltam, hogy őt le fogom azért győzni, mert azért elég sokat játszottam Újpesten, szeretnek a szurkolók. Utána már láttam, hogyha tovább jutok, akkor a Tisza Tibi, ő már például vele játszottam egy csapatba. Azt tudtam, hogy az olyan 50-50 lesz, tehát azért nagyon-nagyon szeretik, nagyon sok gólt lőtt ő is, de ott azért egy nagyobb fölénnyel meg tudtam nyerni, és azt néztem, hogy utána a Rajci Peti lesz a következő ellenfél, ami a legnehezebbre gondoltam, amiben is következett, mert nagyon nagy szoros csatába tudtam megnyerni, mert a Peti azért gólkirály volt Újpesten, nagyon szeretik a szurkolók, nagyon sok gólt lőtt, tehát mi együtt játszottunk, és nagyon-nagyon szerettem vele játszani, mert nagyon...
0: Peti, te még tudod, mi volt a kérdés?
4: Hát én, hogy számítottam erre. Most nem akarok hazudni.
0: Én már elfelejtettem, hogy Vince, Tibi, meg mit tudom, ki, hol voltak.
4: Nem, az, hogy mikkel kerültem össze, mert olyan ágon voltam, hogy szerintem nagyon nehéz ágon. Tehát a Tisza Tibi meg a Rajcival, őket nagyon ugyanúgy szeretik, mint engem. Tehát ott 50-50 volt. és a Rajkót meg tudtam venni, és így kerültem a döntőbe a Simon Krisztiánnal. Ő is egy saját nevelés, tehát ez egy 50-50-es csata volt.
0: De szerintem az Évi azért kérdezi, mert hogy szerinted szerepet játszik-e ebben a szurkolói szeretetben az, hogy te ugye a te utóéleted az jóval hangosabb, mert ugye a médiában szerepelsz.
4: Biztos, 100%. Szerintem azért a Facebook és az Instagramon lehetett szavazni, az Instagramon sokan követnek, tehát ez biztos, hogy belejátszott, hogy azért néztek vagy látnak a tévébe, egyértelmű, de azért érzem, hogy nagyon szeretnek a szurkolók, és egyébként meg itt tök jól, meg köszönöm, hogy hívtatok, így meg szeretném nekik köszönni a szurkolóknak, mert ez egy nagyon nagy elismerés szerintem, és ez egy nagy díj.
0: Ez így van. Peti, beszéljünk még tényleg két mondat erejéig a VB-ről.
4: A VB-ről?
0: Igen.
4: Ez az! Tudtam!
0: Na, nézze, de van-e számodra bármiféle meglepetés? Ugye itt most pont ma kiestek ugye a németek, meg a hollandok is.
4: Hollandok, ja.
0: Szóval, de mit gondolsz az egészről? Jó
4: hát
0: nagy
4: VB ez. Nagyon-nagyon-nagyon sok meccs van. Én gondoltam, hogy nagyon sok gólos VB lesz. Ez be is jött. Én Argentinának szurkolok, a Messinek nagyon-nagyon szurkolok. Én szerintem ők az egyik legnagyobb esélyes, de vannak meglepetések. Tehát azért itt, hogy Törökország nem jutott tovább a csoportból, vagy Csehország, vagy Uruguay például, ez szerintem nagyon nagy meglepetés, és ott vannak. Hát eddig még nem jutott be, eddig még nem jutott be európai csapat, nem jutott meg tovább.
0: Igen, hogy lehet, hogy nem lesz európai döntő. Nem tudom, spanyolok még lehet, hogy hoznak valamit meglepetést, de...
4: Hát a franciák nagyon erősek. Ők szerintem a legesélyesebbek, hogyha keretet nézzük, akkor ők a legesélyesebbek. Én egyébként így levezettem így az ágat, na. És én argentin-francia döntőt szeretem. Szerintem az lesz.
0: Az jó, a portugálok meddig mennek?
4: Ők is jók, de én szerintem az pont a franciákkal vannak, tehát ott hogyha tovább is mennek, akkor a franciák összekerületnek, az azért necces, az nagyon necces.
1: Aha. De előtte meg összekerülnek még a spanyolokkal is.
4: Hát az is, a így van, ott az kicsi meccsek. És az argentinoknak nagyon jó nagyon jó ágon vannak, tehát könnyebb ágon vannak, mint a portugál vagy a francia, így van.
1: Mondjuk azért egy brazil-argentin mérkőzés, az is jó lesz.
4: Az elődöntő lehet, azt hiszem, az nem lehet döntő.
1: Az így van.
0: Hogyan nem lehet döntő?
1: Nem lehet, mert azon az ágon vannak.
4: Azon az ágon vannak.
0: És miért nem találkozhatnak újra?
4: Hát akkor átrakjuk a brazilokat a másik ágra.
0: De aki az én ágamban van, ezzel már nem is döntőzhetek.
1: Nem.
0: Hát ez tök igazságtalan.
1: Jó reggelt.
4: Hát az nem van, ott már ki van sorsolva. Hát már azok megvannak, hogy kikivel fogják.
1: De ő még tud Infantinóval beszélni. Tehát a Gábor ezt
4: eltűnik. Akkor átrakják a brazilokat. Persze. Egyébként néztem a brazil tegnap. A brazil meccs nagyon jó volt. Izgalmas.
0: De hát a japánok milyen jók voltak.
4: Fú, nagyon jók a japánok.
0: Wow. Csak néztünk. Jó van. Hát akkor izgul, argentin-francia döntő, ezt jósolta Peti. Peti, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és még egyszer gratulálunk az elismerésedhez.
4: Nagyon szépen köszönöm, és hogy hívtatok. Imádlak titeket.
0: Mi is téged. Puszi, szia Peti.
4: Sziasztok.
0: Kabát Peti. A legnagyobb. Nagyon szeretik a Petit. Na, Peti, nagy kedvenc, életvidám üzeni Laca Biáról. Kabát Peti, hatalmas arc, imádom ezt a lila majmot. Hajrá, Fradi. Üzeni valaki, de szeretettel, tehát, hogy...
1: Na, ez egy szép üzenet. Egy Fradista ezt
0: így. Igen. Kabát Peti, hatalmas arc, imádom ezt a lila majmot, hajrá, Fradi. Ezt üzente valaki. Naon bírjuk Petit, egyszerű, szerény, jó fejgyerek, további sok sikert, jó egészséget a faldoktor, és na jó, ezek jöttek. Gyerekek, nézzük meg, hogy a hallgatóinknál van-e valami ilyesmi. De a Peti munkája lett újra elismerve, és Magyarország nem feltétlenül az a hely, ahol az ember munkáját nagyon elismernék.
2: Ja, hát ezt harapófogóval kell kihúzni, és akkor se sikerül általában.
0: Igen. És most azt szeretnénk tőletek kérdezni, drága hallgatók, hogy mégis volt-e valamilyen kellemes csalódás, amit egy olyan helyről kaptál, olyan dicséretet, ahonnan nem is számítottál rá, de a munkádat illetően. Tényleg, most érted, lehetsz bármi ügyvéd, darus, orvos, fodrász, műkörmös, dalszerző, mindegy. Tehát, hogy bármi, nem kapsz sokszor elismerést, tudjuk, mi sem. Hát nekünk sem, egy rohadt elismerést nem kaptunk még, ugye?
2: Hát nem sűrűn.
0: Hát egy dicséret, nem sűrűn, nem. Tehát nem. hogy neked van egy, nem Évi, egymást dicsérgetjük állandóan,
1: hát van az, hogy
0: mit kodjuk egymás,
1: de... Ezt nem tudom, hogy ilyen van-e, de igen, minket nem dicsértek még meg.
0: Na azért mondom, és ezt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok hallgatónk ugyanígy érez az ő munkájával kapcsolatban, és aztán egyszer mégiscsak volt egy olyan elismerés, egy olyan helyről, amire nem számítottál. Na erre vagyunk kíváncsiak. 0620-22-22-122.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
7: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
8: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
7: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Tengerből a tányérra. A Metróban a friss lazacfilé kilója bruttó 4.990 forint. 5 kg vásárlása esetén pedig csak bruttó 4.490 forint augusztus 2.

0: 90 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Kiváló lesz az idei dinnyetermés, heves viharokkal ért véget a hőség Hollandiában. Itthon még kitart a nagy meleg. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A vízfogyasztás csökkentését kérte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, jelenleg a vízellátásban a legkritikusabb a helyzet. A Dunamenti regionális vízmű területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. 6700 embert érint vízhiány. A hatóságok vízszállító járművekkel segítik a lakosságot. Azt kérte a kormányfő, hogy a következő két napban csak a valóban fontos dolgokra használjuk az ivóvizet. Ne locsoljunk, ne mossunk autót, és ne töltsünk medencét, mert az kell ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházak ellátására, vagy éppen tűzoltáshoz. A harmadfokú hőségriasztást egyébként meghosszabbították, holnap éjfélig marad érvényben. Kezdődik a hazai görögdínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű az idei termés, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
4: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásuknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
3: Eves viharok vetettek véget a rekordhőségnek Hollandiában. A hétvégén két zivatarrendszer söpört végig az országon. Utcákat öntött el a víz, fák dőltek ki, a villámcsapások pedig több épületben is tüzet okoztak. A meteorológiai szolgálat több mint 500 000 villámot regisztrált, ami rekordnak számít a mérések kezdete óta. Az orkán erejű szél fesztiválokat és szabadtéri rendezvényeket is félbeszakított. A hőhullám ugyanakkor ezzel véget ért Hollandiában. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Ma is hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy gyenge hidegfront hatására napközben már egyre több felé alakulhat ki záporszivatar, helyenként felhőszakadás sem kizárt. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre azonban mérséklődik a kánikula.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Már most lassulás, torlódás tapasztalható az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon a külső sávban. Közben a 83-as főúton Nagyszentpál térségében egy autószalakorlátnak hajtott. A 62-es kilométernél Pápa felé lezárták a külső sávot. Olvasható az útinform.hu-n. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, például a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-9 lesz 5 perc múlva, ami a legszomorúbb ezekben az SMS-ekben az, hogy tényleg ez az általános, hogy nem kapnak dicséretet az emberek a munkájukban. Ez elkeserítő. Na nézzük, hogy miket írnak. 2018-ban találkoztam Petivel Londonban, kértem tőle fotót, közvetlen, egyszerű, jó fej volt, üzeni Jani Feldkirchiből. Minden reggel titeket hallgatlak, nem Spotit, nem a fentieket, ez itt most a legnagyobb dicséret, ha nem jött volna le. De lejött, köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
1: Sziasztok, feleségem süti a legjobb grill csirkét Győrben, Dalma. Igazából majdnem egész Győr elismeri. Büszke vagyok rá, üdv Gyuri.
2: De jó.
3: És ez nagyon fontos is egyébként, igen.
1: Miért a kérdésünkre válasz?
3: Hát az, hogy majdnem egész Győr elismeri, tehát hogy ő kap dicséretet
1: elismeri a csirkéjét?
3: Igen.
1: Ő nyilvánosan süti a csirkét?
3: Igen, igen, valószínűleg vendéglátó egységben gondolom.
1: Bocs, ez nem derült ki számomra. Értem. Hello, elvállaltam egy 120 négyzetméteres budaparti lakást, teljes felújítását. Bontástól az utolsó kép felfúrásáig. A munka végén kaptam ajándékba egy autót. Persze rendesen ki is fizettek.
3: Azt a mindenit.
1: Wow! Hívjuk már fel.
3: Ez igen.
1: Gyuri, hívj már fel. Mert ez azért baromi ritka. Le a kalappal. Van ilyen?
2: Nincs, de hogy van. Hát még borravalót se adunk, nem, hogy egy autót.
1: Az első bontástól az utolsó képfúrásig mindent ő csinált, kifizették rendesen, és tessék barátom, itt egy autó.
2: Úristen, de jó.
1: Hát ez fantasztikus.
2: Hát ilyet én is elvállalnék, ha valaki
1: hívja. De ő ezt nem tudta előre.
2: Hát tudom, de most én előre mondom, hogy egy autóért szívesen felújítok valamit.
1: Csernus testvére dicsért meg. 4 éve stand-uppal próbálkoztam, 2 éve odajött egy ember hozzám, kérdezte, hogy hol tanultam ezt. Mondtam, hogy magamat képzem, akkor engedjen meg, hogy gratuláljak, és kezet fogott velem, Burger Béla vagyok. Hát Béla, ez, és a Csernus testvér az valami nagy dolog? Az nem tudom.
2: Én nem tudom, hogy ki.
1: Én sem tudom. Igen. 11 év után hagytam ott a munkahelyem, mert nem éreztem, hogy megbecsülnek. Új munkahelyemen első hónapban mondták, büszkék rám, hogy ilyen gyorsan fel tudtam venni a ritmust, vendéglátás üzeni Kissa. Ugye, hogy...
2: Igen, egyébként az is nagyon fontos, hogy az ember egy ide, sok időt van egy munkahelyen, akkor utána már kijönnek a jó és rossz tulajdonsága, és már azok eltörpülnek a jó tulajdonságok a rosszak mellett. Tehát azért az is nagyon nehéz.
1: Hogy?
2: Az, hogy tudod, hogy sokáig vagy valakivel, megismered.
1: Ez oké, de ő soha nem kapott dicséretet, se az elején, se a végén.
2: Az nyilván nehéz, vagyis hogy ez nem jó. Az elején azért szerintem sokat kell dicsérni, csak egy idő után tudod, mikor már sokáig megismered a többit, nehéz. Ez tapasztalatom, mondom. Nagyon nehéz.
1: Akkor még egy hellóka, sajnos soha egyik munkahelyen sem kaptam dicséretet, de még egy jó pontot sem, és most is olyan helyen dolgozom, ahol semmi dicséret nincs. Egyedül a párom mondja mindig, hogy ügyes vagyok. De lehet, hogy az a baj, hogy még magam sem hiszem el, hogy jó az, amit csinálok. Üdv a festőgyerek.
3: És miért várják el a főnökök, hogy motiváltan dolgozzon valaki egyébként? Tehát, hogy mit gondolnak?
1: Én ezt nem értem, én dolgoztam külföldi vezetőséggel, főnökökkel, és komolyan mondom, hogy bármikor visszacserélném arra a magyar vezetés helyett. Tehát, hogy azt a fajta túl azon, hogy szakmaiságot tapasztaltam, de hogy ők tényleg tudtak motiválni. Ők akár dicsérettel, akár bármivel, amivel bátorítottak. Tudtak motiválni, és ez nagyon-nagyon fontos. És ezt ajánlom mindenkinek, aki felettese valakinek. Hogy tegyétek már meg. Tegyétek meg a beosztottjaitokkal, mert sokkal többet jelent sokszor, mint a pénz.
3: Igen, szervezett pszichológiai tény egyébként, hogy ezt tudja fenntartani napi szinten a lendületet, meg a motivációt. A pénz az egy ideig. Tehát egy fizetésemelés 1-2-3 hónapig, és aztán igen, az megint leül. Ez az, ami napi szinten működik.
2: Ez így van.
1: Na jó, sikerült elérnünk azt, aki a budaparti lakást felújította, és a kifizetés mellett még autót is kapott. Itt van Gyuri. Szia Gyuri, jó reggelt!
4: Hello, sziasztok, jó reggelt, Szendrá György!
1: Jó reggelt, szia Gyuri! Na, te teljesen egyedül egy személyben újítottad fel ezt a lakást? Ez 120 négyzetméter volt, ugye?
4: Igen. A burkolásban segítek csak, de a többit én csináltam.
1: És mennyi idő volt?
4: Hát nagyjából fél év körülbelül.
1: Fél év, ha. De akkor teljesen...
4: De úgy, hogy közben elmentem máshova is dolgozni, tehát mindig ahova kellett mennem dolgozni.
1: Aha. Ez egy luxus lakás?
4: Hát
1: Hát tudom, ez relatív, kinek mi a luxus, igen, értem, de...
4: Hát ott a MOL Campus mellett.
1: Jó, mindegy is, de hogy maga a kivitelezése, meg minden, az egy luxív dolog.
4: Hát annyira nem, de szolidan. Tehát, hogy
1: szolidan, oké.
4: Okay. Minden normálisan meg lett csinálva.
1: Jó, és akkor korrektül megkaptad a pénzet, tehát amiben megállapodtatok, azt kifizették?
4: Igen, igen, és volt egy olyan időszak, amikor nem tudtam menni autóval dolgozni, csak BKV-val, mert elromlott az autóm, és azt mondták, hogy nekik van egy Renault megányuk, és a munka végeztével ezt nekem adják, mert ők beköltöznek a városba, és nekik elég egy autó.
1: Ez életet, és megkaptad az autót, ott a kulcs.
4: Igen, igen. A nagylányom élet.
1: Istenem, és akkor hogy jársz most dolgozni?
4: Van már.
1: Te nem, komolyan, ez annyira megható, ez hogy vetted? Tehát, hogy meglepődtél?
4: Hát először nem hittem el, feleségemnek is mondtam. Mondta, hogy hát majd lesz valahogy. Hát amikor megkaptam, akkor megsírtam.
1: Istenem.
4: Mert mondtam nekik, hogy apámnak kellett volna ilyen ajándékot adni, nem egy... Nem egy megrendelőnek.
1: Értem, de sose lehet tudni, hogy ezt a sors hogy hálálja meg azt, amilyen te vagy.
4: Hát...
1: És igen, most így, hát. Rajtuk keresztül. Mi van ezzel a családdal? Tudsz-e róluk valamit, vagy akkor ennyi volt?
4: Persze, hát nagyjából 20 éve ismerem őket. Mindig, amikor kell mennem dolgozni, mindig én megyek. Nekem kell megcsinálni. Tehát a lakást is a tervező megtervezte, én még beleadtam egy-két dolgot, ami sokkal kényelmesebb, sokkal szebb, sokkal jobb, sokkal hasznosabb.
1: Tök jó. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, és gratulálunk, Gyuri, ez tényleg baromi jól esik egy embernek, egy komoly elismerés a munkáját illetően. Köszönjük szépen.
4: Én is gratulálok a munkátokhoz.
1: Köszönjük szépen, kedves vagy, igen, dicséret. Köszönjük. Szia, Gyuri.
4: Szia.
2: Na, kaptunk dicséretet, látod?
1: Így van. Na.
2: Egyébként nagyon érdekes. Nekem például a civil munkám egyik legnagyobb elismerése az, amikor felhívtál telefonon, és azt mondtad, hogy jöjjek ide. És nem azt mondtad, hogy jó vagyok, hanem azt mondtad, hogy szeretnél velem dolgozni. És szerintem az egy óriási elismerés. Tehát a reggeli rádiózásban a Magyarország legjobb reggeli rádiósa felhív, és azt mondja, hogy veled akarsz dolgozni, ahhoz utána már nem kell azt mondani, hogy jó vagy sem. És hogy ez
1: aranyos vagy.
2: De én ezt nap mint nap egyébként mai napig így gondolom, amikor jövök ide, hogy tud, hogy hova jössz. És hogy ezt nem kell minden nap például elmondani. Hanem az ember tudja azt, hogy ez volt a célja, vagy ez volt egy álma, vagy ez volt egy vágya. Szóval, hogy az ember, ha tudja, hogy elérte azt, akkor nem kell már megdicsérni.
1: Én meg azt gondolom, hogy kell, és szerintem még nem is olyan nagy baj, hogyha néha most nem kell állandóan egymás segét nyalunk, de hogy néha azért elismerjük a másiknak. Tényleg, akár egy mondatát, egy gondolatát, egy poénját, egy ötletét, egy bármi, hogy ez néha úgy kijöjjön. Ez magamnak is mondom, egyébként nekem is kell.
3: Tehát a mi munkánk is egy mókuskerék, és folyamatosan kell az újabb lendület, meg az újabb motivációt, tehát ennélkül szerintem nem megy.
1: Igen,
2: de szerintem sokszor nem a főnöktől kell elvárni. Mert ha mindig a főnöktől várnánk el, akkor nem tudom, én például nem várok el a főnökeimtől semmit. Tehát most mondjad, hát én tudom, hogy jól csinálom. És nem azért, mert beleteszem szívem, lelkem. Tehát én most hétvégén versenyt rendeztem, és kézzétek el, nagyon sok posztba beleírták, hogy ők rettentően meglepődtek, mert hogy az versenyrendezésben látták, hogy büfében kávé főztem, utána elmentem a gyerekeknek eredményt átadni, utána az időmérő eszközt megszereltük. És azt mondják, hogy ők ilyet nem láttak. Hát de egy gondos házigazda, az mindent csinál egy ilyen eseményen. És nem az olimpiai bajnok, vagy a reggeli rádiós, hanem ott egy felelős ember, aki ezt meg akarja szervezni. És például apró ilyen dicséretek, amit nem a vezetőktől kapok.
1: Én nagyon bírlak egyébként, Évi, ezt tudod, de eleve, és nyilván az egyik legmeggyőzőbb tulajdonságod az, amit most előadtál, a hozzáállásod.
2: Igen.
1: Ahhoz, a munkához, amit te mindenképpen szeretettel, de főleg jól akarsz csinálni.
2: Igen.
1: Na jó, szóval itt most itt dicsérjük meg a Gyurit is, Gyuri is. Fantasztikus.
3: Köszönöm, igen. Jól esik ti is, barátaim, de már elmondtatok egymásnak mindent, amit én tudok, úgyhogy ezt most a színszámból is gondoljátok.
1: Akkor...
2: Anettet is dicsérd meg.
1: Anettet is, nagyon, Anett.
5: El is fordultál tőlem, de nagyon szépen köszönöm, nagyon jól esik.
1: Nem fordultam el, most tényleg ez a dicséret órája? Mert akkor még folytatjuk.
3: Adjunk neki, szerintem ránk fér, adjunk neki.
2: Igen.
1: Nem, Anettben is, akkor de meg tudod fogalmazni, miért szeretjük Anettet?
2: Én azért szeretem Anettet, mert szerintem üde színfoltja a csapatnak. és számíthatunk rá. De tényleg.
1: Nem, Anett totálisan megbízható. Én is úgy vagyok vele, hogy olyan figurája ennek a csapatnak, hogy minden szempontból számíthatsz rá.
3: Elképesztő a teherbírása, és tényleg szívvel, lélekkel csinálni. Tehát amit ő meg kell csináljon, az biztos, hogy el lesz végezve.
2: Ez így van.
3: Ez nagyon fontos.
5: Hát de ez most nagyon jól esett. Köszönöm szépen.
1: Édesem, tényleg így gondoljuk.
3: Igen,
1: ez nem, mindannyian szeretünk, akkor is, ha csesztetünk.
5: Jó.
2: Na, mit szóltunk?
5: Na, hát ez de nagyon jól esett, köszönöm szépen.
1: Na, jó. Hát most ezt akartad?
3: De jó.
2: De tudod mi? Látod? Mert most utána két hétig biztos, hogy még jobban fogja
3: végezni. És végre úgy sír a net, hogy egyikünknek se kell bocsánatot kérni.
5: De nem sírok. Sírni nem sírok, csak baromi jól esett. Igen. Tehát tényleg, köszönöm szépen.
3: De így is van.
5: De jó fejek vagytok. Én is nagyon szeretlek benneteket, de játszunk.
1: Jó, játszunk. Itt van a hang, a hangcsapdához, figyeljetek nagyon.
6: Mal munkáiból lett munka össze. Egy alkalom nagyon-nagyon élvezni állító, és elkezdtem foglalkozni velük valami sorban. Egyik azt éreztem, hogy est mert lélekből.
2: Hát én bajba lennék, de játszom valaki, aki tudja.
1: Pedig nagyon ismert.
2: Tényleg?
1: Igen, jó. Játszom, aki tudja, így van, 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: Na, 9 óra lesz 5 perc múlva. Valaki rálát a rádió műsorunkra. Gyuri, 2. Ő az a műsorban, aki összefogja a műsort, hogy ne tudjon szétesni.
3: Ja.
2: Aztán olyan hülye vagy, aztán mindenki. Jézusom, nagyon látsz mindent. Jó, szia, szép napot nektek. Autóm szereltettem, másnap felhívtam a szerelőt megint. Mit csesztem el, kérdezte köszönés helyett. Mondtam neki, hogy csak még egyszer meg szeretném köszönni a munkáját, és hogy jó lett. Nem itt a fülének, de szerintem jól esett neki. Igen, közben itt Anettel együtt hüppögnek, most könnyeznek egyesek.
4: De jó.
3: De igen. Jó, köszönöm.
2: Igen. Na, Gábor, 2. Valódi csoda, hogy ennyi éven keresztül meg tudott maradni érdekesnek. Ő a legjobb az országban. Ez ő gondolom, műsorelemző.
4: Ebből a 2. gondolom, igen, igen. Ez a folytatás.
2: Igen, 2. folytatás. Ne elemezd, kérlek, majd mi tudjuk. Köszönjük. De a kedves vagy amúgy, nagyon kedves.
3: Most dicsérni akartak.
2: Tudom, de...
3: Fogadd el, valamit el kell fogadni, a legjobb, vagy azt nem kell magyarázni, azt tudja az ember, és örömmel mondja, hogy így van.
2: Ezért
3: köszönöm.
2: A Gyuriéval nem értek egyet.
3: Hát azzal senki nem értett együtt.
4: Tényleg, arra dörvögtél.
3: Érted, Anetta sírnak veled együtt érezni, Gyuri, senki nem értik.
4: Legalább most bírnád ki a dicséret órájában, igen, hogy emberként viselkedsz.
2: Jaj, nem bírok emberként viselkedni. Jó, Zsolttal játszunk a reggel. Szia Zsolt, jó reggelt.
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Szia Zsolt, honnan hívsz?
5: Kaposújlakról.
2: Kaposújlakról, ott dolgozol, ott élsz?
5: Ott élek, igen, igen, igen.
2: És mivel foglalkozol?
5: Értékesítés, üzletkötés, takarmányvonal, élőállat.
2: Ó, nagyon jó. Takarmány, élőállat, mindent értek. Szuper, kezdjük el akkor játszani, mutatjuk neked a hangot, figyelj!
6: Ilyen mal munkáiból lett munka össze. Egy alkalom nagyon-nagyon élvezni állító. És elkezdtem foglalkozni velük valami sokkal. Egyik azt éreztem, hogy est mert lélekből.
2: Na.
5: Én úgy gondolom, hogy a Tom Cruise magyar hangja Réka Sikárvi.
6: Egyik alkalommal Bas Albert munkáiból állította össze ezt az emlékműsort. És elkezdtem nagyon-nagyon élvezni a velük való foglalkozást, mert azt éreztem, hogy lélekből jön.
3: Gratulálunk.
2: Gratulálunk, így van. Rékasi Károly volt köszönöm. A nyereményed.
3: Egy bocsizacsi benne, egy baseball sapka és egy bögre. Anett pedig 10 után hívni fog.
5: Nagyon szépen köszönöm. Szép napot nektek.
2: Hogy megtanultad. Köszönjük
3: röviden,
2: szépen.
3: Röviden, gyorsan elmondom.
2: Szia Zsolt, szia.
5: Köszönöm, sziasztok.
2: Szia, hello. Vasz, írja a rádióelemző, hogy ja, lehülyéztél? Hát igen, ilyen barátian. Ez a jaj, te hülye, most már tényleg, hagyd abba. Ez
4: így, elérzékenyülünk, hagyd abba.
2: Hagyd abba.
3: Te sírjon
2: te kis hülye.
4: Hát mit csinálsz velünk, te kis hülye? Ez olyan.
2: Jó, jövünk vissza Bogával, képzeljétek el. Van egy felmérése, megint csak az AI-jal szórakozott amúgy, és ott egy felmérést tettek közzé, tehát ezt továbbította az AI, miszerint sokkal kevesebbet hazudunk egymásnak, mint azt gondolnánk. Sokkal több hazugságot feltételezünk a másikról ezek szerint.
4: Bizony, egyre bizalmatlanabbak vagyunk egymással, és ennek is az okait fogja majd a János firtatni, meg azt, hogy mi mit feltételezünk egymásról.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
9: Néha csak annyi volt a vágyam, hogy végre feltehessem a lábam. Ez lenne a nehéz lábérzés. Hogy a vénás keringésem támogassam, a Vendobrexont választottam. A gyógynövény kivonatokat tartalmazó étrend kiegészítő kapszula hozzájárul az egészséges vénás keringéshez és a normál mikrokeringéshez, hogy könnyű lábakkal léphessek tovább. Vendobrexon a Goodwill Farmától.
10: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citán oldalon.
9: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Csapjunk bele a nyárba!
10: Nappal strand, este buli.
9: Bükkfürdő.
10: Csúszdák, ninja pálya, napágy chill, koktélok.
9: Bükkfürdő.
10: Minden, ami egy igazi nyári sztorihoz kell.
9: Találkozzunk Bükkfürdőn.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A reklám után.
0: Hírek a Retrórádióban.
11: Módosulhat az idei költségvetés, vádat emeltek egy társkeresős csaló ellen. Tetőzik a hőség. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nem csak a meleg rekord, az áramfogyasztási rekord is megdőlt a nyáron. A Mavir adatai szerint péntek este volt a legnagyobb terhelés a hazai villamos energiahálózaton. Ezzel a tavalyi nyári csúcsot is meghaladta a fogyasztás. Az abszolút rekord azonban még tartja magát, ezt tavaly júliusban mérték. A hőség viszont még rátehet egy lapáttal az áramfogyasztásra is. A mai tetőzés után nem kizárt, hogy újabb rekord dőlhet meg. Módosítja az idei költségvetést a kormány. A miniszterelnök szerint erre azért van szükség, mert az átvilágítás alapján a költségvetés állapota jóval rosszabb annál, mint amit az előző kormány nyilvánosságra hozott. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az új költségvetés már valós számokra épül majd. Hozzátette, minden minisztériumban felülvizsgálják a kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, és a felszabaduló forrásokat a magyar embereket érintő fejlesztésekre fordítják. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéménysertést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni. Osztotta meg rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
12: A kéménysertők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéménysertőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéménysertői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyezni.
11: Több millió forintot zsákmányolt egy társkeresős szélhámos. A vád szerint a többszörösen büntetett férfi delegációs sofőrnek vagy bizalmi munkakörben dolgozónak adta ki magát, majd ingatlan és hitelügyintézéshez kért pénzt áldozataitól. Az egyik nőtől több mint 49 millió, egy másiktól csak nem 1,5 millió forintot szerzett meg. A pénzt azonban saját céljaira költötte. Vádat emeltek ellene, sorsáról a bíróság dönt majd. Ma is hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy gyenge hidegfront hatására napközben már egyre több felé alakulhat ki záporszivatar, helyenként felhőszakadás sem kizárt. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre azonban mérséklődik a kánikula.
0: Retrórádió közlekedési hírek.
11: Egy autó szalakorlátnak ütközött a 3-as főúton a Horthy és Gyöngyös közötti szakaszon, a 73-as kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. Már lassul a forgalom az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon, a külső sávban. Közben a 86-os főúton a 22-es kilométernél fakittermelést végeznek a mai napon, a forgalom félpályán halad. Alkalmanként a forgalmat megállíthatják rövid időre. Végül erős a forgalom a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében is. Adta hírül az Utinform.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
13: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló foci VB-n elképesztő eredmények születtek a legutóbbi játéknapon. Drámai végjátékban harcolta ki a továbbjutást Brazília. Az ötszörös világbajnok az egyenes kieséses szakaszban 2-1-re verte Japánt, ezzel bejutott a legjobb 16 közé. Nem sikerült mindez Németországnak. A németek Paraguayjal néztek farkas szemet, és végül 1-1-et mutatott az eredményjelző a rendes játékidő után. A hosszabbítást követően a 11-esekkel végül a dél-amerikaiak jutottak tovább. A hollandok is beleléptek ugyanebbe a folyóba. Hollandia-Marokkó 1-1 a rendes játékidőben. A hosszabbításban maradt ez az állás, az afrikaiak aztán behúzták, büntetőkkel mentek tovább. Ma még két mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon a 16 közé jutásért. Elefántcsontpart Norvégiával, Franciaország pedig Svédországgal csap össze. Köszönöm a figyelmet, a foci VB híreit Bányász Árpádtól hallották.
7: A sporthírek támogatója a Rijsab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 10 perc, jó reggelt újra, szevasztok mindenkinek, minden hallgatónak, szép napot, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, Főni a csésze kapitányai óta hallgatlak, de most beszéltem veled először adásban, Gyuri az autót kapó szakember. És én ezt tudom, mire céloz. A csésze kapitány, ez még a Cappuccinóban volt, azt hiszem a valamelyik beköszön szignálunk szövege. Uh-huh. És talán volt is egy ilyen, hogy ami csészében voltunk, amilyen logó volt, csészében voltunk a borossal, vagy már nem tudom pontosan, hogy volt, és innen van az a csésze kapitányai. Ez csak azért most ez nekem emlékemben hívtam, mert amúgy ezt már elfelejtettem volna. Na jó, kedves kedvenc rádiósaim, rendesen megkönnyeztem azt a dicséretet, amit egymásnak mondhatok, higgyétek el, hogy a hallgatók nagyon szeretnek benneteket, és ez minden dicséretet felülmúl. Üdvözlettel, Edit. Köszönjük Edit egy szívecskével. Igazgatói dicséretben részesítem a teljes reggeli bocskor csapatot. Nagy királyok vagytok. Szívesen elneveznénk rólatok egy futamot a Kincsen Parkban. Bocskor reggeli show handicap. Üdv Zalán a loviról. Nem akarjuk?
1: Mehet.
2: Dehogy nem. Igen. Hát, hogyha Zalán ebben kompetens, akkor nagy örömmel vennénk.
0: Igen, és akkor ki kéne mennünk a lovira, és akkor szurkolni egyszer a saját csapatunknak, megtenni téteket, ott lennénk, na?
2: Benne vagyok, nyomassuk.
0: Akkor Zalánt keresd meg.
2: Jó.
0: Jó, keresd meg Zalánt, hogy tud... Nem törlöm ki a számát. Jó. Igyekszem nem kitörölni a számát, de aztán tudod, a végén elkezdett törölni, mint az állat.
2: De akkor ez nem olyan, lesz, mint a közben. Olyan lesz, mint a lóvercsel.
0: Amíg én beszélek a bogával, te kiírod, azt lehet?
4: Ha itt hagyod most, akkor igen.
1: Na, okay. Ez a csapatunk.
5: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor.
0: 9 óra elmúlja, 12 perccel. Jó reggelt, Vokci, szia, hello!
6: Majdnem beköszöntek.
0: Tessék, majdnem beköszöntek.
6: Boldog jó reggelt.
0: Boldog jó reggelt, picit összezavarodtunk. Na, itt vagyunk, Vokcikám, hiányoztál, hogy vagy?
6: Jó, fú, de akkor más. Ezeket a provokáló kérdéseket.
0: Akkor másképp kezdem. Hogy vagy? Nem, azt már mondtam.
6: Figyelj.
0: Mit szólsz ahhoz, hogy lehetnénk egy futam a lovin?
6: Nem nagyon érdekel. Tehát olyan távol áll tőlem a lóverseny, hogy az
0: akkor van egy ilyen, ez most jött Kossuth díjat Bocsikámnak.
6: Az rendben van, hát szerintem kinek nincs. Most már neked is jár. Mehetnél a több is ügykös közé, persze. Én egyet sajnálok egyébként, és ez nagyon rossz megítélésem volt. Én azt hittem, a tankcsapda kapja a legközelebbit, és apám nem.
0: Kossuth díjat?
6: Aha. És szerintem ezek a rohadékok lemondták, csak azért, hogy ne legyen igazam. Na, mindegy.
0: Nem kérjük. Nem hiszem. Én az a baj, hogy ez a Kossuth díj, nyilván van egy-két kivétel, de hogy ez sok esetben tényleg már nagyon-nagyon későn érkezik. Tehát, hogy miért kell kivárni? Tehát John Lennon milyen korán megkapta a királynőtől a keresztjét?
6: Igen.
0: Hogy ezt miért kell? Igen, amikor aktív, és akkor ott van, nem amikor már attól félünk, hogy elmegy mindjárt.
1: Hát, de igen. Életmű, nem?
0: Körülbelül. Nem, a Kossuth díj szerintem nem csak életmű, nem szerintem az egy teljesítmény.
6: Uh-huh. Persze.
0: És az a teljesítményt akkor letette X meg Y már rég az asztalra, lehet, hogy jobb már nem is lesz.
6: Így van.
0: És akkor várjuk, és akkor jaj, lehetne, hogy már 70 éves elmúlt, hát nem kéne, nem, még, hát de már 73, na jó. Tehát, hogy ez szerintem így megy.
6: Én azért szerettem például a Nobel-díjat, azt akkor adják, amikor ripantasz, érted? Tehát nem amikor már tök hülye vagy, és azt se tudod, mit csináltál.
0: Igen, érted? Igen.
6: Tehát abban nincs életmű Nobel-díj például, teszem azt, ja.
0: Életmű Nobel-díj.
6: Nem?
0: Igen, hát az életmű Oscar is, főleg olyannak, aki sose kapott Oscar-t, akkor kap egy életmű Oscar-t, az nagyon gáz.
6: Az olyan megalázó, de olyan hülye volt, egy egész életedben szarfilmeket csináltál, de hát Istenem, mindig jelölt voltál, tudod, mindenkinek kell lennie. Hát nem lehet mindig azt választani, aki nyer, tehát kell mellette lenni egy-két vesztesnek is. És akkor egész életében harmadik, meg második, meg vesztes volt, és akkor egyszer csak, na, lesz-e itt egy életműdíj. Hmm. Meg aztán jönnek a poszthumusz életműdíjak. Fú, az mekkora kitalás, mi?
0: Az a kitalás.
6: Tudja meg az illető. Mikor tudja meg, hogy ő kapott egy Oscart?
0: Nem, hát, egy poszthumusz, te szerintem kevesen tudnak meg.
6: Igen, viszonylag. Egyrészt, másrészt meg nem tudják azt, nem tudnak vele dicsekedni, igen. Hát,
0: igen.
6: Lent meg már nem hiszik el. Na,
0: na,
6: de mindenképpen megalázó. Na, gyerekek, igen, igen, ezt nézegettem, hazugságaink története. Tehát lehet, hogy rosszul értelmeztétek, tehát nem arról van szó, hogy kevesebbet hazudunk.
0: Hanem.
6: Az azt jelenti, a hazugság, gyakorlatilag az emberiség története, maga az emberiség evolúciója, az maga a hazugságaink története. Tehát képzeljétek el egy olyan világot, amikor az ember még nem tudott hazudni. Képzeld el. Egyébként a Ricky Gervais csinált erről egy marha jó filmet, azt hiszem, 2000-es évek elején, a hazugság feltalálása. Amikor arról szól a film, hogy még nem hazudott senki még a világon, és akkor Ricky Gervais bement a bankba, és mondta, hogy szeretne pénzt felvenni, és mondták, hogy nincs a számláján. És azt mondta, az nem létezik. Miért? Hát mennyi van a számláján? És akkor gondolkod, és azt mondta, hogy hát 1000 font. És akkor odaadták neki. És akkor így indul a történet, és akkor feltalálja a hazugságot, és elkezd hazudozni, és hát marhára boldogul az életben.
0: Nem tudtam, hogy a hazugság így keletkezett, hogy Rick Gervais felvett 1000 fontot.
6: Nem egészen így.
0: Nekem ez tetszik, a hazugság.
6: Ezért gondolj bele. És akkor utána gyakorlatilag végigment az emberiség történet, kitalálta a vallást, stb. Tehát gyakorlatilag valahogy ez így történt az életben is. Tehát az, ugye hát a hazugság gyakorlatilag is egy úgyis túlélési úgyis jelenség volt, mert aki ugye hát önvédelemből elkezdtek hazudni, meg mit tudom én, erőforrások megszerzésével kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy elkezdtek hazudozni az emberek, és azok jobban boldogultak. Na de mi történt? Azok az emberek is létrejöttek, vagyis hát kialakultak, akik viszont fel tudták fedezni a hazugságukat. És akkor beindult ez az állandó fegyverkezési verseny, hogy én hazudok, te észreveszed, akkor én a hazugságomon javítok egy kicsit, és legközelebb jobban hazudok. Uh-huh. Én meg jobban észreveszem. És így bonyolódott a társadalom, és gyakorlatilag képzeljétek, bizonyos kutatók azt mondják, hogy gyakorlatilag a társadalom egyre bonyolultabbá válása, az gyakorlatilag az átverések és azok felfedezésének a története, és gyakorlatilag elérkeztünk a végéhez, amikor már annyi a hazugság és annyi az észrevétel, hogy az ember gyakorlatilag nem az, hogy kevesebbet hazudunk, hanem annál hazudunk kevesebbet, mint amennyit feltételezünk a másikról. Hmm. Tehát gyakorlatilag mi folyamatosan hazudunk rendesen, csak az, aki ezt hallgatja, az 20-25%-kal felülértékeli azt, hogy mi mennyit hazudunk. Vagyis mi röccent meg? A bizalom. Hmm. És ez itt a probléma. Na most érdekes módon a hazugság...
0: Fontos dolog a bizalom egyébként?
6: Hát talán azt hiszem az egyik legfontosabb dolog az életben. A másik meg az oxigén.
0: Jó, de most az oxigén, jó, de a bizalom. Tehát, hogy nem bízni, hanem minden csak bizonyítékok és nem tudom mik alapján elhinni.
6: Hát e szerint élünk, mert tulajdonképpen az által, hogy túlértékeljük azt, hogy mások mennyit hazudnak, ezért jött be a világunkba ez a megfigyelési rendszer, hogy mindenhol kamerák vannak, mindent dokumentálni kell, tényleg tehát nincs olyan, hogy tudod, a tenyerembe köpök, aztán belecsapok a tiédbe, és akkor megegyezünk valamibe, tehát ilyen bankok nincsenek. Tudod, a Józsi bácsi vágja el a biztonsági őr. Ez megszűnt. És úgy élünk, hogy
0: biztos. Na de hát nincs bizalom. Tehát érted, Anett sem bízik, Anett is kontrollál. Most pár kapcsolatokra mondom.
6: Hát például ma beszéltek erről, ugye a helyzet.
0: Így van, a lokátorról, igen.
6: Így van, tehát az is. Tehát az is olyan, hogy ha bekapcsolod, olyan szempontból mondtátok, hogy hasznos, hogy legalább tudom, hogy az illető hol van. És ha ő nem akarja tudni, akkor mi van. És itt már gáz van. Na, szóval.
0: Igen, csak azt mondod, hogy a legfontosabb dolog a bizalom. Tehát lehet úgy is élni, hogy nem bízol. Tehát tudom, hogy te hazudsz. Érted? Még hát többet feltételezek, te mondasz, többet feltételezek rólad hazugság. Tehát nem bízom, itt tehát nem tudok csalódni.
3: De hát az meg egy nagyon nyomasztó kapcsolat. Igen. Tehát, hogy...
0: Mesélt, hogy éled meg.
3: Nem, én most köszönöm szépen, jól vagyok.
0: De te bízol?
3: Igen, igen. Hát pont ebből kifolyólag mondtam, hogy én életemben nem használtam ezt a lokátort, és nem is tervezem párkapcsolatban, ugye, amikor erről volt szó. Mert azt gondolom, hogy az abszolút egy ilyen bizalmatlanság egy párkapcsolatban. És hogyha rosszat feltételezem mindig, azt remélve, hogy akkor nem fogok csalódni, az meg még nyomasztóbbá tesz.
0: Na, itt tartunk, Fokci.
6: Én meg erre azt mondom, hogy én bármikor használok lokátort, tehát legalábbis az Ildikóval kapcsolatban, tehát egyszerűen nincs mit titkolnom, hát annyira össze
0: vagyok. Hát jó, de most, hogy a konyhában vagy-e, van-e, vagy a kamrában, az neked nem mindegy.
7: Azt egy helyen mutatja. De,
6: hidd el, nagyon fontos ebben a korban. Előttem van-e, vagy mögöttem? Hát, hogy... Tökörrug vagy tarkonvág, érted? Tudnom kell,
0: igen.
6: Igen. Na szóval a lényeg az, hogy az emberek átlagban, képzeld el, nem hazudnak sokat. Tehát egy átlag ember az úgy napokig nem hazudik például. Csak az átlagot azok rontják, akik nagyon sokat hazudnak, és van ilyen ember réteg, érted? Aki nótól állandóan hazudozik. És ezek, hogy is mondjam, elrontják az emberek hazugsági átlagát. Ezek lehetnek foglalkozáshoz kötve, stb. Tehát egy átlag ember az általában legfeljebb udvariasságból, vagy mit tudom én, önvédelmi ferdítésből hazudik. Ezeket úgy naponta gyakoroljuk, ugye? Tehát mikor meglátunk valakit, ugye például mit a Anettnek mindig azt mondjátok, hogy milyen csini, meg mit tudom én, milyen jól öltözött, meg...
0: Tehát ilyeneket hazudunk neki.
3: Pont ezt akartam mondani, remélem, hogy ez nem hazugság.
7: Majd most kiderül.
6: De látod, Anett, egyszerűen nem vagy, hogy is mondjam...
0: Bizalmatlan vagy.
6: Ezek között. Tehát... Hát ezért ugye, ezeket elhallgatjuk, sőt, hogyha valaki visszanéz ránk, akkor mindig mondunk neki valami jót. Jól nézel ki, de hogy néz ki jól a fenéket? Sőt, az történt az emberiséggel, hogyha már valaki jót mond nekünk, annyira túlspiráztuk ezt a, hogy is mondjam, a hazugság túltengést, hogy már ilyen megerősítési torzítás jön létre bennünk, és bármit mond valaki, már rögtön mögöttes tartalomra gondolunk. Tehát amikor például mondok egy példát, a bocsi, hát jó ez a ezért rajtad ez a főkötő.
0: Mi?
7: Főkötő.
0: Főkötő.
6: Kardigány, akármi, mindegy, akkor már az Anettnek már gyanakodnia kéne, hogy fú, azt valószínűleg szarul nézek ki, mert itt halálra dicsérnek itt engem.
3: Ja, eszembe se jut. Én
6: látod, hogy nem vagy dörzsölt? Nézd mögé a dolgoknak.
3: Nem, de nem akarok. Nekem ez tetszik. Én elhiszem neki.
6: Jaj, szereted. Hazudj nekem szépet rólam, hogy nagyokat, klasszikusokat idézz.
0: Vannak ilyen dalok is, igen. Ez a hazudj még nekem, meg ilyenek. Igen.
6: Igen. Ezeket meg szokták írni. Szereti az ember egyébként.
0: Na de hova lyukadunk ki Bokcika? Tehát, hogy ez a hazugság, ez egy jó dolog végül?
6: Oda jutunk ki, hogy evolúciós szempontból a hazugság az nagyon hasznos volt azért, mert létrehozta azt, hogy a hazugságnak legyen felismerése.
0: De most már le kéne állnunk, vagy mi a konklúzió?
6: Nem tudunk leállni, csak az a szörnyű, hogy eljutottunk a végeig, tehát olyan bonyolult lett a világ, hogy most már tényleg nem tudod megmondani, hogy valaki tényleg őszinte hozzád, vagy hazudik.
0: Vagy ugye a világot erre... másképp kell megítélni, tehát nem kijelentések alapján kell megítélni, hogy igaz-e vagy sem.
6: Általában miről szólnak a filmek, ugye? Miről, tehát mit látsz a reklámokban, ugye? Tudod, hogy semmi sem igaz az egészből. Mégis ezeket nyomják körülötted. Gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy a hazugság nem előnyös. Tehát társadalmi szempontból.
0: Pedig amennyit most beszélsz, nekem egyre inkább úgy tűnik, hogy de.
2: Ezért csináljuk, igen. Megúszunk helyzeteket.
6: Nem, akkor várj, pontosítok. Nem a hazugság előnyös, hanem az a rugalmas képesség, hogy tud, hogy mikor éri meg őszintének lenni, és mikor éri meg hazudni. Ez az evolúciós előny benne. Tehát ezt nagyon jól tudod használni, hogy mikor ne hazudj, és mikor hazudj, akkor vagy baromi jó. Az őszintesség egyébként a kutatások szerint hosszabb távon sokkal kifizetődőbb. Tehát ezért
0: az a helyzet, ugye. Most persze itt viccelődhetnék meg minden, de az a helyzet, hogy én ezzel totálisan egyetértek. Én egy Egyébként pont a hashtag bocskor szerkesztője, az Ági mondta, hogy, hogy bennem ő azt bírja, hogy én az vagyok, amilyennek mutatom magam. Tehát, hogy itt nincs semmi sallang. Amit én mondok, az nagyjából úgy is gondolom. Most ne rádióműsorban induljatok, mert nyilvánvalóan itt hülyeskedünk, meg túlzunk, meg mit tudom én, ilyesmit. De hogy hosszú távon az őszinteség, akkor is, hogy az kellemetlen is valakinek a szemébe mondani, vagy véleményt elmondani, akár szakmai, akár más dolgokról, tényleg hosszú távon az a kifizetődőbb. Én abszolút így.
6: Igen, mert a hazug... Így van. És ez azt jelenti, hogy hitelessé tudsz válni azáltal, hogy gyakrabban vagy őszinte, mint hogy hazudsz, mert a hazugság által általában másmilyen vagy, mint amit rajtad látnak. Tehát azért veszik észre egyébként egyre inkább rajtad a hazugság, azért kapnak rajta embereket dolgokon, és akkor terül ki, hogy az illető nem olyan, mint amit hazudott. De igen, általában hozod a formádat, és... Hát azért ritkán hazudsz a közeli, hogy is mondjam, kapcsolataidban, tehát velünk kapcsolatban. Nem is tudom, hogy egyáltalán én kaptalak rajta valamiféle hazug. Nem. Azt hiszem, hogy egész életünk során nem, nem mondhatnám, hogy olyan hazugságon értelek volna, ami esetleg mit tudom, változtatott volna a kapcsolatunkon. Nem is tudom, egyébként nektek voltak életetekben ilyen, hogy is mondjam, ikonikus hazugságok, amik nyomot hagytak bennetek?
0: Amit velünk szemben követtek el, vagy mi elkövettünk?
6: Vagy téve mással szemben, így van.
0: Ez most így nehéz felkutatni az életemben. Én azt gondolom, hogy a hazugság másképp. Tehát, hogyha most tök más dolgot dobok be, például az újságírás. Tehát, hogyha azt... azzal szembesülsz, hogy lépten nyomon valamilyen tematikában hazudnak neked, és az akar lenni egyébként az objektív tájékoztatás, akkor egyszerűen viselkedést kell váltanod. Uh-huh. Érted, amit mondok ezzel? Tehát, megtanulni ezzel együtt élni, mert nem tudsz más csinálni, megtanulni ezzel együtt élni, és máshonnan szerezni be az információkat.
6: Na,
0: tehát ez az, amivel az életemben igen, a nagy hazugság halma, az például itt tudom neked nagyon nyomon követni.
6: Hát ennek részese voltam, hiszen voltam veled tárgyaláson is. Na, a lényeg az, hogy ez az, amit mondtam, tehát, hogy bizonyos rétegek, azok, hogy is mondjam, rondítják az emberiség a hazugság átlagát, tehát ide tartozik gyakorlatilag az újságírás is, valamint ugye a politika. Tehát ezek rontják.
0: Ezek nagyon rontják, igen.
6: Igen. És általában az átlag emberek viszonylag őszinték, tehát...
7: De a politikus miért nem lehet őszinte?
6: Mert akkor hamar kirúgják, érted? Hát, hogy nyilván előnyszerzésből, és konfliktuskerülésből, és hát, hogy is mondjam, koalíciós hozamokból, hát, hogy minél nagyobb népszerűségre tegyen szert, ezért hát hazudni kell. Na, nem is tudom, hogy lehet egyáltalán ezt jól csinálni, valószínűleg igen, de nem érim.
0: Szerintem egy baromi jó gazdasági helyzetben lehet. Tehát amikor a népednek nem kell annyira hazudnod, hiszen amit egyébként vagy az adójáért, vagy valamiért visszakap az ország vezetésétől, az jó. A szolgáltatás jó. Vannak olyan országok, ahol jó a szolgáltatás, az adófizető kap valamit a pénzért. Akkor nem kell túlságosan nagyokat hazudni.
7: Igen.
0: Akkor kell hazudni, amikor ruppótlan vagy, mert elcseszted, vagy elcseszte az elődöd, vagy bármi, és akkor kell iszonyat nagyokat hazudni, hogy jó lesz neked nép. Nem lesz jó. Tehát, hogy mert akkor ahhoz csoda kell, vagy egy fájdalmas átmeneti időszak.
6: Igen.
0: Azt viszont senki nem akarja bevallani, hogy ez fájni fog. Volt egy-két politikus, aki ezt a világtörténelemben nem volt túl népszerű, pedig igaza volt, fájni fog.
7: Értem.
6: Érdekes, hogy azokban az országokban, ahol viszonylag jól mennek a dolgok, ott nem nagyon emlékszem arra, hogy hívták az illető minisztert, vagy mit tudom én, a miniszterelnököt. És én egy olyan országban szeretnék élni.
0: De Vokci, hát akkor elviszlek oda. Hát akkor de mennyi időd van még hátra, mert ez itt ne várt ki. Elviszlek abba az országba, gyere barátom, belülsz az autóba, és megyünk. És most erősen gondolkozom, melyik országba vinném.
7: Na ez én meg akartam kérdezni, de kösz, hogy te vetetted.
0: Luxemburg.
6: Svájc. Benelux államok, vagy pedig skandináv országok. Én ott nem nagyon hallasz a svájci miniszterelnökről valamit? Az mégis működik.
0: Bizonyos. Igen, igen, igen.
6: Vagy Norvégia miniszterelnökéről, igen. Jó, gyerekek, én befejeztem. Én,
0: jó, de nem baj, Vokci, hát ez érdekes volt. Már filozófikus, nagyon sokat gondolkodtunk. Gyuri addig megcsinálta a holnapi műsort.
2: Nagyjából.
7: Na, de jó.
2: Igen. Szinte már kész van.
0: Így van.
6: Mentek a lovira.
0: Megyük a lovira, így van, Gyuri, hív vissza majd az urat.
2: Jaj. Jó.
0: Na, köszi, Vokcika, csőkutya.
6: Csőkutya, sziasztok. Sziasztok. Találkozunk holnap.
0: Holnap, így van. Ciao. Ami Vokcink.
7: Nagyon jó volt. Én azon gondolkozom, hogy ki hazudott nekem az életembe. Ez egy kemény téma.
2: De nagyon nehéz, ezt az ember egy idő után szerintem el is temeti, nem akar ezen rágódni, nem?
7: Az hazugságnak minős, amikor azt mondták, hogy nem leszel olimpiai bajnok. És nekem ezt mondták, hogy soha nem leszel rá.
0: Szerintem az nem hazugság, hanem ez egy kis hitűség, és nem ismerte fel a valódi akaraterődet, tehetségedet, stb. Tehát ezt nem, ez már tök másik, egyébként nagyon-nagyon vitatott kérdés, hogy ha én vagyok valamilyen tótumfaktum, valamilyen ezébe, akkor én nekem van egy jogom megmondani az annak, aki egy feltörekvő az én szakmában, vagy szakterületemen, van egy jogom megmondani, hogy tehetségtelen. Lehet ez művészi pálya is.
2: Igen, mekkora felelősség van ebben.
0: Igen, de eltántorítod tőle, tehát ha belegondolsz, a Beatles-t az X-faktoros zsűri kiszta volna.
2: Igen.
0: Érted?
2: De ha belegondoltok, tanárok is mennyi van, aki, mit hogy tudom, ilyen általános iskola végén azt mondja, ne menj gimibe, fiam, menj inkább valami szakiskolába. Igen. A gimi végén ne menj egyetemre, meg ne menj oda, mert neked sok lesz ez. De hogyan? Milyen jogon igazából?
7: Nincs joga senkinek, szerintem.
0: Igen, nincs joga, ugyanakkor meg azért mondom, hogy ez egy ilyen nem egyértelmű dolog, mert valakit meg tudsz kímélni attól, hogy végigszenvedje az életét, mert tényleg tehetségtelen, mert tényleg nem fog oda eljutni. Folyamatos kudarc lesz. Tehát én az összes vendéglátós zenészre így gondolok, hogy senki nem azt képzelte, hogy valamilyen, nem viccelek, nem bántásból mondom, hogy valamilyen ótvaros lagzin egy visszhangos mikrofonba kell neki énekelnie, bugyi, vagy mit tudom, című dalokat. De szerintem nem ez volt az elképzelés. Neki az volt az elképzelés, hogy egy nagy színpadon áll, vagy egy zenekarral, vagy szólistaként, és örjöngenek érte, és elismerik a művészetét. Uh-huh. Hát ki gondolta azt, hogy aztán ott kell végezned is izé?
2: Elég sokan annyira élvezik amúgy.
7: Azt is.
2: Aki csinálja. Tehát, hogy nagyon-nagyon tudják.
0: Ma már, mert leitatják.
2: Ja.
0: Hát persze.
7: Meg már tudatosult benne, hogy ez lesz.
0: Hogy ez lesz, igen. Tehát, és akkor mégis mit csináljon? Valamit tudja élvezetni. De nem hiszem, hogy ez volt a célja.
2: Lehet.
7: Hú, de nehéz.
0: Nagyon nehéz. Jó, 11:02 nagyon túlfutottunk itt az időben. A mai nap legjobb pillanatai, mi lesz, Éli?
7: Gyuri találta a témát, a kedvenc TikTok pszichológusa hozta nekünk, még pedig arról beszélt, hogy párkapcsolatban milyen veszélye vannak a lokál.

0: hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
1: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgy is tett!
6: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket! Vásárolj július 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
8: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 8:50. Üzenik, hogy igen, a sejhaj bugyi helyett csipkés kombiné jött be. Lehet, hogy arra gondoltam. Sejhaj bugyi, picsukám, rólunk beszélt a bocsi, hírnév soha, ott varlagzi sora. Oké. Okay. Sziasztok, Joan Jett jelentkezett gitáriskolába. Elzavarták a tehetségtelen. Magától tanult meg gitározni, ma már a Rock and Roll Hall of Fame tagja, üzeni Laci. Sok ilyen van, nem mondom, hogy Joan Jett az a legnagyobb gitárosok egyike, de hát igen, tehát azért valamit letett az asztalra. Oké. Okay. Jó, utána néztél, lehet, hogy nem is kaphatnék Kossuth díjat?
2: Most beszélgetek az AI-jal, hogy hogyan kaphatsz Kossuth díjat.
1: Miért intézem, a személyiség nem is kapott még?
2: Most azt nézem, hogy mi alapján adják. Elviekben azt írja, művészeti. Hogy nem. Uh-huh. Művészeti, de én utána fogok menni. Jövőre, március 15-ig kell elintéznem. Addig van időm.
1: Jó van, oké. Okay. Intéz. Figyú, a mai nap legjobb pillanatai mi volt?
2: Gyuri hozta a kedvenc TikTok pszichológusával beszélgetett arról, hogy milyen veszélyei vannak a párkapcsolatban a lokátor használatának, és mi megnéztük az előnyeit és hátrányait is ennek.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, itt van a mi Gyurink. A mi Gyurink ugye nagy részét a TikTokkal tölti, az görgeti, talán jobban is szereti, mint az embert.
3: Lassan és... így van.
1: Igen. Egyébként. És ez nekem lehangoló, mert mégiscsak a szerkesztőm, és nem szeretem, hogy a világ eseményéről az információt a Gyuri csak onnan szerzi.
3: Szívom magamba, ott rengeteg információ van.
1: Én biztos is.
3: Mondtam, hogy gyere, nézz bele, tesó, de mindig elkaptad a fejet, hogy nem.
1: Igen. Persze, amit megbeszéltünk, tehát pépet főző, macskát, Gangnam Style zenére, nekem nem információ. Tehát, hogy,
2: hát az nem a CNN.
3: Pedig erre rászoktam csodálkozni, hogy hol tart a világ.
1: Így van. És ugye a Gyuri sok mindenből tevődik össze, többek között a magányból is. És most persze van barátnője, de azért sok kudarcos évet tudhat maga mögött, és ilyenkor ő mindig egy pszichológushoz járt, hogy hol a hiba bennem, pszichológus.
3: Én a kudarcos, hát egy másik kábetű szót szoktam, a kalandozósat használni, de hát ki hogy látja.
1: Így van, de akkor is jársz pszichológushoz, valamit tudni akarsz.
3: Nem járok.
1: Ja, igen, mert nem fogad. Ja. Ezért nem fogad, és ezért TikTok pszichológushoz jár. Gyakorlatilag nem tud feltenni a pszichológusnak kérdéseket, az viszont ad neki válaszokat.
3: Igen, meg nagyon sokan vannak. Tehát a TikTok az a pszichológusok szuperstrádája már.
1: Így van.
3: Egymás után jönnek a nagy gondolatok.
1: És ki a kedvenced? Baranyi Dorka, ugye?
3: Hát ő például nagyon jó. Aha.
1: Baranyi igen. Dorka a kedvenced. Szóval Baranyi Dorkát nézegette Gyuri azért, hogy éppen egy délutáni terápián volt, és...
3: TikTok terápia.
1: és Dorka egy olyan témát dobott be, amit a Gyuri elhozott ide nekünk, és ez baromi érdekes egyébként, azt elemezte, hogy minek tudható be, ha egy pár használja a lokátor funkciót a telefonján. És most erről fogunk beszélni, Évi. A lokátor funkció mindenki ismeri, ismered?
2: Igen, ismerem. Hát ez a hely meghatározó, hogy meg tudod adni valakinek, így össze tudsz kapcsolódni vele, és akkor láthatja, hogy hol vagy.
3: Igen, teljesen az, mint a filmekben, hogy ott a kis Google térkép, és kijelez profilképpel akár, hogy te hol vagy éppen. Tehát, hogy mint a kémfilmekben, de ezt te önállóan, önként szabadon adod meg a világnak.
1: Igen, ezt a funkciót nem ezért találták ki, hogy meg tud, hogy én hol vagyok, hanem ezt azért találták ki, hogyha elveszted a telefonodat, akkor hol a telefonod?
3: Szerintem mind a kettő benne van,
2: szerintem
3: nem?
2: Szerintem is mind a kettő benne van.
1: Hát nem, Find My Phone, ez az enyémnek a neve.
3: De az egy másik applikáció.
1: Most mindegy, az applikáció, mi a neve, hogy ugyanez a funkció, nem? Ez azért találták ki, ha elvesztem a telefonodat, hol van, nem az, hogy te hol vagy, hanem hol van az elveszett telefonod.
3: Van benne logika.
1: De erre ezt akkor családok gyakorlatilag kihasználták, ezt a funkciót, ami nem is erre való.
3: Hát persze, mert rájöttek, hogy biztonságban tudhatják a családtagjaikat, igen, hogyha tudják, merre jár.
4: Így megtalálhatják a férjüket, a gyereküket, a feleségüket.
1: Ki vesztette el a férjét, meg a gyerekét?
4: Hát az, aki ilyen bizonytalan. És
1: de neked hány ismerősöd vesztette el a férjét?
4: Ne, senki.
1: Ja,
4: senki.
1: Gyerekét?
4: Senki. De nekik van lokátoruk.
1: Tehát meg annyiszor elvesztek, csak a lokátor segítségével megtalálta őket. Nagyon ügye család lehet. Egy konkrét család ez? Nagy idióták ezek.
3: Te ülj a rokonaidat, hallod?
4: Nem baj.
1: Na, szóval, és igaza van egyébként Anetnek, meg mindenkinek, sajnos vagy nem sajnos, ezt beszéljük meg, ez a funkció, ez belopózott a családok életébe, és valóban, hogyha ezt mindenki használja, akkor mindenki láthatja, hogy éppen hol jársz. Szerinted ez jó dolog-e? Tényleg az van, amit Anett mond, hogy ez egy biztonságérzetet ad.
3: Akár mondjuk egy párkapcsolatban is, hát mondjuk tegyük fel, bocsi, mit, a párod elmegy péntek este bulizni a barátnőivel. És akkor te szeretnél nyugodtan aludni, és akkor legalább tudod, hogy bármikor ránézel, te tudni fogod, hogy merre jár, hogy megvan még, hogy minden oké.
1: De ha ment ez a lokátor, elmondja, hogy megvan még. Hát a lokátor azt el tudja mondani, hogy van-e valaki az én páromon?
3: Azt nem.
1: Akkor mit nyugodjak
3: hát
1: meg?
3: Hát a testi épségéért aggódjál.
1: Azt meg tudja mondani, hogy nem vérzik?
3: Hát ez sem.
1: Hol nem vérzik?
3: Azt meg tudja mondani.
1: Hol vérzik?
3: Azt is.
1: Hol nem vérzik, de van rajta valaki?
3: Mert lehet, hogy komplikált neki, de az biztos, hogy megmondja, hogy hol van, merre.
1: Csak ahol tudjanak.
3: Így van.
4: Igen.
1: Hát de nem érdekel, hol van.
3: Nem érdekel.
2: Nem érdekel, hogyha azt mondja, hogy elmegy mondjuk a Gosduba, és megjelenik mondjuk a Gresembe. Nem érdekel,
1: hogy... Picit, tovább mentek a barátnőjével. Nem volt jó a Gosduban.
3: A palotába elmentek.
1: Hogy milyen palotába?
3: Gresembe.
2: Gresem palotába. És mondjuk tudod, hogy nem biztos, hogy ki tudná fizetni a Gresemet.
1: A Gresem palota az a Four Seasons szálloda?
2: Igen.
1: Na, hát, ott politikusok, igen. Volt politikusok szoktak szeretőkkel randizni.
2: Most nem rájuk gondoltam.
1: Mit akarsz a páromtól? Mit akarsz a páromtól és a Gresemtől?
2: De nem félsz attól, hogy mondjuk megbeszélsz vele valamit, nem ott van, ahol megbeszéltél.
1: És akkor menjek érte? Vagy mi? Tehát, ha tényleg a Gosduban kéne lenni a páromnak, de a Gresemben van, akkor én mit csináljak? Üljek az autóba és induljak a Gresembe?
2: Nem, de mondjuk
1: felhívhatom. Recepción megmutatom a fotót, nem látták ezt a nőt? Vagy mi?
3: Szerintem ez nem is ilyen féltékeny szitukról szól, hát, hanem a testi épségről. Tehát amikor szeretnéd biztonságban tudni. Tudod, milyen veszélyes tud lenni
1: az biztonságban. Az a Four Seasons.
3: Most Évi pont a legbiztonságosabb helyet nevezte meg, oké, de...
2: Jó, mondhattuk volna.
3: De nem mindenki oda jár bulizni.
1: Gosdut hazudja és a Gresembe landol.
3: Akkor a lázadó.
1: Szóval, hogy mit akarsz ezzel? Hogy én nem kezdek el aggódni, hanem ott van, mint ahol mondta?
2: Igen.
1: Hát nekem el sem mondja, hogy hova megy.
2: Ja.
1: Hát, de nincs ilyen, nem tudom, ez abnormális?
2: Nem, csak azért
1: hát, a mai hogy pár... a barátnőjével elmegy inni, szórakozni, akkor nem mondja meg, hogy hova megy.
2: És nem
1: hova mennek.
2: És nem is akarod tudni?
1: Miért akarnám tudni?
2: Hát mert mondjuk aggódsz érte.
1: De ha tudom, nem aggódok érte? Vagy nem aggódok érte egyáltalán? Na, vagy nem tudom?
3: Nem ér haza időben, vagy nem fekszik ott mellett,
1: amikor reggel felébred. Akkor mit csinál a lokátor?
3: Akkor
1: azért... vigasztal?
3: Hát akkor azonnal.
1: Mit csinál te lokátorod akkor, ha nem ér haza időben?
3: Felébredsz reggel, és nincs ott, elkezdesz aggódni, nem?
1: Igen.
3: Hát és akkor nem jó érzés ránézni a lokátor, hogy valamit lát?
1: Semben van, nem. Picit se jó.
3: Jó, nincs baj, a Gresemben van.
1: Most itt a párkapcsolatban azt mondja a pszichológus, hogy ez sokszor aggályos, mert aggódásba csomagolt kontrollba tud átcsapni. Szerintem ez a mondat, ez nagyon fontos.
3: Igen.
1: Aggódásba csomagolt, tehát úgy teszek, mint aggódnék, hogy ez az Anett, hát ez jó tudni, hogyha nem aggódsz, amikor a Gosdu helyett a Gresemben van, meg nem aggódsz. Nem. És ebbe csomagolod be, hogy te kontrollálod.
2: Igen.
1: Kontrollálod a másik felet. Ami viszont már tényleg probléma egy párkapcsolatban. És ugye, ha minden pillanatban meg tudod nézni, hogy hol van a másik, ez nem a bizalomról szól. Tehát pont az ellenkezője, te nem bízol a másikban, mert kontrollálod.
2: Igen, lehet így is gondolni, és ebben nagyon sok minden van. De például, hogyha ha mondjuk éjszaka, tehát olyan munkája lenne a párotoknak, hogy éjszaka megy haza kocsival, és tudod, olyan szakaszokon megy, mint te is ugye motorral mondjuk egy vad eléd.
3: Igen.
2: És mondjuk minden este tudod, hogy te már lefekszel, de várod, hogy jöjjön haza. És attól tartasz, hogy mondjuk azon az éjszakai úton neki történik valami baja. Akkor nem jó, hogy tudod nézni, hogy mondjuk úton van és jön, és nincs semmi gondja, és nem kell ezért fölhívnod, csak az, hogyha például nem ér haza időbe, és látod, hogy megállt valahol, akkor tudsz menni érte.
3: Mondjuk ez nagyon jogos. Nagyon jogos, amit mond. Például ilyen helyzetek.
4: Én meg azon gondolkodtam.
2: Fú, te! Ez a te műsorod, akkor csinál.
1: Jó. Na.
2: De mondd, hogy igen.
1: Igen, akkor nagyon jól jön.
2: Na, menjünk tovább.
4: Én meg leragadtam ott, hogy ez a...
3: Ez a megy hazai jel?
2: Senki nem figyel semmire.
3: Én emlékszem, Évi.
2: Te vagy az egyetlen köztesó.
1: Mondja, Danett.
4: Ezen a kontrollon hogy szerintem azért jó, hogy én nem használom ezt a lokátort, mert hogy én biztos, hogy lennének az életemben olyan szakaszok, vagy olyan párkapcsolataim, akkor ahol tényleg lehet, hogy így...
3: Tilosban jár,
4: nem, hanem hogy bizalmatlan lennék, és akkor így ellenőriznék, és ez valóban egy baromi rossz dolog.
1: Hát igen, itt a kérdés az, hogy a te barátnőd elmegy, mit tudom én, inni a Pingvin Presszóba, ugyanúgy barátnővel, akkor te van-e olyan momentum, hogy te bekapcsolod és megnézed?
3: Az a baj, hogy szerintem itt az embernek már a pszichológia benne van a fejében. Igen. Ilyenkor, hogy meg tudod tenni, és ez folyamatosan kísért. Hogy ez a igen. Belenézek.
4: Igen.
3: Csak mert megtehetem, hogy belenézek, mert ott van, és csak rápillantok.
1: Bizony.
3: És szerintem ez így tud lenni ilyen pótcselekvés egy idő után, hogy így folyamatosan nézegeted, mert miért ne?
1: Tehát nézed, akkor is, ha nincs gyanúd, akkor is, ha nincsen szerintem semmi, ilyen. Akkor is, ha ott van a Pingvinben, ránézel.
3: Igen, csak látom a haverjaimat, hogy ezt csinálják. Igen.
1: Ez hihetetlen, ez nagyon durva. És mi van akkor, hogyha a bringa ürügyén például egymás lokátor helyzetét megosztjátok, majd vége van a bringatúrának, és a párodnak azt mondod, jó, akkor most már vegyük le.
3: Ajjaj.
4: Hát abból lehet balhé, hogy a másik fél nem akarja, mert hogy akkor, ó, te miért akarod, hogy levegyük?
3: Pontosan. Te melyik fél voltál, aki akarta, vagy aki nem akarta?
4: Mondom, a Csabi nem volt ott, de hogy azért az én fejembe is megfordulna, hogyha a Csabi azt mondaná, hogy na, töröljél, hogy miért? Jársz olyan helyekre, hogy...
1: Na, kezdődik.
2: Na, és...
1: Ez volt az, amiről mi beszélünk.
4: Igen.
1: Miért? Jársz olyan helyekre, amiről nekem nem kell tudnom? Gyerekek, ha egy híres embernek a lokátor helyzetét megkaphatnád, akkor mit csinálnál, hogyha hozzá, mondjuk hozzáférjél, megkapnád tőlem mondjuk Balázs Pali lokátor helyzetét. Egy olyan művész úr ember, akihez túl sok között nincs.
3: De nagy lelkű vagy.
1: Mindegy is, de ott van nálad Balázs Pali lokátor helyzete, mindenkor is.
3: Nem volt meg.
1: Nem volt meg. Igen. Mit csinálnál? Nézegetnéd, hogy hol van Pali? Naponta egyszer ránéznél?
3: De Palit nem. Szerintem Palit nem nézegetném.
1: Hát Tóth Andit se látnál, csak egy ilyen kis pöttyöt látnál a Google térképen, tehát hogy...
3: Igen, de valószínűleg neki azért érdekesebb az élete, legalábbis úgy gondolnám. Bár lehet, hogy a Pali is okozna meglepetéseket, hogy nem létező benzinkutakon dekkolna egy az út közepén. Viszonylag hosszasan, nem tudom. Tehát lehet, hogy ő is izgalmas lenne. Tudod, mint belenéznék.
1: Belenéznék, tehát lenne egy ilyen izén, ahol van ma Balázs Pali.
4: Persze, sőt, szerintem ilyen baráti társaságban mutogatnám is, hogy nézd, Pali itt van.
3: Ki mit tippel, hol a Pali?
1: Gyere, jó, Évi, akkor mondjuk más, ugye, másképp tekintesz Szoboszlai Dominikra, mint Gyuri Balázs Palira, ugye? Ezt elmondhatom.
2: Ezt elmondhatod, Évi.
1: És mondjuk az ő lokátor adata meg lenne neked. Látnád, és mondjuk látnád, hogy itthon van Magyarországon, és nem tudom, egy este 8-kor egy ilyen ír kocsmában látod, hogy ott van és iszogat valakivel.
2: Megyek. Azonnal oda megyek.
1: Tehát akkor te beülnél persze. Az autóba, és véletlenül besétálnál a kocsmába.
2: Nem véletlenül. Megjöttem. Igen, de én biztos használnám.
1: Mit mondasz neki, hogy kerültél oda? Honnan tudtad meg, hogy ő ott van?
2: Hát nekem is az a kedvenc helyem.
1: Hmm. Jaja, tehát kamuznál.
2: Nem, sose hazudok. Hát én is szeretem a sört. Az nem hazugság.
3: Vinnéd az olimpiai aranyadat, hogy kivívd a tiszteletét. Ott lenne a nyakadban.
2: Nem, úgyse tudná, hogy mi az.
1: De nem. Azért csak tudja, mi az.
2: De nem vinném. Nem, elmondanám, hogy én is szeretem a sört, de örülök, hogy találkozok. Én is régen sportoltam, nyomnám ezt a semmilyen
1: dumát. De véletlennek álcáznád ezt a nagy összefutást.
2: Igen, és szerintem két sör után megkérdezem, hogy dekázunk egymás ellen.
1: Oké, ez jó, tök jó, hogyha berúgtok.
3: És a kocsma elé kihívott dekázni.
1: A kérdés az, hogy ezek után használnál-e még a lokátort? Tehát, hogyha két nappal később látod, hogy... nem tudom, a Velencei tónál
2: hát az
1: halad.
2: Az már veszélyes.
3: Jó, leszorítja az autópályáról, erre gondolsz?
2: A lámbót?
3: Gyere, dekázzunk megint, Dominik.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz, 4 perc múlva pöcspattintás vezérbratyolinók.
2: Csak nem.
1: De, hogy ityeg a fityeg, csecs testvérek, zötyögjön a bötyög, prüttyögjön a zsé. Üdv, tőgyarcú voltam a 42 fokos tőcségből. Csak ennyi bejelentkezett, semmi igen, nincs.
2: Milyen ritkán hallunk róla.
1: Igen. Sziasztok, bocsinak teljesen igazán nem kell már normális vendéglátó zenész, az vagyok, de ha nem szart játszol, akkor nem kell lesz üzeni Kari. Szabadon bolyongó, tilosban járó bizalmatlan rádiósok, kapcsoljátok ki a lokátort, azt irány a Pingvin Presszó, én a Gresenben leszek a faldoktor. Valamint fú gyerekek, bár sajnos csak Vogára tudtam csatlakozni, az ismétlés baromi jó volt, bocsi, érvelt a legjobban lokátor. Soha, majd ha megy el a dzsungelbe esetleg Pumára vadászni, pusztantás Éva Szlovákiából. Ennyi.
3: Nagyon jó.
1: Jó, nézek rád.
2: Gyuri vagyok.
1: Tudom, hogy Gyuri vagy, azt tudom, de ki jön?
2: Vágó Piros. Vágó én az piros. Ő táskát látom, az ő neve van bekészítve a szignálnak, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy nem ér minket meglepetés.
1: Jó, akkor jöjjön ő. A vízzel óvatosan, te is nagyon vigyázz, holnapi zuhany, megszabolunk reggel.
3: Lesz. Ne. Mi az, hogy nem?
1: Hát te mondtad, hogy nem szabad.
3: A zuhanyozni lehet. Feleslegesen a medencéket töltögetni, az autót mosogatni, meg locsolni az egyébként kiszáradt füvet.
2: Tehát nem neked kell. Nem lesz délutáni programod.
3: Így van.
1: Neki lehet.
2: Kicsi
1: kincsen megkapja a davot. Én meg izé. Még semmit nem moshatok. Hát ez kész.
3: Ilyen az élet.
2: Jó, hát holnap utána járhatunk.
1: Jó, reggel szagmintát veszünk.
3: Jaj, nem már. De, Évi, vállaljunk.
4: Te megszagolod őket?
3: Nem.
4: Te fogod.
3: Ők minket.
4: Nem, Anett szagolt titeket.
2: Évi, készülj, mert szaglás lesz.
1: Szaglás lesz reggel 6:08-kor.
2: Viszlát.
1: Ez az.
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
10: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
9: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
11: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív vezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
12: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
13: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
12: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, kiváló lesz az idei dinnye termés. Megviseli a hőség az állatokat is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A Pest vármegyei Szadán meg is szűnt a vezetékes vízszolgáltatás. Azonnali intézkedésre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik jár. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsünk medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízközmű megújítására. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. A harmadfokú hőségriasztást egyébként meghosszabbították, holnap éjfélig marad érvényben. Kezdődik a hazai görög dínye szezon, a termelők szerint kiváló minőségű az idei termés, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Tájékoztatta rádiunkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
19: Folyamatos lesz a dínye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dínye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dínyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dínye.
18: Megviseli a hőség az állatokat is. A Nyíregyházi Állatpark lakóinak közérzetén a gondozók fagyasztott gyümölcsökkel, medencével és lédús takarmánnyal igyekeznek javítani. Közben újabb örömhírről számol be a fővárosi állatkert. Gyarapodott a Lajhárt család. A kicsi neme egyelőre még nem ismert, ezért még nevet sem kapott. Ma is hőségben lesz részünk, sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy gyenge hidegfront hatására napközben már egyre több felé alakulhat ki záporszivatar, helyenként felhőszakadás sem kizárt. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Csütörtökre azonban mérséklődik a kánikula.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Rugaszkodjunk neki ennek a legmelegebb napnak. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. A következő 4 órában igyekszem enyhíteni majd a forróság hatásait. Whitney Houstonnal, Enrique Iglesiasszal vagy Britney Spears-szel kezdetnek Alice Cooperrel.

0: lesz még rosszabb.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Talán a mai nap lesz a legrosszabb, és aztán jön majd a fokozatos javulás. Tegnap a katasztrófa védelem egyébként egy roppant helyes videót tett közzé arról, ahogy a mentőkutyák pancsolnak a Dunában, és még odaírták a kutyák jó tanácsait is: víz, árnyék, naptej, hidratálás és némi pihenés is persze. Hát lehet, hogy ennek minden pontját éppenséggel nem tudjuk a nap bármelyik szakaszában megfogadni, de én tegnap este lementem a Dunapartra, hogy megnézzem, ahogy kell fel a hold, ami ugye éjszaka kerekedett ki, és kellemesen ücsörögtem, jól éreztem magam, figyeltem az arra járó hajókat, embereket, ki tüzet rakott, stb. Majdan elindultam visszafelé, és egy ilyen, nem is tudom, az hány méter lehetett, egy 50 méter, 100 méter után a tömbházak közé beérve vert homlokon a hőség, a meleg. Ugye a Dunaparton nyilván sokkal kellemesebb volt az idő, úgyhogy úgy tűnik, hogy ott kéne sátrat verni. Na, de indulunk majd a hegyekbe is, a Hip Hop Boys-zal mindjárt, előtte pedig jöjjön a Hathaway a What Is Love-val. What is-

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még a Dinamitot, a Dynamite-ot is bedobjuk Tayo Cruz-tól a Retro Rádióban. A nap legmelegebb órái még előttünk vannak, most még csak felfelé kúszik a hőmérő. Nem kúszik, rohan, inkább azt lehet mondani. Mostanra nagyon remélem, hogy mindenki besötétített, lehúzta a redőnyöket, ha az nincs, akkor összehúzta a sötétítő függönyöket, bezárta az ablakot, amennyire lehet, kizárta a hőséget. Egy-két tanácsot azért majd adok a hallgatóknak, na meg persze folytatjuk továbbra is a slágerekkel, a legnagyobb hűssel, a Honey Beast-tel és a Culture Club is érkezik a Do You Really Want to Hurt Me slágerrel.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egyre nagyobb a kérdés, hogy ki lesz a VB legnagyobb hőse, akár hogyha a gólkirályt nézzük, akár ha a legjobb kapust nézzük, akár hogyha egyáltalán a győztest nézzük. Tényleg azt kell mondjam, hogy ezen a VB-n csak kapkodjuk a fejünket, mert teljesen váratlan események történnek. Gondoljunk csak arra, hogy a korábbi világbajnok Németország és a holland válogatott is búcsúzott. Na jó, azért a nagy nevek közül még ott találunk néhányat, akik bejutottak a legjobb 32-be, Anglia, Portugália, Argentina, ugye messzivel, Franciaország, és akkor a sort még lehetne sorolni, Spanyolország is, szóval van miért, meg hogyan szurkolni, erről is szól ez a nyár. Most viszont egy másik nyarat idézzünk meg Bryan Adams segítségével, ez az, kell egy kis rock and roll.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a folytatásban Belinda Carlisle, romantikus sláger a La Luna is szól. És a 90-es évek egyik diszkós slágerét is meghallgatjuk. A Lavus a Sweet Dreams-el érkezik majd 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Sok helyen kritikus a vízellátás az országban. Megdőlhetett a napi középhőmérsékleti rekord. Tetőzik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén, erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A Pest vármegyei Szadán meg is szűnt a vezetékes vízszolgáltatás. Azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsünk medencét. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Több tízezer autósra vár rendszámcsere a következő hónapokban. A plug-in hibrid autók tulajdonosainak kell zöldről fehérre cserélni a rendszámokat. A határidő november 30-a. A számcserét a kormányablakokban lehet intézni, érdemes nem az utolsó pillanatban bemenni, mert a határidő jogvesztő. Aki későn terjeszti be az igényt és nem számol a rendszám gyártási idejével, annak járműve december 1-től már nem vehet részt a forgalomban. A jövőben a zöld rendszám a tisztán elektromos modellekhez kapcsolódhat majd. Eddig 8 millió forint felajánlás érkezett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére az Ökumenikus Segélyszervezethez. A múlt heti természeti katasztrófa miatt mintegy 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A nemzetközi adatok szerint 1 millió 800 ezeren szorulnak humanitárius segítségre, köztük 680 ezer gyermek. A segélyszervezet a helyi evangélikus partner szervezetét kérte fel az adományok célba juttatására. Új napi középhőmérsékleti rekord születhetett tegnap. Az előzetes adatok alapján Budapest lágymányos állomáson 33,4 fok volt a napi középhőmérséklet, ami új országos csúcs lehet, ha véglegesítik. A korábbi rekord 2007-ben Dunaújvárosban született, mindössze 0,1 volt alacsonyabb a most mért adatnál. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra múlt 4 perccel. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Töltsék velem az időt délután 2-ig. Az Ergóval, a Ballaga katonával is jelentkezem. Most viszont a Queennel egy igazi klasszikust indítok. A Radio Gaga szól már is.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Nagyjából borítékolni lehetett, hogy ebben a mostani hőségben a rekordok dőlnek, majd tegnap délután is megdőlt Aszódon 41,8 fokkal az országos rekord, a napi rekord is, illetve a júniusi rekord is. Soha ilyen meleg még nem volt júniusban, és csak egy tizeddel voltunk a valaha mért legmagasabb hőmérséklettől is, amit 2007-ben július 20-án Kiskunhalason mutatott a hőmérő. A szakemberek szinte biztosra veszik, hogy ez a rekord is a múlté lesz a mai nappal. Meglátjuk. De azt is biztosra veszik most már, hogy érkezik a hidegfront, sőt nagyjából az időzítés is látszik már, tehát holnap dél körül mondjuk, hogy már ilyen tájban megérkeznek a felhők, feltámad a szél, persze még nem az egész országban, szép fokozatosan teríti majd be az országot, kelet felől érkezve ez a front, és tünteti el nagyjából csütörtök estére a hőséget mindenhol. Szép kilátások ezek tehát a következő napokra. A következő percekre sem rosszak a kilátásaink, hiszen mindjárt itt lesz Belinda Kellája Lalunával. Elsőként a Labus és a Sweet Dreams a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hogy eltereljük a figyelmünket a mai hűségről, beszéljünk egy kicsit másról. Például arról, hogy ma van az aszteroida világnap, nem véletlenül. 1908-ban, ugyanis ezen a napon egy nagyon rejtélyes esemény történt, amit azóta is, hát mondjuk úgy, hogy azóta már legalább kutatnak, vagy próbálják felderíteni, hogy mi is történhetett Szibériában, Tunguszka környékén, ahol egy meteorit robbanás 80 millió fát tarolt le. Egy akkora területen, mint a mai London, illetve elővárosai együttvéve. A hely megközelíthetetlensége miatt azonban az első expedíció csak 19 évvel később, 1927-ben indult és jutott el a helyszínre, de még akkor is döbbenetes látvány fogadta a tudósokat. Hamarosan mesélek majd erről is, de érkezzen a United hajnalban még a nap is más slágere, George Harrison után.

0: megtalál.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Milyen érdekes, nem olyan rég említettem a Tunguszka eseményt, vagyis hogy 1908. június 30-án reggel a Tunguszka folyó közelében egy vakító kékes fényű tűzgömb száguldott át az égen, majd a magasban felrobbant, és mindez óriási pusztítást végzett akkor a környéken. Mindjárt mesélem, hogy milyen messziről lehetett érezni az egésznek a hatását, de ha mindez egyébként 4 órával később történik, akkor a földforgása miatt az akkori cári Oroszország fővárosát, Szentpétervárt törölte volna teljesen a föld színéről. Életem első külföldi útja vezetett Szentpétervárra, valószínűleg akkor más úti célt kellett volna édesanyámnak kitalálnia. De hogy visszatérjek ezekre a döbbenetes hatásokra. A lökés hullám az embereket mintegy 60 kilométeres távolságig ledöntötte a lábukról, és nyilván így az sem meglepő, hogy a 65 kilométerre lévő Vanavara település házainak ajtajait, ablakait szintúgy betörte. Egyébként a hangját ennek az egésznek még 500 kilométerről is félelmetesen hangosnak írták le. Persze az embert izgatják az ilyen események, de azért jobb, hogyha nem a mi életünkben történik róla, hanem mint a történelem része olvasunk csak róla. Lehet már mondani, hogy a popzene történetének egyik legfontosabb mérföldkövével folytatjuk az Abbától a Gimi Gimi Szól már is a Retro Rádióban.

0: és Madonna egyik legnagyobb sikere is szól majd, a Material Girl. Délután tehát ezekkel a slágerekkel várom a Retro Rádió hallgatóit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
3: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
4: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a 250 g-os magyar Sweetel koktél paradicsom csomagja csak 599 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó urigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopérjáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
13: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
14: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
15: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: A vízmegtartás lesz az alapelv az új vízpolitikában. Évfélig még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. A házi kedvenceket is kíméljük a kánikulában. Villányi Eszter vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, hogy elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. A miniszterelnök ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország több településén kritikus helyzet alakult ki a vízellátásban, ezért a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Ma éjfélig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. Automatikus 5 havi pótlékmentes részletet lehet igényelni annak, aki elmulasztotta befizetni a közterhet, közölte az adóhivatal. A NAV mobil alkalmazásában mindössze pár kattintással el lehet intézni a kérelmet. Ezt eddig 32 000-en tették meg. Emellett elektronikusan és papír alapon is lehet kérni a részletfizetést. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
12: minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a itatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. De utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután üves területre lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
18: A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma, a Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel, kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz, 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Hozok majd szép romantikus dalokat is, de lesznek azért pörgősek, és mindenki megtalálja majd a kedvencét. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Délután 2-ig töltjük együtt az időnket, szól majd Blackkel a Wonderful Life, de már is Madonna csap bele, Material Girl.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es években.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kim Novák gyémántja előtt meghallgattuk Ed Sheeran Shape of You-ját, amit eredetileg Rihannának írtak, milyen jó, hogy nem fogadta el. De egyébként Ed Sheerannel kapcsolatban esik a mai napra rekord is, mert hogy 2014-ben Multiply albuma a leggyorsabban eladott album listára lépett föl egy héttel a megjelenése után. De nézzük a folytatást, ígértem szép romantikus slágert, jön is Blackkel a Wonderful Life, előtte viszont a Cut Move pörget bennünket a kivirábban.

Érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, de

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Elképzeltem, hogy sokan mondjuk vezetés közben ütötték a ritmust a kormányon, énekelték I don't wanna work today, nem akarok ma dolgozni, és ez valahol teljesen érthető. Sokan vannak Szabin, nekik jó pihenést kívánunk, akik pedig dolgoznak, például ha megtehetik, a kinti munkákat érdemes egy kicsit elhalasztani. És nyilván sokan várják az esti programokat, akár közös meccsnézést, vagy egyszerűen csak, hogy végre elmerülhessenek a hobbiukban, és ne érezzék úgy, hogy két pillanat alatt ragadnak. Felidézhetjük akár a kedvenc filmélményeinket, mondjuk az elmúlt időszakból, mi ezt tesszük, mert hogy a Hogyan tudnék élni nélküle című film egyik betét dalával folytatjuk Ember Márkkal, Törőcsik Franciskával, a Szabadság vándoraival, de most jöjjön a Los Lobos a Come On Let's Go-val.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Nem tudom, hányszor történt meg ez valójában, hogy szerepel a filmben egy zenekar, amit összeraknak a film kedvéért, még akár nem is azok énekelnek feltétlenül, akik ott vannak a színpadon, de aztán egyszer csak élővé válik a produkció, lelépnek a mozivászonról a valódi színpadra. Ez történt a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés film fiktív zenekarával, a Kuplung zenekarral. Marics Peti, Ember Márk és Királyi Marcell alakította ugye a filmben az együttest, és ők egy hatalmas dupla koncertet adnak majd idén ősszel, november elején az arénában. Na hát hajrá! Nyilván rengeteg felkészülési munka van vele, úgyhogy nekik akkor sok sikert kívánunk mindehhez. Mi pedig akkor folytatjuk. DJ Bobóval ugye valamelyik hétvégén lehetett nálunk jegyeket nyerni a koncertjére, most pedig már a Kommunát szól a Don't Leave Me This Way-jel.

0: Slágerei Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, egy óra mindjárt folytatjuk majd a sporthírekkel. Készülünk már az esti folytatásra a VB-n. Nálunk pedig a folytatás egy óra után Eros Ramazzotti egyik slágere. És szól majd Elton John is. Az I'm Still Standing-el is várom hallgatóinkat egy óra után tehát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
4: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
7: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
7: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
7: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
7: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
7: Persze, ahogy eddig is.
8: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
9: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
10: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
9: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu.
13: Úgyis te!
14: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
15: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
16: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
15: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
17: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Hőségriasztás, előzzük meg a rosszul léteket. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Meleg rekordokat hozott a hétfő is. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Holnap éjfélig harmadfokú hőségriasztás van. Az egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett, vigyázzunk magunkra és egymásra, fogyasszunk elég folyadékot, kerüljük a tűzőnapot, viseljünk világos szellős ruhát, használjunk fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjunk árnyékos vagy hűvösebb helyen. Hegedűs Zsolt arra is kitért, a megelőzött rosszul létek az egészségügyi rendszeren nehezedő terhelést is csökkentik. Azonnal kérjünk segítséget, ha rosszul létet, szédülést, gyengeséget, fejfájást, légszomjat, zavartságot vagy ájulás közeli állapotot tapasztalunk. A tárcavezető azt is jelezte, holnap Semmelweis nap lesz, amely munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Az ügyeleti ellátás azonban biztosított. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, hogy a tapasztalatok alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 jeggyel a tó körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a Balatonfenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. Ma éjfélig még lehet kérni részletfizetést a gépjárműadóra. Automatikus 5 havi pótlékmentes részletet lehet igényelni annak, aki elmulasztotta befizetni a közterhet, közölte az adóhivatal. A NAV mobil alkalmazásában mindössze pár kattintással el lehet intézni a kérelmet. Ezt eddig 32 000-en tették meg. Emellett elektronikusan és papír alapon is lehet kérni a részletfizetést. Sorozatban dőlnek meg a meleg rekordok itthon. Hétfőn új országos és fővárosi napi csúcs született. A Szódon 41,8 fokot mértek, ami több mint 3 fokkal magasabb az eddigi 2022-es rekordnál. Újpesten 40,3 fok volt, a korábbi több mint 3 fokkal alacsonyabb rekordot még 1947-ben mérték. Ezeken kívül a napi legmagasabb minimum hőmérsékleti csúcsok is megdőltek. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
19: Sporthírek a Retro Rádióban.
13: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Drámai csaták a labdarúgó világbajnokságon. A legutóbb negyedik Marokkó óriási fordítással jutott tovább Hollandia ellen. A hollandok ugyan vezettek, a marokkóiak aztán egyenlítettek. A rendes játékidőben nem dőlt el a meccs, egy-egyel fordultak rá a büntetőkre, amelyet végül az afrikaiak megnyertek. Meglepetés született Bostonban is, Paraguay egy-egy után 11-esekkel búcsúztatta a négyszeres világbajnok Németországot. Brazília viszont hozta a kötelezőt, az ötszörös világbajnok ugyan hátrányba került Japán ellen. Később a dél-amerikai csapat egyenlített, és a 96. percben a győztes gólt is megszerezte. Korábban Kanada jutott a legjobb 16 közé még. Nézzük a további párosításokat: Elefántcsontpart Norvégia és Franciaország Svédország. Ezek az összecsapások lesznek ma az egyenes kieséses szakasz első körében. Holnap pedig Mexikó Ecuadorral, Anglia Kongóval, Belgium pedig Szenegállal csap össze. Köszönöm a figyelmet!
1: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Egy óra múlt lassan 5 perccel. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Vágó Piros, még kb. Egy óráig. Töltsék velünk az időt, a Szelavival vár ránk a nyár, J-Lo-val hangoskodunk, és indulunk már is Rick Astley Never Gonna Give You Up-jával.

2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Évitől kaptunk egy üzenetet nemrég. Időjárás jelzés, Szilvásváradon esik az eső. Igen, ahogy elnéztem, a bükkben, a Mátrában kipattant egy-két zivatar. Kicsit irigykedve mondom mindezt, de holnap után érkezik a felmentés. És van még egy üzenetünk az SMS falunkon a 0620-22-22-122-n. Szia Piros, én éppen palacsintát sütök, utána hűsölök a klíma alatt. Mindenkinek kitartást. Máté 12 éves. Wow, Máté, nagyon büszke lehet rád, anyukád, apukád, és biztos, hogy nagyon finom palacsintát sütöttél. Remélem azért hagysz a többieknek is. A hétvégi tesós hitster játék egyik megfejtendőjével is folytatom. Moves Like Jagger-rel érkezzen Elton John az I'm Still Standing-ben, de már is James.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Villámgyorsan telik az idő, fél kettő is elmúlt már 7 perccel. Mi hamarosan folytatjuk majd egyébként Rózsa Magdival és Phil Collins egy-egy slágerével is, és az idő bizony nem csak így napi szinten pereg villámgyorsan, júniusnak mondunk búcsút ezzel a nappal. Holnaptól tehát már új hónapot kezdünk, júliust, amikor is például a fővárosban, a parkolásban nagyon fontos változások jönnek, ugyanis teljesen megtörténik a digitális átállás a közteres parkolásokban. Mostantól kezdve már, mint hogy szerdától kezdve csak applikációval, SMS-ben és telefonhívással lehet majd kifizetni a parkolást, és ezzel együtt el is kezdik leszerelni a parkolóautomatákat. Erre mindenképpen figyeljenek, bárhol járnak. Nyilván az eligazító táblák azok, amik tudnak tájékoztatást adni arról, hogy hol és mennyit kell fizetni a parkolásért. Most azonban még élvezzük ezt a kedd délutánt, amennyire csak lehet, úgy, hogy ahogy ígértem, Phil Collins és a Two Hearts szól már a

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és tényleg ezekkel folytatjuk. Céline Dion hamarosan az All By Myself-et énekli majd teljes szívből és torokból. De itt lesz James Brown-nal az I Feel Good. Csak hogy ténylegesen jól érezzük magunkat ebben a kedd délutánban. Azért legyen egy romantikus néhány perc, amikor elmerenghetünk az élet apróságain, szépségein. A Scooterrel a Break It Up-ot is meghallgatjuk. De hát amint hallják a retro rádió hallgatói, azért rendesen belecsaptunk a lecsóba, hiszen már a Scorpion szól a Rock You Like a Hurricane-nál.

0: ők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, All By Myself, Céline Dionnal. És egy pécsi traktoros üzenetével zárom a műsort. Szia Piros, egész nap traktorozom, klímám elromlott, de a holnapi eső miatt be kell takarítani a szénát. Köszi a jó zenéket. Nagyon remélem, hogy sikerült erőt merítened, például ebből a csokorból is, ami az elmúlt néhány percben szólt. A folytatásban már Dénes Tamás hozza majd a kedvenceket, úgyhogy figyeljék, tartsanak vele egészen este 6-ig. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen.
4: A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Tengerből a tányérra. A Metróban a friss lazacfilé kilója bruttó 4.990 forint. 5 kg vásárlása esetén pedig csak bruttó 4.490 forint augusztus 2-áig. Váltsd ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
9: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Választa ön is a Biomed vadgesztenyekrém fortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenyekrém forte. Az ápolt lábak szakértője.
10: Keresse a Biomed vadgesztenyekrém fortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
9: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
11: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
12: Rendelek.
11: És a mosókapszula is.
12: Rendelek.
11: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
12: Sejtettem, azt is rendelek.
11: És mikor lesz itt?
12: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
11: Akkor én meg figyelem a készletet.
12: Persze, ahogy eddig is.
13: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
14: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
15: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
14: Ne várj, használd az Urzinolt.
15: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Hőségriasztás, ne használjunk ivóvizet öntözésre. Holnap munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak. Észak-keleten lecsaphatnak zivatarok. Köszöntöm Önöket, Villámi Eszter vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről is beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség. Az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges, vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Holnap Semmelweis nap lesz. A Magyar Egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Zárva lesznek a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak. Itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. Elkészült a módszertan, amely biztosítja a kórházi fertőzések mérését és publikálását. Az egészségügyi miniszter a Semmelweis napi ünnepségen arról beszélt, ősz elején indul az adatok nyilvános közzététele. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az őszinte feltárásból lehet tanulás, biztonság és jobb betegellátás. A szakmát bevonva érthetően összehasonlító módon tájékoztatják majd a lakosságot és a döntéshozókat. Keresett a magyar uborka. Idehaza a hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
18: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar és konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóuborka került előtérbe.
17: Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délutánt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Azt gondolom, most mindenki arra kíváncsi, hogy meddig tart ez az őrült őrség, de ahogy hírolvasó kollégáimtól is hallhatták, most már szépen lassan azért alább, hogy a forróság. Hát erre várunk egyébként tőlünk nyugatabbra, ugye már lecsapott a hideg front. Belgiumban 15 fokkal van kevesebb, mint amilyen hétfőn volt. Hát nálunk ez inkább nagyjából 10-12 fokos esést fog jelenteni, de már is mondom a részleteket, ugyanis holnap már megkezdődik a, ha nem is nagymértékű lehűlés, de megkezdődik. A mai 40 fok után holnap inkább az ország nyugati kétharmadán 32-34 fokos csúcsértékek lesznek. Békés Csaba, Debrecen térségében, nyírségben még akár 40 fok is lehet holnap. Aztán valamikor a délutáni órákban akár viharok is jöhetnek, akár nagyobb viharláncok, zivatarláncok is kialakulhatnak, úgyhogy semmi nem meglepetés, sőt még jégeső is elképzelhető egy-egy helyen. Nem mindenhol, ezt azért hangsúlyozom, de kipattanhatna, különösen amikor ilyen nagyfokú hőmérséklet visszaesés van. Sanszos az egész. Egy biztos, hogy csütörtökre megnyugszik a légkör, és akkor mindössze 28-29 fokot mutat majd a hőmérő. Imáron országszerte, azt követően pedig beáll egy ilyen 30 fokos szintre, változó napsütéssel, szelesebb idővel. Nálunk a folytatás a Republiké lesz, majd jönne hamarosan a Szájjál kismadár. Előtte Samantha Fox, még előtte azonnal most a Cardigans lafújjait.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Modern Talkinggal és a tankcsapdával folytatom. Most viszont pici közlekedés 14 óra 38 perckor itt a Retro Rádióban. Gyorsan hallgatóink SMS-eivel kezdek. Csilla azt írja, Pesten az M3-as kivezető most a csúcsfok 48 Celsius volt. Aztán Évi is írt, körülbelül 2 órával ezelőtt indultunk Szilvásváradról, ahol éppen zúgott az eső, 29 fok volt. Az autópályán Budapest felé viszont 44 fok van. Megterhelő az ember szervezetre ez az idő, mindenki vigyázzon magával. Egy vidám dallal talán jobb lenne, akkor mindjárt nyomom a vidám dalt, mindjárt jön a Brother Louis. Előtte még egy hír, a 441-es főúton a Kecskemét és Nagykörös közötti szakaszon 3 személygépjármű ütközött a 24-es kilométernél, a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: ad.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 2 perccel járunk most már 3/4-3 után. A folytatásban a 81 éves Sir Rod Stewart következzék, aki ugyan rosszul lett egy amerikai koncertjén néhány nappal ezelőtt, de azért a skótok meccsén ott volt Bostonban. Ő énekel, jön a Baby Jane a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát vannak nyertesek az életben, itt valaki név nélkül azt írja. Üdvözöllek benneteket a Balatonpartról. Most ittam egy fröccsöt az egészségetekre, annyira jó zenéket játszottok. Hát megérdemeljük a fröccsöt, azt hiszem, és azt is, hogy jó zenéket játszunk, mert én ezt folytatom a következő órában is, többek között az Ocsomácsóval. Vagy éppen Gála elementáris nagy sikerével.

0: akár bárhol máshol a világban érdemes továbbra is a Retro Rádiót figyelni. Nagyon nagy slágereket adok a folytatásban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Zivatarok frissíthetik a forróságot, a vízmegtartás lesz az alapelv az új vízpolitikában, friss rekord a nyári áramfogyasztásban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A harmadfokú hőségriasztás mellett már az ivatarok miatt is figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. 14 vármegyében van elsőfokú riasztás. Zala, Vas, Veszprém, Komárom, Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék kivételével lecsaphatnak zivatarok viharos széllel, villámlással, és a jégeső sem kizárt. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, hogy elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlotta, Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. A miniszterelnök ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az ország több településén kritikus helyzet alakult ki a vízellátásban, ezért a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Holnap Semmelweis nap lesz. A Magyar Egészségügy napja a munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos, közölte a Népegészségügyi Központ. Zárva lesznek a házi orvosi, fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak. Itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. Megdőlt a hazai nyári áramfogyasztási rekord. Tegnap a kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamosenergia hálózat terhelése, közölte a Mavir. Az eddigi nyári csúcs 2024 júliusában született. Azt is közölték, hogy általában télen nagyobb a fogyasztás, ennek megfelelően az abszolút rekord is téli, de ugyancsak idei. Január 13-án mérték a valaha volt legnagyobb 8182 megawattos terhelést. Tetőzik a hőség, sok napsütésre számíthatunk ma. A Dunától keletre lehet felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Kisebb eséllyel a Dunántúlon is lecsaphat egy-egy zápor. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, mert hamar leéghetünk. A szél általában gyenge lesz. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére is csak 24 és 32 fok közé hűl majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy Esztertől is hallhatták, bárhol lehet egy-egy zápor, egy-egy rövidke vízivatar, de ami biztos, holnap a hidegfront előtt azért több felé alakul majd ki zivatar. A mikrofonnál Dénes Tamás, ebben az órában Miley Cyrus-től egészen a repülőkig a legnagyobb sztárok a kezdés, a Bon Jovi.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 5 perc múlva lesz délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és mondhatnánk egy átlagos bírósági értékelés, miszerint Carl Eric Rinch amerikai filmrendezőt 2,5 év börtönre ítérték csalásért és pénzmosásért, és 11 millió dollár értékű vagyonelkobzásról és 700 dolláros pénzbírságról is döntött a hollywoodi bíróság. Ezen kívül a bíróság előtt Rinch bocsánatot kért és elismerte felelősségét a bűncselekményre. De hogy miért lett ez ekkora szenzáció? Nos, azért, mert Carl Eric Rinch, aki egyébként a Ronin 47 című film rendezője, nos, ő nem akármilyen patrónust kapott, ugyanis személyesen Keanu Reeves állt ki a rendező mellett, és kérte a bíróságot, hogy ne ítéljék el durván, hiszen az ő barátjáról van szó, ha kell, anyagi felelősséget is vállal a barátja tetteiért, aki nem tett mást, mint hogy elkezdett forgatni egy sorozatot, amelynek első 6 része után, amelyért kapott 44 millió dollárt, úgy döntött, hogy még kellene 11 millió dollárt, és a Netflix adott is 11 milliót, csak hogy a rendező nem a sorozatba forgatta további millió, hanem állítólag magánszámlákra utalta, vett belőle Rolls-Royce-okat, nem is egyet, hanem ötöt, Ferrarit is vásárolt, drága órákat, ruhákat, luxus ágyneműket vásárolt, kriptovalutát, és ötcsillagos szállodákban lakott Kaliforniában és Spanyolországban. Szerinte ez mind a sorozathoz kellett. Nem úgy volt. Hát ez az, amiért a bíróság végül is így döntött. Én pedig úgy döntök, hogy hamarosan lejátszom a KFT Balatoni nyár című dalát, jön a Milli Vanillis, előttük itt a Depeche Mode és az Enjoy the Silence, élvezd a csendet, lehet, hogy a rendező most a dutyiban fogja élvezni.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Laura Brannigannel és az Ocho Machoval folytatom majd itt a Retrórádióban, most viszont közlekedjünk, annál is inkább, hiszen 15 óra 40 perc van. A mikrofonnál Dénes Tamás, a 441-es főúton a Kecskemét és Nagykörös közötti szakaszon három személygépjárműt között korábban a 24-es kilométernél. A forgalom továbbra is félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. 52-es főút Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, most a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mind a két irányban torlódásokra készüljenek.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 4 perccel járunk, 3:44 után. A folytatásban következzék egyik kedvenc rockcsapatom, az amerikai Kiss, amely 1973-ban alakult. Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley és Peter Criss voltak azok, akik a legnagyobb sikereket érték el ez alatt a név alatt. Jó néhány zenész megfordult a csapatban, de azt hiszem ők voltak az igazi szuper négyes, és ők Budapestet is jó néhány alkalommal meglátogatták. A Final Tour befejezte a pályafutását, különösen Ace Frehley halálával a Kiss, de a dalok megmaradtak. Itt van egy a sok közül, a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinform jelezte, hogy Debrecenben a Mikepércsi úton a 47-es út 4-es kilométerénél két személygépjármű ütközött össze a városközpont felé. Le is zártak most egy csávot, tumultus várható. Menjünk tovább, hiszen jön majd a Hungária a következő órában. És a sajnos mostanában rossz formában lévő Bonnie Tyler-t sem fogom majd kihagyni. Hozom a legnagyobb slágereket is a folytatásban ezen a forró délutánon itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a 250 g-os magyar Sweetel koktél paradicsom csomagja csak 599 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Hőségriasztás, előzzük meg a rosszul léteket. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Friss rekord a nyári áramfogyasztásban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Holnap éjfélig harmadfokú hőségriasztás van. Az egészségügyi miniszter arra figyelmeztet, vigyázzunk magunkra és egymásra. Fogyasszunk elég folyadékot, kerüljük a tűzőnapot, viseljünk világos szellős ruhát, használjunk fényvédőt, és amikor csak lehet, tartózkodjunk árnyékos vagy hűvösebb helyen. Hegedű Zsolt arra is kitért, a megelőzött rosszul létek az egészségügyi rendszerre nehezedő terhelést is csökkentik. Azonnal kérjünk segítséget, ha rosszul létet, szédülést, gyengeséget, fejfájást, légszomjat, zavartságot vagy ájulás közeli állapotot tapasztalunk. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, hogy a tapasztalatok alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 jeggyel a tó körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a balatonfenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. Megdőlt a hazai nyári áramfogyasztási rekord. Tegnap a kora esti órákban elérte a 7488 megawattot a hazai villamos energiahálózat terhelése, közölte a Mavir. Az eddigi nyári csúcs 2024. júliusában született. Azt is közölték, hogy általában télen nagyobb a fogyasztás, ennek megfelelően az abszolút rekord is téli, de ugyancsak idei. Január 13-án mérték a valaha volt legnagyobb 8182 megawattos terhelést. Egyelőre nincs fokozott algásodás a Balatonban, de a tóhőfoka folyamatosan emelkedik. Keszthelynél a Balaton víz felszíne mintegy 33 fokos volt, és több településen is 30 fok feletti értékeket mértek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közölte, egyre mélyebbre hatol a meleg réteg a Balaton vízoszlopában, Szigligetnél már 1 méteres. A kutatók azt is jelezték, hogy a partmenti sávokban ennél is melegebb lehet a víz. Algásodást egyelőre nem tapasztaltak, de a szokatlanul magas vízhőmérséklet kihat a Balaton vízminőségének alakulására. Tetőzik a hőség, a sok napsütés mellett lehetnek záporok, zivatarok, főképp a Dunától keletre, kisebb eséllyel a Dunántúlon is. 14 vármegyére adta ki elsőfokú riasztást zivatarok miatt. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 24-32, hajnalra 18-26 fok közé hűl a levegő. Az éjszaka második felében már nem valószínű csapadék, holnap hideg front jön záporokkal, zivatarokkal és a szél is megerősödik, de még kitart a meleg.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 38 fokot mutat jelen pillanatban a Retro Rádió hőmérője. Örült hőség van, amely, ahogy hallhatták, holnaptól már egy kicsit visszavesz a tempójából. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás. Hamarosan jön a V-motorok, vagy éppen Michael Jackson. A nyitány már is ne

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz délután fél 5 a mikrofonnál Dénás Tamás, és ahogy kollégáim is jelezték, megdőlt a rekord, soha nem volt még ennyire meleg Magyarországon, legalábbis amióta hivatalosan is mérik az OMS segítségével az adatokat. Közel 20 év után megdőlt az abszolút meleg rekord Magyarországon, ugyanis ma Széchenyben kereken 42 Celsius fokot mértek. Eddig a rekord 2007. július 20-a volt, ez volt ugye majdnem 20 éve, Kiskunhalason akkor 41,9 fokos meleg volt, a mai napi rekord, a napi meleg rekord pedig 39,6 Celsius fok. Egyébként több településen is bőven 40 fok fölött állt meg a hőmérő, ma Budakalászon 41,8, Lakitelken 41,5 fok volt, Budapesten is kereken 41 fokot mutatott a hőmérő, ez a Széchenyi 42 fok viszont, ez a kánikula csúcsa volt, ezután most némi lehűlés jön, aztán úgy néz ki, hogy újabb kánikula érkezik majd július közepén. Michael Jackson viszont már itt van a Bee Gees és a Hungária előtt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Bonnie Tyler vagy éppen By Alex itt a Retro Rádióban, most viszont némi közlekedés 6 perccel 3:45 előtt. Debrecen belterületén a Mikepercsi úton a 47-es főút 4-es kilométerénél két személygépjármű ütközött össze a városközpont felé, itt egy sávot lezártak, dugóvárató. Mátészalkán a 49-es főúton egy vasúti balesethez érkezett mentőhelikopter, ez szállt le a 19-es kilométernél a 49-es főútra, emiatt teljes az útzár, kerülni a település kisebb útjain lehet. Még egy hírem van, a 441-es főúton a Kecskemét és Nagykörös közötti szakaszon három személygépjármű között össze, 24-es kilométernél a forgalom félpályás útlezárás mellett váltakozó irányban halad. Sok a baleset, vigyázzanak ebben a forróságban magukra.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió egy perccel járunk. 3:45 után Jani Varsányból a vonalban, de nem Varsányból jelentkezel, hanem Budaörsről, ugye? Szia!
1: Így van, Budaörsről jelentkezek. Egy gázsivárgás javítunk, Budaörsről a Meredek utca. Most itt nem tudom, hogy eleje vagy vége, de inkább a vége kifele a nulláson. Egy kis tolódás van, mert a félig fáját meg kell ezzel.
0: Aha, gázsivárgás volt ott Budaörsön? A Meredek utcában?
1: Gázsivárgás. Most már nincs, mert el van zárva, csak javítások mennek.
0: Aha, emiatt volt akkor a torlódás.
1: Még most is van.
0: Értem, minden. Jó, cserébe akkor neked szól a folytatásban a Ghostbusters Ray Parker Jr.-tól. Munkán akkor túl vagytok, megjavítottátok.
1: Még nem, sajnos, de mindjárt már látni az alagút végét.
0: Jó van. Köszönöm, Jani, hogy jelentkeztél.
1: Jó, szia.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, robogjunk tovább ezen a rettenetesen forró napon, hiszen még a következő órában is én szórakoztatom önöket nagy zenékkel, többek között a Bonanza Banzai gyönyörű dalával. Egyébként itt lesz MC Hammer és a Can't Touch This.
1: Can't touch this. Can't touch this.
0: De egész csomó nagy sláger a forróságban, de csak itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
2: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
4: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
5: Rendelek.
4: És a mosókapszula is.
5: Rendelek.
4: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
5: Sejtettem, azt is rendelek.
4: És mikor lesz itt?
5: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
4: Akkor én meg figyelem a készletet.
5: Persze, ahogy eddig is.
6: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
7: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
2: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Takarékoskodjunk a vízzel, a nagy melegben, kérte ismét a kormányfő. Éjfélig még kérhetünk részletfizetést a gépjármű adóra. Egy hideg front vet majd véget a hőségnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes. Azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
10: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután üves területet lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljunk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
9: Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben a jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, a közepére pedig érdemes lapos követ tenni. Itt a madarak megállhatnak, leszállhatnak, tanácsolják. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. A víz rendszeres cseréjéről is gondoskodni kell. Itatásra egyébként az esővíz a legmegfelelőbb. Ha a madarak hozzászoktak az itatóhoz, töltsük meg mindig, ne csapjuk be őket. Éjfélig még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Aki még nem rendezte a közterhet, automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést igényelhet, közölte a NAV. Ezt az adóhivatal mobil alkalmazásában például pár kattintással el lehet intézni. Eddig már 32 000-en éltek ezzel a lehetőséggel. A napsütés mellett holnap már sok gomoly felhő költözhet az égre, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A szél késő délutánra estére megerősödhet, viharossá válhat. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. Napközben már csak 25-30 fok lehet.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Debrecen belterületén a Miketércsi úton a 47-es főút 4-es kilométerénél két autó ütközött, a városközpont felé egy sávot lezártak. Mátészalka belterületén a 49-es főúton egy vasúti balesethez érkezett mentőhelikopter szállt le a 19-es kilométernél az útra, emiatt teljes útzárat kellett bevezetni, kerülni a település önkormányzati útjai lehet. A 441-es főúton a Kecskemét és Nagykőrös közötti szakaszon három autó ütközött össze, a 24-es kilométernél a forgalom félpályás lezárás mellett váltakozó irányban halad.
8: Sporthírek a Retro Rádióban.
11: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Drámai mérkőzésekkel folytatódott a labdarúgó világbajnokság egyenes kieséses szakasza. A legutóbb negyedik Marokkó óriási küzdelemben búcsúztatta Hollandiát. A hollandok a második félidőben megszerezték a vezetést, de a marokkóiak a ráadásban egyenlítettek, majd a 11-es párbajban higgadtabbnak bizonyultak és továbbítottak. Meglepetés Bostonban is született. Paraguay egy-egy után büntetőkkel kiejtette a négyszeres világbajnok Németországot. Brazília ugyan hátrányba került Japán ellen, de nem omlott össze, az ötszörös világbajnok egyenlített, majd a 96. percben megszerezte a győztes gólt, így ott van a legjobb 16 között. Korábban Kanada történelmet írva biztosította helyét a nyolcad döntőben. Ma újabb rangadók következnek Elefántcsontpart Norvégiával, Franciaország pedig Svédországgal csap össze. Szerdán Mexikó Ecuadorral, Anglia Kongóval, Belgium pedig Szenegállal néz farkas szemet. Köszönöm a figyelmet!
5: A sporthírek támogatója a Rijszab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most! Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy Barbie is az imént jelezte, holnap 1-2 fokkal már enyhébb idő lesz, aztán megérkezik a hidegfront, és beáll 30 fok körüli hőmérsékletre csütörtöktől az idő. A mikrofonnál Dénes Tamás, nálunk pedig érkezik majd Blue Vega, vagy éppen az Edda, kezdésnek pedig a Starship nagy siker.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Can't touch this.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 3,5 perc múlva lesz délután 17:30, a mikrofonnál Dénás Tamás. Egész érdekes küzdelem kezd kialakulni a brit rock szcénában, ugyanis azt ugye köztudomású, hogy Roger Waters, a Pink Floyd egykori basszere, vagy talán még ma is ez jó kérdés, de kétségtelen, hogy furcsa politikai nézetei vannak, elég szélsőséges sok mindenben, és egy nagyon kemény antiszemita palinak ismerte meg a világ. Nos, Boy George most elég keményen beleállt Roger Waters nézeteibe, ugyanis amikor Roger Waters legutoljára posztolt ezzel kapcsolatban, akkor úgy kezdődött az ütésváltás, hogy Boy George azonnal egy punkot rakott ki, egy punk fotót, akin egy I hate Pink Floyd, vagyis gyűlölöm a Pink Floyd feliratú póló van, majd hozzátette, hogy a Pink Floydtól egyetlen egy embert utál csak. Ezek után Roger Watersnek is volt egy válasza, Boy George erre is válaszolt, szóval megy az ütésváltás rendesen, talán az az érdekes, hogy egyre inkább Boy George mögött állnak ki a brit pop sztárok. Na jó, nálunk viszont a folytatás hamarosan az Eddáé vagy Fancy előtt a Lou Begáé, jön már is az ötös számú Mambo itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Pet Shop Boys-al vagy a Szafszellel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, másfél perc múlva lesz 3:46. Az M3-as autópályán Gyöngyös térségében a Nyíregyháza felé vezető oldalon a 68-as kilométernél ég az útmenti ajnövényzet. A katasztrófa védelem megkezdte az oltását. A tűzeset közelében ott az M3-ason fokozott óvatossággal, odafigyeléssel közlekedjenek. Debrecenben a Mikepércsi úton a 47-es főút 4-es kilométerénél két személygépjármű ütközött össze a városközpont felé a 47-esen. Egy sávot lezártak. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon dolgoznak az útépítők. Most félpályás lezárás és az erős forgalom miatt mind a két irányban torlódásra készüljenek.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 9 perc múlva lesz délután 6 óra. A folytatás egy zseniális angol synthpop duóé. David Ball és Mark Almond alkotta ugyanis a Soft Cell-t. Jön a Tainted Love itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban indul a 2 órás élő retro kívánság műsor Nyerges Izával, aki rögtön a műsor legelején a hírek után Bruce Springsteen dalával indít. Én ezzel búcsúzom már, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk csütörtökön ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
3: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte. Az ápolt lábak szakértője.
4: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
3: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
5: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Elkészítik Magyarország új klímatörvényét. Fennakadásokat okoz a hőség több vasútvonalon. Záporok, zivatarok frissíthetik majd fel a levegőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak különadóztatását sürgette. Túl melegednek a motorvonatok az extrém hőségben, több vasútvonalon is fennakadások vannak, sokfelé pótlóbuszok viszik az utasokat. Egyes délutáni és esti járatok kimaradnak az elővárosi vonalakon is. A részleteket a MÁV-Inform oldalon olvashatják. Semmelweis nap lesz holnap, a Magyar Egészségügy napja munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik. Július 1-e pedig 2011 óta a munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
8: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóborka került előtérbe.
7: Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad. Több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik. 26-31 fokig melegszik a levegő.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
7: Ég az útmenti ajnövényzet az M3-as autópályán Gyöngyös térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 68-as kilométernél. Az oltást megkezdték, a tűz közelében nagyon óvatosan odafigyelve közlekedjenek. Debrecen belterületén a Mikepércsi úton a 47-es főút 4-es kilométerénél két autó ütközött korábban, a városközpont felé egy sávot lezártak. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban készüljenek torlódásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Több retro hallgató beszámolt SMS-ben arról, hogy mit főz ebben a pillanatban. Van, ahol lecsó, van, ahol pedig hideg gyümölcsleves készül, és hát közben elindul a kívánság műsor, és egy nyerges Izabella vagyok. Bruce Springsteen énekel, én pedig szeretettel várom a hívásaikat. Retro!

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket egy újabb kívánság műsorban. Engem Nyerges Izabellának hívnak. Én vagyok ennek a műsornak a házigazdája, vagy a postagalamba, hogy viccesen szoktam fogalmazni. A lényeg az, hogyha felhívnak vagy SMS-t írnak, akkor tudnak üzenni azoknak, akiket a világon a legjobban szeretnek. Az a tapasztalatom, hogy ennek a meglepetésnek mindenki örül. Jönnek az ajándékslágerek is. Ezúttal a The Underdog Project és a Summer Jam, ha már kánikula van és ha már 40 fok. Én szoktam mondani a barátoknak, hogy én ebben az időben vagyok elememben. Tudom, furán hangzik, de én nagyon jól viselem a nyára kedvenc évszakom, és simán el tudnám képzelni az életemet egy olyan helyen, ahol csak ebben az egy évszakban telnek a hétköznapok. A hideg gyümölcsleves és a dinnye azért nyilván nekem is segít, és a jó barátaim ezekben a napokban, tehát amúgy meg érkezik a felfrissülés is, úgyhogy a holnapi, holnap utáni nap az már ilyen tekintetben, a meleg tekintetében sokkal, de sokkal könnyebb lesz. Nos, hát akkor addig is, amíg itt a Summer Jam, önök telefonáljanak és SMS-ezzenek a kívánság műsort 8-ig, az Abaházi Presszóig érik el. A 0620 22 22 122-es számon vágjunk bele!

slágerei Retro Rádió. Születésnapost köszöntünk itt a kívánság műsorban. A Faulhaberbe Tündinek szól a következő sláger, az IFM csapata keresett meg. SMS-t írtak a 0620-22-22-122-re. Tündinek sok boldogságot kívánnak. Az ajándék sláger a Végtelen történetnek a főcímzenéje vagy betétdala lesz. Limál énekli el, aki anno a Kajagugu frontembere volt. Never Ending Story a sláger címe, mi meglepő. Mihály Lende írta egyébként anno azt a könyvet, amihez film is készült később, és ami egy szuper jó felnőtt mese, őszintén mondom, hogy nagyon jó, én már rengetegszer újra vásároltam a könyvet, ugyanis valahányszor kölcsönadtam, sosem kaptam vissza, ennél nagyobb bizonyíték nem kell arra, hogy ez a könyv szuper. Limál, Never Ending Story, ez következik.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorba.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, sikerült bejutni, jó estét kívánok!
1: Halló, jó estét, Levi vagyok,
0: és szia.
1: Szeretnék egy számot kérni az anyukámnak, tudom, most is a Retro Rádiót hallgatja.
0: Igen, hogy hívják az anyukádat?
1: Témának hívják.
0: Jó, és néhány mondatban fogalmaz meg, légy szíves, azt, hogy mit üzennél neki.
1: Az, hogy nagyon finom volt a túrós sütemény, amit csinált, és köszönöm szépen.
0: El vagy kényeztetve.
1: Hát, valamikor igen.
0: Jó. Igen. És hol laktok, honnan telefonálsz nekünk?
1: Pilis Csabán.
0: Jó, akkor szóljon édesanyádnak és az összes Pilis Csabainak is.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is, hogy hívtál minket, Freddie Mercury, nektek énekel.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A szerencsésebb retro hallgatók ma pancsikoltak szerintem valamilyen medencében, vagy valahol a Balatonon, akárhol, ahol víz van, csak úgy, mint a most éneklő Sabrina a Boys Boys Boys videoklipjében. Jó estét kívánok, ön is a kívánság műsort hívta.
1: Az anyukámnak és az apukámnak szeretnék küldeni egy dalt.
0: Oké, és kivel beszélek?
1: Csengivel.
0: Jó, honnan telefonálsz nekünk?
1: Becefogács Puszta.
0: Oké, jöhet anyu és apu keresztneve, őket hogy hívják?
1: Tímea és János.
0: Jó, ők kapják a következő zenét, és mi az, amit üzennél nekik néhány mondatban, mik azok a kedves gondolatok?
1: Nagyon-nagyon szeretem őket.
0: És mesélsz egy picit arról, hogy hogy fog telni a nyarad, a vakáció?
1: Igen, a jövő héten megyek túl másra is egy keresztény táborba.
0: Érezd magad szuper jól, kellemes kikapcsolódást, gyűjtsél sok új élményt, meg sok-sok új barátot. Sabrina, neked és a családodnak énekel a kívánság műsorban.

Retro Rádió kívánságműsor 0620 22 22 122. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol akár ön is megköszöntheti a szeretteit, legyen szó névnapról, szülinapról, házassági évfordulóról, vagy csak egy egyszerű hétköznapról, amikor elmondaná nekik, hogy mennyire fontosak, mennyire szereti őket. Jó estét!
1: Szervusz, Izike, Éva vagyok. Szeretnék a fiamnak küldeni egy üzenetet. Péternek hívják, tegnap volt a születésnap, névnapjának.
0: Igen, szeretettel gratulálok, és mit üzennél neki, mik azok a kedvességek?
1: Csak azt, hogy szeretem őt, és legyen mindig ilyen, mint ami most.
0: Jól van, és hogy telt a napod? Mivel hűsöltél, tudtál-e segíteni picit magadon ebben a nagy kánikulában?
1: Hát egész nap, nagyon meleg van, De hát most van nyár, tudod, szabadba vagyok. Azért egy kis lenge szél azért fújnak.
0: Így is van, hogyha van lehetőség egy picit a kertben lenni, akkor ezt érdemes kihasználni, teljesen igazad van. No, hát akkor a gyermekedet, ahogy mondtad, névnapja alkalmából utólagosan is köszöntjük, a Dead or Alive slágere, neki is szól ez a You Spin Me Round. A hírek után mindjárt. A kívánság műsort a 0620-22-22-122-es számon érik el. Várom önöket 8-ig, az Abaházi Presszóig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
7: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Az országos és a fővárosi hőmérsékleti rekord is megdőlt ma. Az extrém meleg miatt megszaporodtak az áramszünetek. Megnyílt a budapesti biodóm. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A kormányfő ismét azt kérte, takarékoskodjunk a vízzel.
10: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, ha lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
9: Soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint ma. Az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Széchenyben 42 Celsius fok volt, a 11. kerületben Lágymányoson pedig 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsot, 41,9 fokot majdnem 20 éve 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon jegyezték fel, akkor 40,7 fok volt Budapesten. Pesten, közölte a Hungaromet. Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hőségben. A fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt, a hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztetett, a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hideg front is okozhat majd hálózati meghibásodásokat. Megnyílt a Biodóma fővárosi állatkertben. A városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A négy évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. A napsütés mellett holnap már sok gomoly felhő költözhet az égre, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A szél késő délutánra estére megerősödhet, viharossá válhat. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. Napközben már csak 25-30 fok lehet.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Aszfaltoznak az M7-es autópályán Letenye felé a 170-es és 171-es kilométer között, és egy híd dilatációs szerkezetét is javítják, emiatt a belső sávba terelik a járműveket. Az M6-oson Budapest felé a 165-ös kilométernél a Gelesdi pihenőhely közelében szintén aszfaltoznak, a 167-es és 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkületre kell készülni.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Retro Rádión. Kedves Izabella, én Attilának, a szerelmemnek küldeném a következő slágert a kívánság műsorban, nincs aláírás. Hello, Csáti Józsinak és Terényi Zsoltinak szeretnék egy számot a születésnapjuk alkalmából. A következő egy órát még együtt töltjük a kocsiban, úgyhogy bármilyen zene jó, csak köszöntsétek meg őket. Isten éltessen benneteket, Józsi és Zsolti, sok boldogságot. Kedves Izabella, én a volt barátomnak üzennék, hát most akkor ő engem szalmává tett. Keressek valaki mást, mit javasol? Csókoltatom, köszike, az aláírás a volt barátnője. És itt van velem Lucifer álnéven is, egy retro hallgató Zsuzsannámnak küldenék egy szép számot. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és csodás volt a délután. Az ajándékslágert Presser Gábor énekli el, ez a Rozsdás szög.

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió. A kívánság műsort SMS üzenetekkel is felkereshetik. Szia Iza, egy jó kis dalt küldenék a 8 éves kislányomnak, aki most is téged hallgat. Ma volt a bizonyítványosztás, és kitűnő lett, úgyhogy üzenem neki, hogy büszkék vagyunk rá, és nagyon-nagyon szeretjük Amikánkat. Köszönöm, ha bemondod, Edina vagyok, Szlovákiából. Hát akkor kellemes vakációt nektek. Van velem valaki a vonalban is, jó estét.
1: Jó estét, Izabella.
0: Üdvözlöm, Miklós, kivel beszélek?
1: Miklós vagyok, Tél.
0: Kinek szeretne slágert küldeni?
1: Hát mindenkinek, aki bírja ezt a nagy meleget.
0: Jó, de azért személyes ismerőst is válasszon ki, mert hogy üzenni is hát, kell.
1: Jaj, de hát a feleségem, fiam, lányom.
0: Jó, mit üzenne nekik, mik azok a kedvességek?
1: Hát kitartás abban nagy melegben.
0: Rendben, továbbadom a lehetőséget. Halló, halló.
2: Halló, halló, szervusz, Bernadett vagyok Budapestről.
0: Szervusz, kit szeretném meglepni a műsorban?
2: Én az intenzív osztályon fekvő unokabátyám feleségének szeretnék a család meg mindenki nevében üzenni, hogy érezze a törődést, hogy hát ha ez az energia segít neki. Most bent van az intenzíven, és hallgatja a Retro Rádiót, hát ha ez is segít neki.
0: Egész biztos vagyok benne, hogy így lesz. Én is mielőbbi teljes gyógyulást és felépülést kívánok. Mikor mentek be látogatni, mikor érkezik majd a következő ember?
2: Holnap megyünk be hozzá újra. Minden nap megyünk be hozzá, 5-től 6-ig lehet bevenni hozzá. Mindig megy be a férje, a gyerekei, valaki mindig ott van.
0: Jól van, ez csodálatos, és akkor most már itt az éteren keresztül is küldjük neki a pozitív energiát. Igen, és a csít.
2: Jaj, nagyon szépen köszönjük. Hát ha ez fog majd most segíteni neki.
0: Egész biztos.
2: Pocsíjuk, és nagyon szeretjük.
0: Jó, és a keresztnevét még egyszer, ki lesz a hölgy, aki kapja a dalt?
2: Ilona.
0: Oké, és drága Ilona, gyógyulj meg mi hamarabb az Aventura, illetve Judy Santos féle Obsession neked.

0: slágerei Retro Rádiómnak. A kívánság műsort a 0620-22-22-122-es számon hívhatják. Ha véletlenül nem tudom felvenni, mert valaki mással beszélgetek, akkor legyenek kedvesek. Kicsit később vagy a holnapi napon újra próbálni. Pont azért van hétfőtől péntekig mindig kívánság műsor, hogy előbb vagy utóbb önre is sor kerüljem. Halló!
1: Halló, én Flóra vagyok, és szeretnék egy kívánságot a barátnőmnek, Timának.
0: Jó, mit üzennél Timinek néhány mondatban?
1: Azt, hogy jó sátortáborozást Tiszafüreden.
0: És neked mivel telik a nyár?
1: Most éppen medencés sportin vagyok.
0: A legjobb ebben a melegben, a Republik és a Neked könnyű lehet szól a Retro kívánság műsorában, mert nektek most tényleg egy kicsit könnyű, nem irigykedek, én is igyekszem majd minél többet strandolni idén.
2: Indul a Mandula!

0: Slágerei Retro Rádió. Vetek egy pillantást az SMS falunkra, hiszen írott üzenetekkel is megtalálják a kívánságműsort. Letti azt írja, hello, Janinak szeretnék küldeni egy szuper jó számot, üzenem neki, hogy hiányzik, és nagyon szeretem. Jó estét!
1: Nyomassuk. A boxom vagyok.
0: Honnan hívsz minket?
1: Hú, Tiszafüredről jelentem.
0: Jó, oké, és kit szeretnél meglepni?
1: A német domonkos barátomat szeretném meglepni, egy jó kis nyár vannál.
0: Jó, és figyelj csak, mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánsz?
1: Hát, hogy borzalmas paprikás rumplit főz, de reméljük, hogy most ez összejön.
0: Biztosan, mesélj picit arról, hogy mit csináltok ott ebben a percben, vakációztok?
1: Há, igen, kis sátrazás, most csináljuk a jó kis paprikás krumplit, eddig szakadt az eső, de most már túléltük.
0: Szuper, örülök neki, hogy jól vagytok, és nagyon kellemes kikapcsolódás. Mi a helyzet a szúnyogokkal, csípnek-e vagy sem?
1: Még nem találkoztunk velük.
0: Jaj, nagyon jó, oké, és élvezzétek a nyár minden pillanatát.
1: Köszönjük szépen.
0: Én is a hívást, és gyorsan tovább is adom a lehetőséget, ma is sokan vannak a kívánságműsorban. Haló!
2: Jó napot kívánok, Németh Krisztián vagyok, és egy munkatársamnak szeretnék küldeni egy zenét.
0: Igen, milyen üzenettel, nyugodtan fogalmazd meg a kedves gondolataidat.
2: Az üzenettel, hogy kitartó és jó munkát, és Tamásnak és Krisztiánnak.
0: A Flashdance slágere, a What a Feeling lesz a meglepetés, az ajándék. Szeretettel küldöm azoknak, akiket felsoroltál.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ön is a kívánság műsort hívta, és a jó hír az, hogy sikerült bejutni. Halló, halló!
1: Halló, Isabel! Én hódgyőződő vagyok, és azért sírok, mert egyedül vagyok. Holnap leszek 70 éves, és a gyerekeimnél kim voltam Hollandiában élnek, és ők már megköszöntöttek. Holnapra hívtam a barátaimat, és szeretnék valakit köszönteni, aki nagyon-nagyon fontos nekem. 56 éve ismerjük egymást, gimnáziumot együtt kezdtünk, és akkor elkezdődött valami, és az most sem ért véget, és ezt valaki hiszi, valaki nem, ez csodálatos.
0: Igen, és el szabad árulni, hogy kiről van szó?
1: Hát igen, ha nem hallgatja, akkor is szeretném elmondani azt, hogy ez egy különleges történet, és nem hittem, hogy elveszed a telefont, és akiről most van szó, az pedig itt van közel hozzám, Kisvárdánél, egy szülésznőgyógyászorvos.
0: És mit üzennél neki pontosan?
1: Azt, amit tud, hogy életem végéig, és ezt tudja.
0: Én előre is boldog szülinapot kívánok neked holnapra.
1: Hát, nagyon szépen köszönöm, a barátaim jönnek, fognak köszönteni, szeretnek nagyon, és most is mondom, azért sírok, mert most itthon egyedül vagyok, a férjem 2 éve meghalt, és egyébként egy idős otthonba élek, Nyírmadán, és jelenleg én Baján lakom, és hazajöttem most, és kiköztem nagyon finom töltött káposztát, és tormába töltöttet, megkóstoltam, magamnak azt mondtam, hogy hát ez nagyon jó sikerült, nem azért, mert én csináltam, de tényleg nagyon finom, ezzel fogom várni holnap a barátaimat, és jégkrémmel és dinnyével, mert nagyon meleg van, és szeretném, hogy ez jól sikerülne, és neki pedig azt üzenem, hogy kitartok, várok rá életem végéig, és ezt tudja.
0: Isten éltessen még egyszer, hát ahogy így elmesélted, ez egy nagyon szuper vendégség lesz holnap. Edvard Maja, Vika Zsigulina, Stereo Love, ez szól a kívánság műsorban, ez az én ajándékom neked, a szülinaposnak.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Aki nem fér bele a ma esti kívánság műsorba, nem tud elérni, mert folyton foglaltat jelez a vonal, nehogy elszomorodjon, csak annyi a dolga, hogy visszacsörök holnap. Jó estét!
1: Jó estét, mert Robert vagyok, szeretnék egy számot kérni.
0: Oké, tegeződjünk, Robi, kit szeretnél meglepni?
1: A páromat szeretném.
0: Jó, mutasd be őt is nekünk.
1: Őt Ágnesnek hívják.
0: És mit üzennél jelenleg neki?
1: Azt, hogy kitartást. Hát ő jelenleg dolgozik, én itthon vagyok, és a meleg miatt kitartást kívánok neki.
0: Jó, meg azért üzenj néhány kedves szerelmes gondolatot is. Mik lennének ezek?
1: Várom haza. Nagyon szeretem.
0: Oké, és mivel várod haza? Készülsz egy kis vacsorával?
1: Igen, készítem egy kis meglepetéssel.
0: És mi lesz az? Mit főztél? Mit csináltál?
1: Hát rendeltem, nem főztem.
0: Aranyos vagy, de a lényeg az, hogy gondoskodó vagy. Oké, és lesz-e valami kis vizes, pancsolós programotok hétvégén esetleg majd?
1: Hát sajnos nem még, de tervezünk valamit, biztos.
0: Akkor később bepotoljátok a pancsolást, kellemes vakációt nektek majd akkor, amikor eljön az ideje. Továbbadom a lehetőséget. Haló, jó estét önnek, miben tudunk segíteni?
2: Szerzős Krisztián vagyok, Helyi Bávárról.
0: Szervusz, kit szeretnél meglepni?
2: Na, elmondok röviden egy történetet, nagyon röviden. Január 4-én utaztam vissza, és este 6 óra találkoztam a Tiszaújvárosi pályaudvaron 4-es kocsiállásra egy Ildikó nevű leányzóval. Ennyit tudok, hogy Ildikónak hívják, és a Tiszaújvárosi tesztében dolgozik. És neki szeretnék valami szép darab küldeni.
0: Jó, milyen üzenettel?
2: Sokat gondolok rá.
0: Oké, és hát akkor is reméljük, hogy ebből lesz valami több is. Én segítek lázba hozni a hölgyet, hogyha hallgat most bennünket a Laidbackkel és a Sunshine öregével.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Úgy örülök önöknek itt a Kívánság műsorban, amire sokszor mondom, hogy az egyik leginteraktívabb, legérzelmesebb műsora a Retro Rádiónak. Ugyanis itt az történik, hogy önök üzennek a szeretteiknek. Halló!
1: Halló, Varga Péter vagyok, Balatonvilágosi étteremből.
0: Hello, kit szeretnél meglepni?
1: Hát az egész éttermet szeretném meglepni.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit üzennél azoknak, akik ott vannak, akár vendégként, akár dolgozóként?
1: Kitartási sóétvágyat.
0: Jó, te mit csinálsz ebben a pillanatban?
1: Szakács vagyok.
0: Te szakács vagy, te készíted a finomságokat?
1: Igen, igen.
0: Ez különösen fantasztikus lehet 40 fokban. Mennyi lehet a konyhán, vajon méritek?
1: Igen, igen, eddig 48.
0: Azt a mindenit. Hát figyelj, akkor nektek küldjük a pozitív energiát, és köszönjük szépen, hogy ebben a nagy melegben is értünk dolgoztok.
1: Köszönjük.
0: Én is, hogy itt voltál velünk. Továbbadom a lehetőséget. Halló, halló, önnek miben tudunk segíteni, vagy szia, ha tegeződhetünk.
2: Jó napot.
0: Szia, mutatkozz be nekünk.
2: Abigail vagyok.
0: Honnan telefonálsz?
2: Budapest.
0: Szuper, kit szeretnél meglepni?
2: Hát különösen anyukámnak, de amúgy pedig a családomnak.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánsz?
2: Hát nagyon szeretem őket, anyukámnak meg köszönöm, hogy nevel engem.
0: Jó, és hogy telik a vakáció? Milyen volt a mai nap? Mesélj nekünk egy kicsit.
2: Hát nagyon jó, eddig a vakáció. Van nyaralunk a Balatonon, nem tudunk mindig ott lenni, de amikor pedig ott vagyunk, akkor a legjobb.
0: Fantasztikus, jó pihenést kívánok neked szeptemberig.
2: Köszönöm.
0: Szia, szia, jön a Midnight Oil, és a Betsa Burnin a Kívánság műsorban szóljon neked és a családodnak is.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Holnap várom önöket vissza szeretettel a kívánság műsorba. Néhány utolsó SMS fér már csak bele. Szia Izus! Anyukámnak kérek szépen egy számot, köszönöm. Nincs aláírás. Cserébe viszont van egy piros szív is az SMS-ben. Hello, Balaton világosra kérek egy dal Tominak és Krisztiánnak. Üzenem, hogy jó munkát és Pistut várjuk vissza. És itt van velem Letti is, aki Janinak üzeni, hogy nagyon szereti és hiányzik neki. A 0620-22-22-122-es szám holnap este 6-tól is él, most pedig jön a királylány az Abaházi Presszó nyitányaként.

0: már közös a királylány. Szeretettel ajánlom figyelmükbe a 8-kor induló Abbaházi Presszót. Én pedig holnap jövök. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Sok helyen kritikus a helyzet a vízellátásban. Házi kedvenceinkre is figyeljünk a kánikulában. Egy hideg front vet majd véget a hőségnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes. Azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
4: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a itatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha után sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután üves területet lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljunk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
3: Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben a jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, a közepére pedig érdemes lapos követ tenni, itt a madarak megállhatnak, leszállhatnak, tanácsolják. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. A víz rendszeres cseréjéről is gondoskodni kell. Itatásra egyébként az esővíz a legmegfelelőbb. Ha a madarak hozzászoktak az itatóhoz, töltsük meg mindig, ne csapjuk be őket. Éjfélig még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Aki még nem rendezte a közterhet, automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést igényelhet, közölte a NAV. Ezt az adóhivatal mobil alkalmazásában például pár kattintással el lehet intézni. Eddig már 32 000-en éltek ezzel a lehetőséggel. Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad. Több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik. 26-31 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abbaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk, ilyenkor tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszóélmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színünknek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abbaházi Presszónak hívjuk.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam, régvárt vendég, szoktam élni ezzel a szófordulattal, Járai Máté, hello!
2: Hello, szeva. Nagyon köszönöm a meghívást!
1: Amikor mi először találkoztunk, jó néhány évvel ezelőtt volt egy reggeli műsorban, én azt gondolom, hogy akkor, bár játszottál már színházban, nem voltál annyira ismert, mint most. Legyen mondjuk 10 év, amit mondok. Az elmúlt 10 évben a te életed szerintem gyökeresen felfordult, megváltozott. Én ezt jól érzékelem?
2: Abszolút, és egyébként akkor, amikor beszélgettünk, akkor már volt egy ilyen nagyon erős vágy bennem, hogy most már ez változzon, de ez nem csak az emberem múlik. Tehát én tényleg nagyon sok mindent megtettem, és bejártam az egész országot, és mindenhol, ahol engem szereppel vártak, én azt elvállaltam, és azt mondtam, hogy persze itt vagyok, és bízzátok rám az összes feladatot, amit csak lehet. És ez így is volt, és milyen érdekes, hogy tényleg igaz valamilyen szinten, hogy kulturálisan mindenképp igaz erre az országra, hogy nagyon vízfejű, amit szoktak mondani. Igen. Tehát, hogyha Budapesten nem vagy jelen valamilyen szinten, akkor tulajdonképpen nem nagyon tudnak rólad. És én a Győri Nemzeti Színházban, a Szolnoki Szigligeti Színházban, a Szegedi Nemzeti Színházban, és most Kecskeméten is egyébként, tehát ott nagyon ismernek és kedvelnek engem, ami nagyon jó érzés, de arra vágytam, hogy miután én a fővárosban élek, hogy milyen jó lenne, ha nem kéne értem olyan sokat utazni azoknak, akik megismernek engem. És a média felhajtás az arra volt nagyon jó, mert én évekig voltam vezető kereskedelmi csatornán, műsorvezető is, meg sok-sok műsorban részt vettem. Az arra volt nagyon jó, hogy akik engem megkedveltek ott, azt mondták, hogy na érdemes vagy vonatra, vagy autóba ülni ezért a fiúért, nézzük meg, hogy mit tud. Ha azt kérdezed, hogy az elmúlt 10 év mennyit változott, hát az elmúlt 1 évem is iszonyatosan sokat változott. Szóval tényleg, én le vagyok maradva önmagamhoz képest, de nem baj, kezdem utolérni magam.
1: Igen, csak ebben az az érdekes, hogy ugye mi akkor úgy beszélgettünk, hogy itt van egy fiatalember, aki színész, aki tényleg azáltal vált ismerté, hogy színész, és közben nagyon csúnya szót fogok mondani, egy kicsit celeb is lettél, hiszen szerepeltél olyan műsorban, ahol nem feltétlenül arra volt szükség, hogy te színész legyél, ott nem volt fontos, hogy jó színész vagy-e vagy sem, hanem hogy celebkedtél, nem tudom, tényleg van-e ilyen szó. Ez plusz ismertséget hozott a számodra, csak nem tudom, hogy ez pozitív vagy negatív.
2: Figyelj, nagyon sokat változott a világ. Hát emlékszem én arra, amikor Kern András, és nem is tudom, hogy kik voltak még mellette azok a színészek, akik egy újságreklámot elvállaltak ezelőtt 30 évvel.
1: Igen.
2: Figyelj, ez egy olyan, annyira megosztotta, vagy Stoll András, aki ugye rengeteget benne van a tévében, hogy most celebe vagy színésze, vagy micsoda, és akkor voltak azok az elitista színházak, akik ezt nagyon rossz néven vették. Igen. De szerintem nagyon sokat változott a világ, mert addig, amíg régen te főszerepeket játszottál, és benne voltál egy újságban, amit mindenki megvett, tudtak rólad, de ma már ez nem így van. Tehát a média az kirakatba tesz. Egy-egy interjú, amit meghallgatnak veled, egy-egy podcast, vagy egy-egy címlap, már nem tud annyit adni, mint amennyit régen, mert annyira nagy a merítés most már, hogy mindenki sztár lehet, érted, 5 percre mindenképp,
1: igen.
2: És nem is feltétlen kell, hogy amögött feltétlenül produktum legyen, amit te csinálsz, hanem az kell, hogy ott legyél a kirakatba. És nekem ezek a műsorok túl azon, hogy én a legtöbbet a pandémia idején forgattam a tévében, ami fantasztikus volt, mert ameddig a kollégáim pizzafutárnak kellett elmenniük, addig én nagyon jól kerestem a tévéből, arról nem beszélve, hogy egy ország ismert meg, és utána mondom, aki kíváncsi volt, az el is jött megnézni, aki nem, az meg amúgy sem jött volna el.
1: Tehát, de neked ez mindig benne volt a tudatodban, hogy te azért szerepelsz, mert így a színházi szerepeidnek nagyobb hangsúlya lesz.
2: Nézd, ennek van egy mélyebb rétege is, azt hiszem, tehát ugye nagyon sok mindent pótolok azzal, amikor én az emberek szeretetére vágyom. És azt hiszem, hogy amikor ismert lettem, akkor valahogy azt összefüggésbe hoztam azzal, még akkor is, hogyha pontosan tudom, vagy az eszem tudja, hogy ez nem így van, hogy engem most szeretnek. Mert sok helyre hívtak, sok mindenki kíváncsi volt rám, akkoriban nagyon futottam a médiában. És hogyha nem vagy benne ezekben a műsorokban, akkor kicsit kevésbé vagy értékes. Ugyanakkor, ha eljönnek színházba, azt mondják, jé, ez az ember, ez nem is egy rossz színész. Szóval sok mindent hoz magával. Nekem vannak olyan kollégáim, akik azt mondták, hogy minek kellett neked ez a celebkedés. De én azt mondom, hogy mindenkinek más az útja. És azok a kollégák, akik ezt mondják, nekik vagy nem volt szükségük, vagy egészen másfajta értékrendjük van, mint mondjuk nekem, ami miatt nekik ez nem fért bele. És volt olyan, aki azt mondta nekem, hogy én jobban szeretelek addig, amíg nem celeb voltál, hanem csak színész. Ugyanakkor meg elmondani nem tudom, számszerűsíteni kellene egyébként, hogy mennyien vettek csak azért jegyet egy-egy színházban, mert láttak engem korábban a tévében. Szóval szerintem ez, ennek pozitív hozadéka is van, nem csak negatív.
1: De hát akkor soha egy pillanatig nem gondolkodtál azon, hogy egy adott felkérésre igen mondj, vagy nem, te mindig igen mondasz.
2: Többnyire igen, de voltak olyan műsorok, amiről pontosan tudtam, hogy ez nem nekem való. Tehát egyszerűen kényelmetlenül érezném benne magam, és akkor arra tudok, tehát arra jó szívvel tudok nemet mondani. Minden olyan viszont, amiben azt gondolom, hogy valamit tudok magamból mutatni, vagy mondjuk jól lehet vele keresni, vagy kirakatba lehet kerülni, aminek hozadéka lesz esetleg más műsor, azt szívesen elvállalom. De egyébként az nagyon érdekes volt, hogy én könyörögtem, hogy amikor a főzős műsorba hívtak, hogy én engem nem érdekel annyira a konyha művészet. Szóval nem is vagyok egy nagy gurmé, nekem a rántott csirke meg krumplipürével tökéletes, azt minden nap megbírnám enni, tehát nekem nem kell az, hogy. És ennek én azt mondták, hogy hidd el, hogy jó lesz, meg és utána iszonyatosan élveztem, mert a verseny lényege nem tulajdonképpen az majdnem mindegy, hogy miért versenyzel, az igen. A fontos, hogy előrébb juss, és egyre jobb legyél abban, amit csinálsz. És aztán végül nagyon örültem, hogy elvállaltam, de ott is én kételkedtem abban, hogy ez nekem való lesz.
1: Volt bármilyen műsor, amit később megbántál, amire azt mondtad, hogy na talán ezt nem kellett volna elvállalni.
2: Nem, én inkább azokat bánom meg, amikbe végül aztán nem kerültem bele. Sokkal inkább, megbánom. Megmondom miért, mert pontosan amit mondtál a beszélgetés elején, hogy nem feltétlenül volt fontos ezekben a műsorokban, hogy én színészként mit tudok. Tehát igen. Az a kvalitás, amit én tudok, azt ezekben a műsorokban nem annyira kellett használni. Emberként, magánemberként voltam jelen, vagy celebként voltam jelen, de semmiképpen nem színészként. És egyetlen olyan műsort nem tudok mondani igazán, ahol nekem a kvalitásaimat kellett volna megmutatni. Tehát az, hogy egy zenés darabban hogy táncolok például, vagy hogy van valamiféle énekhangom, amit lehetne használni. Ezeket nem kellett megmutatni, és ezért nagyon sajnálom, hogy olyan műsorban nem voltam benne, amiben ezt esetleg meg lehetne. Egy ideig nagyon kétségbe estem, tudod, holott én is tudom az eszemmel, hogy azért ez egy hullámvasút ez a pálya, de egyébként színházilag, meg színházi munkákat illetően mindig nagyon el voltam kényeztetve, tehát inkább sok volt, mint sem nem megfelelő mennyiségű.
1: Tehát soha nem azért vállaltál el tévéműsorokat, mert éppen nem halmoztak el színházi szerepek.
2: Nem, és nagyon nagy mázlim volt, mert általában olyan viszonyban voltam az igazgatóimmal, ami kérdés, hogy mi miatt alakult így ki, de olyan viszonyban voltam az igazgatóimmal, hogy nagyon a tenyerükön hordoztak, szóval bármelyik színházat mondhatnám, a nemrég elhunyt Balázs Pétert, akár említhetném, aki odavett a színházba, és én vendégként évekig voltam nála. Forgács Péter a Győri Nemzeti Színház igazgatója, most a Cseke Péterék, szóval tényleg nagyon széles a skála.
1: Én közben kapok ilyenkor mindig felkészítő anyagot, és azért szerkesztőmtől, úgy szoktam mondani, a pultos lányomtól, az Andreától, azt az információt kaptam, hogy a séfről mindenképpen beszélgessünk.
2: Ez kérlek szépen a játékszínben lesz most. Bang Tamás, aki a játékszín igazgatója, nagyon rég kinézett magának engem már, tehát évek óta járt a kecskeméti előadásokra, meg minden, és ő azt mondta, hogy nagyon szeretné, hogyha most már a játékszínben is játszani. Hát ami nekem azért fantasztikus, mert ugye a beszélgetésünk elején meséltünk Törőcsik nagyanyámról, aki hát ott játszott sokat a játékszínben, tulajdonképpen vele kézen fogva mentem be oda először, ahova most már színészként járok. És az nagyon nagy öröm. És egyébként, ami a legnagyobb öröm ebben a sévben az, hogy azt képzeld el, hogy Vajk effektív ránk írta. A szereplőgárda az zseniális, tehát a másik főszereplőtársam, Nagy Sándor, aki egyébként üdvözölt téged nagyon sok szeretettel, és mondta, hogy mindenképpen adjam át. Ő nekem 20 éve nagyon jó barátom. Mielőtt őt fölvették a színművészetire, mi Toldi Máriához együtt jártunk a musical szakra. Tehát mi osztálytársak voltunk egy időben, és azóta is nagyon fontos és meghatározó barátom a Sanyi. Hát figyelj, betegre röhögtük magunkat az olvasó próbán, és nyilván ez nem spoiler, tehát hogy egy családi vállalkozásként működő étterem a bezárás szélére sodródik. És hát ugye azért, hogy megmentsék valahogy, kell egy séf, aki majd ott fölhozza a dolgokat, tehát jobb hián a főpincér adja ki magát, aki én vagyok, francia séfnek. Kis álbajusz, álszakál, áll nem tudom, kötény, és nem tudom én, és hát tehát össze-vissza beszél, egyáltalán nem tud főzni, fogalma sincs a francia nyelvről, és hát figyelj, ami megtörténhet, az meg fog történni. Hát minden összekavarodik mindennel, amit tényleg a Vaj kifőzött így nekünk. Gubik Petra lesz még benne egyébként, Gáspárkata, Zsuskati, Varga Ádám, szóval tényleg nagyon-nagyon Peller jó szereposztály. Peller Anna természetesen, igen, hát ő is az egyik főszereplő, Szerenyei Béla. Tehát ő tényleg egy nagyon-nagyon jó gárda jön össze, és én nagyon örülök, mert például Zsuskatival még nem álltunk egy színpadon, és ez nekem nagyon nagy öröm.
1: Ön is üdvözlő, ő is ült már ebben
2: na,
1: a székben.
2: Na hát ez csodálatos, igen. Igazi búfelejtő, 2,5 órára számíthatnak a nézők, amire bármelyikünk örömmel beülne. Elképesztő mennyiségű francia halandzsa van benne, ami első hallásra halandzsa, de valójában nagyon nem mindegy, hogy azt hogy mondod, hogy az vicces legyen.
1: És könnyen tanulsz?
2: Könnyen tanulok, de Vajknál 100%-osan kell mondani, ott nem lehet hibázni. Tehát, hogyha nekem adsz egy A4-es papírt, ami tele van szöveggel, akkor én 10 percet kérek tőled, és el tudom mondani úgy, hogy neked le fog esni az állad. Nem biztos, hogy minden tűpontos, de az biztos, hogy minden info benne lesz.
1: Ez képesség, tehetség, ezt lehet tanulni.
2: Nézd, ez olyan, mintha valaki azt kérdezné tőled, hogy neked problémát okoz-e a rádióba beszélni. Hát erre vagy trenírozva, neked nem probléma. Nem keresed a szavakat, nem őzöl, nem dadogsz,
1: stb.
2: Hát oké. Na jó, de ez rendben van, de ez egy emberi tulajdonság. Most nem erről van szó, szóval mindannyian fáradtak vagyunk meg.
1: Ja, szokták mondani, van. Hogy könnyű neked, csak ott állsz, aztán beszélsz.
2: Azt beszélsz, de ne.
1: De jó, akkor gyere, és mondd te, mit mondjak?
2: Arról nem is beszél, vagy te nem csak, pontosan, te nem csak beszélsz, hanem vezetsz valamit. Az nagyon nem mindegy. Tehát a hallgatókat vezeted egy beszélgetésben, egy műsorban. Tehát ez ugyanez igaz színésznek, hogy na, akkor gyere, színészkedj, csinálj valamit egy családi ebédnél, akkor mondj egy versedet. Ez nem így megy, mert pontosan az a lényeg, hogy te arra felkészülsz, tehát az amögött van tudás, amivel te készültél.
1: Tehát idáig, hogy eljutsz, hogy egy A4-es lapot 10 perc alatt megtanulsz, elsajátítasz, az nyilván az elmúlt nem tudom hány év hozománya.
2: Igen, és milyen érdekes, hogy a civil emberek leginkább inkább a szövegtanuláson vannak megdöbbenve.
1: Mert hogy nekünk valószínűleg civil embereknek ez okozná a legnagyobb problémát.
2: Á, de hogy képzeld el, hogy miután ülnétek rajta 2-3 hétig, hogy megtanuljátok, mondjuk, csak mondok valamit, igen, nyilván képességtől függően, de van, aki lehet, hogy meglepődne, hogy milyen gyorsan megtanulja egyébként, utána kiállni 600 ember elé, na, az a feladat. Igen. De képzeld, hogy most nagyon érdekes volt, mert a két úr szolgájában azt az instrukciót kaptam, hogy legyen nekem ez nehéz. Mármint a feladat, amit csinálok, nem színészként, a karakternek legyen nehéz. Mert ugyanis én mindig azt tanultam, hogy úgy csináld a műfajt, mintha neked ez nagyon könnyű lenne. És borzasztó nehéz volt játszani, hogy nehéz. Holott én nekem pont az a feladatom, hogy ne látszódjon rajtam, hogy lihegek, ha éneklés közben táncolni kell, hogy úgy tudjon, hogy ez bárkinek menne.
1: Igen.
2: És közben meg pont az ellenkezője igaz, hogy a könnyű műfaj a legnehezebb. Szóval hogy az nagyon meg kell érte harcolni.
1: Kis szünet, és aztán folytatjuk. Járai Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Járai Mátéval beszélgetünk. Szerintem itt berúgtuk az ajtót. Azzal, hogy az elmúlt 10 évben tényleg te az egyik legismertebb színész lettél. Az viszont nagy kérdés, hogy mi az, amit leginkább meg szeretnél magadból mutatni. De mit akarsz ott megmutatni magadból leginkább? Mi az, amiben te a legjobb vagy a színházban?
2: Olyan érdekes, Ulam, nagyon sokszor szokták mondani, hogy az a fajta celeb, mondjuk, ha ezt így használjuk. Én egyébként megmondom őszintén, egyáltalán nem tartom annyira bántónak, már csak azért sem, mert teljesen más jelent itthon a celeb, mint egyébként a világban.
1: Igen,
2: más.
1: A celebritás az a híresség. Tehát,
2: abszolút. Igen, tehát valami műfajban előjáró, igen, valaki, aki mutatja a trendet, meg.
1: Igen, csak idehaza társítják azzal, hogy a celeb az, akinek mögött nincs teljesítmény. Hát mondjuk mögötted meg pont, hogy van.
2: De rengeteg olyan ember van egyébként, akinek abszolút van, és sokan azt hiszik, hogy csak posztolgatni az olyan könnyű, meg minden, de azért nekem is voltak reklámszerződéseim, szóval azért az nem olyan egyszerű jót csinálni, és aki abban jó, az ugyanúgy megbecsülendő, hogy abban jó, szóval én egyetlen nem értek ezzel egyet, hogy minden celeb vesszen, és nem. Az más kérdés, hogy milyen lehetőségekhez jutnak olyanok tényleg, akiknek nagyon sok követőjük van, és hogy vajon ez így helyes-e, de ez már nem az én dolgom megvitatni, más korban élünk, tehát régen a színészekért bementünk a színházba, most már gyakorlatilag rájuk írunk az Instagramon, és jön is a válasz, legalábbis tőlem biztos. Tehát most már annyira közel kerülsz, hogy már nincs akkora nimbusz, mint régen. De egyébként arra a kérdésedre válasz, hogy mit szeretnék megmutatni, nekem nagyon sok lehetőségem van a színházban megmutatni magam. A médiában viszont rengeteg meglepetést tudnék még tartogatni, mert bár a magánéletemről nagyon sokat meséltem, de a kvalitásbeli dolgokat azt hiszem, hogy talán kevésbé volt lehetőségem tévéműsorokban megmutatni. De ami talán most a legnagyobb büszkeségem, hogy lett nekem egy önálló estem. Jó pillanatban mondtam azt, hogy van nekem egy ötletem arról, hogy nagyon szeretnék egy estét csinálni, tulajdonképpen a Törőcsik Marival való rokonságomról, akit talán a hallgatók nem tudnak, hogy ő az én mostoha nagyanyám volt, tehát a nagyapámnak a felesége, így a legegyszerűbb talán ezt elmondani. És azt hiszem, hogy ebben mindent meg tudok mutatni, ami mostanában benne van, a lelkem legmélyét, ahogy egy kritika fogalmazott így, de talán tényleg jó is, hogy sok olyan dolgot, amivel még talán a saját kollégáimat, vagy azokat a nézőket, akiket nagyon szeretnek és gyakran látnak, meglepem, hogy jé, ezt nem is gondoltuk volna, hogy a Járai mondjuk ilyet is tud.
1: Ez azért érdekes, nyilván 800 millió helyen volt, tehát nem biztos, hogy emlékszel rá, de amikor annak idején abban a bizonyos reggeli műsorba hozzánk bejöttél, akkor ott már majdnem azt mondtam, hogy parodizáltad, de utánoztad Törőcsik Marit.
2: Igen.
1: És az nekem annyira megmaradt, hogy én azóta várom, hogy ezt hozzad már, hogy ezt mutasd meg.
2: Én arra a beszélgetésünkre annyira emlékszem, hogy még azt is tudom, hogy talán azt a rádióhallgatók nem tudják, hogy egy ilyen reggeli műsorba érkezik egy vendég, akkor mondjuk megbeszélik, ugye a szerkesztők már tudják, meg a műsorvezetők, hogy mondjuk 2x6 percre lesz a vendégünk, és te ott
1: jó
2: akkor
1: esetben.
2: Jó esetben, és akkor te azt mondtad, hogy na nem, még egy blokkot maradjon a Járai, és ez nekem akkor annyira jól esett, mert valóban senki nem ismert engem. Rengeteg újságíró készül, meg mindig azt mondom, hogy egy kérdést fölteszel az elején, hogy vagy, és akkor én a műsoridőt azt kihasználom. Igen. Szóval ez az est nekem nagyon fontos, és valóban eljutott
1: ez a Mari Mama című.
2: Ez a Mari Mama című este. Igen. Elképesztő jó érzés, hogy rengeteg helyről keresnek, hogy én szívesen vinném az országba, mindenhova lennék én ennek a menedzsere, bízd rám, és akkor majd jó lesz. Tehát érzem, hogy egy picit van egy ilyen, tudod, a vérszagra gyűl az éjivad, és ez jó, mert ez azt jelenti, hogy van egy olyan termék a kezemben, ami most eladható, és aztán milyen érdekes, hogy azt gondoltam, hogy ez majd csak is kizárólag Törőcsik nagyanyámról és a rólam fog szólni, és aztán egyszer csak szólt mindenkiről, aki a felmenőm lett, az édesapám, az édesanyám, szóval mindenki szóba kerül, aki az én rokonom, aki alakított engem olyanná, amilyen aztán végül lettem.
1: Ez az első önálló este az életedben?
2: Képzeld, hogy egyszer a barátaimtól kaptam karácsonyi ajándéknak gyakorlatilag egy monodrámát, amit eljátszottunk néhányszor, de nem futottunk be vele akkor évet, mint amire vágytunk, és aztán 19-ben volt egy olyan vágyom, hogy én ezt megcsináljam, ezt a Mari Mama című este, mert már akkor tudtam, hogy ez lesz a címe.
1: Mert hogy te így hívtad őt.
2: Mert hogy én így hívtam, igen. Mari Mama és Gyuszi Papa, ők voltak Már Gyula és Törőcsik Mari egyébként, a családom belül mindenki így hívta őket. És...
1: ugye Már Gyula volt a te vér szerinti nagyapád, és az ő felesége lett Törőcsik Mari.
2: És miután 72-ben házasodtak, mire én megszülettem, már a nagyapám mellett a nagyanyám ő volt.
1: Igen.
2: Tulajdonképpen én beleszülettem abba, hogy a nagymamám. Bár ugye vér szerint nincs kapcsolatunk, de mégis nekem nagyon fontos volt az ő jelenléte, akár abban is, hogy én ezt a pályát választottam.
1: És ő is unokájának tekintették.
2: Igen. Hát azt mondta, hogy ami Már Gyulái, az az övé is. Tehát, hogy tényleg ők egy fantasztikus szimbiózisban élő pár voltak, tényleg halálukig. Nekem nagyon fontos volt, hogy az előadásnak a váza, az a Törőcsik nagyanyámnak készült Selmeci György által írt dalokból legyen. Mm. Tehát, hogy legyen egy gerince, ami dalokból áll, és közte sztorik, családi történetek. És akkor 19-ben Selmeci György erre nemet mondott. Ez az ő döntése volt, hogy én akkor még élt Mari Mama is, és én akkor őt kértem, hogy beszéljen a Selmecivel, ő beszélt vele, és ennek ellenére azt mondta a Selmeci tanár úr, hogy ezt a Marinak írta, és ezt más más ne énekelj el. És eltelt 7 év, és jókor hívta föl az én igazgatóm Cseke Péter Kecskemétről Selmeci Györgyöt, jó pillanatban elkapta, és azt mondta, hogy jó, rendben van.
3: Mari mama sajnos meg már nem él.
2: És nagyon más lett volna, gondolom én, hogyha még él, mint így, hogy már nem él, mert így egy egészen más típusú emlékezés ez, mint amikor az embernek még ott ülhet a néző.
3: Hát igen, akkor még talán benne volt a levegőben, hogy akár ő is énekelheti.
2: És én azt hiszem, hogy egy nagyon tiszteletteljes emlékadás lett ez, ugyanakkor nagyon sok vele kapcsolatos fájdalmam is felhúzódik, előkerül ebben az esben. Azért jók ezek a történetek, mert érződik, hogy ezek a történetek az én lelkemen már átfolytak. Mert csak úgy lehet kiállni nézők elő, hogyha te már tudsz ezzel a történettel azonosulni.
3: Mi volt a cél, hogy ez Törőcsik Marit bemutassa a te szemeden keresztül, vagy ez téged mutasson be, hogy te hogy élted meg azt, hogy ebbe a családba kerültél?
2: Képzeld el, hogy a cél az teljesen más volt, mint ami aztán a végül a végeredmény lett, illetve a végeredmény az csodálatos, mert egyszerűen azt hiszem, hogy elmegyünk a nézőkkel együtt egy ilyen közös családterápiára. Ugye minden családban vannak furcsaságok, és akkor most enyhén fogalmazok, de minden családban vannak olyanok, amik lehetnének jobbak, vagy történhetett volna másképp, vagy lehetne másképp. Tehát mindenki tud ezzel egy picit azonosulni, meg az is, akinek nagyon jó családja van. Mert akkor meg nagyon sokszor az van, tudod, hogy annyira szeretnék hasonlítani apámra, anyámra, hogy én is befussak olyan karriert, én is olyan jó szülő legyek, szóval ott is van mindenféle, és aztán végül rólam szólt ez az este. De ez nem szándékos vagy tudatos volt, hanem egyszerűen olyan egy picit, mint hogyha én mondjuk elmennék egy pszichológushoz, csak ott nem a pszichológus ülne csak, hanem 70 néző esténként, akik eljönnek az én terápiámra, és én elmesélem nekik, hogy nekem mi volt az, ami fájt, és mitől lettem az, ami ma vagyok. Egy tesztközönség előtt ezt megcsináltam, mert tudni akartam, hogy mielőtt ezt bemutatjuk, hogy működik-e. És legvéres tollú barátom is ellágyult, és azt mondta, hogy ez nagyon klassz, hogy megcsináltad. Mert ugyanis eltűnik az a fajta őrületes nimbusz, ami körülveszi Törőcsik Marit és Már Gyulát, vagy ezeket a zseniket, akikről én mesélek, Pilinszky János vagy Tarbéla, akik szintén a családomba tartoztak, vagy legalábbis a közvetlen vonzás körzetbe, eltűnnek ezek a géniuszok, ezek a Kossuth díjak, hanem egyszer csak lesz egy család, ahol nem mellesleg Törőcsik Marinak hívják a nagymamát, de utána ez már a végére nem lesz fontos, hanem az a fontos, hogy milyen szeretet és milyen szálak kötnek hozzá, illetve nem.
3: És tök érdekes, hogy az ilyen típusú műsorok, mint például az enyém, és mindig erre kíváncsi vagyok, hogy amúgy mi van bizonyos dolgok mögött, hogy,
2: hát
3: hogy oké, hogy itt van egy színész, de amúgy milyen otthon, milyen a családjával, van-e két ember belőle, vagy ő ugyanolyan otthon is, mint amilyennek látjuk a színpadon, stb. Akkor tulajdonképpen te ezt mutatod meg az előadásban, hogy ezek a híres emberek is emberek voltak.
2: És így van, és nagyon nehéz volt nekem az, hogy meddig ildomos lerántani a leplet. Tehát, hogy úgy, hogy megmaradjon a tisztelet, és megmaradjon mindenki számára az az idol, amik ők voltak, és ez ugye elvehetetlen.
3: Persze.
2: Ugyanakkor, hogy ezt egy családtag hogy éli meg, szóval rengeteg híres ember életrajzi könyvét lehet olvasni, ahol azért az van, hogy a csillogás és a nem tudom mi mögött azért egy egészen más család húzódik meg. És hát mondom, erre most iszonyatosan büszke vagyok, méghozzá azért, mert tényleg az első mondattól az utolsóig az enyém, minden, ami elhangzik ott, az az én emlékeim. Tehát, hogy itt nincs színesítés, meg nem tudom mi, hanem ez egy valós történet.
3: Mennyire van kiszínezve ez a valós történet? Tehát, hogy ami kép mondjuk él bennünk Törőcsik Mariról, megváltozhat-e azáltal, hogy megnézzük az előadásod?
2: Olyan érdekes, mert mindenki más érzésekkel jön ki, azon túl, hogy egy nagy utazás volt, és hogy nekik is ez egy őrület volt, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy milyen tiszteletteljes, szép utazás ez, és hogy tulajdonképpen a vége az, hogy én zokogva kérem őt, hogy ismerjen el unokájaként, és hogy ismerjen el színészként is, mert hogy ez nekem nagyon fontos.
3: Ez tényleg megtörtént?
2: Persze, ez megtörtént, és ezt nagyon szépen el is mesélem, hogy mely darab által, amikor végül ő eljött megnézni, és mi volt az a pillanat, amikor azt mondta, hogy Máté, belőled jó színész lett. De ehhez egy nagyon nagy utat kellett együtt bejárnunk, egészen onnan, hogy nem tudott velem mit kezdeni, mert hogy az utánzás az nem egy színészi kvalitás. Tehát, hogy elismerjen valaki, akire a legjobban akarsz a családban hasonlítani, azért az egy nagyon nehéz út. Egy kolléganőm mondta, és ez nagyon szép megfogalmazás, hogy egy csodákkal teli pokol volt a gyerekkorod. És erre a csodákkal teli pokolra várom én a nézőket minden este, és egészen fantasztikus élmény volt, hogy volt két budapesti vendégjátékon belőle, és azt mondta a ruhatáros hölgy, hogy még soha ennyien nem voltak itt, úgyhogy elnézést kérek, de az utolsó 30 embertől nem tudom elvenni a kabátját, mert nincs több akasztó. Betette plusz székeket, tehát hogy ennyien még nem voltak itt ebben a színházban, és ez nekem olyan szintű visszaigazolás arra, hogy eljutottam oda, hogy már meg tudok tölteni egy színháztermet, akár Budapesten is. Hát ez nekem azért nagyon későn jött. Tehát ez az elmúlt egy év hozadéka, hogy én Budapesten is színpadra állok, és nem tudok elég hálás lenni egyébként például ebből a szempontból a játékszínnek, ahol én először álltam főszereplőként Budapesten az évad elején, amikor fölgördült a függöny, és én Szentevajtól átvettem az egyik főszerepet, akkor kiléptem, és a közönség elkezdett tapsolni.
3: De
2: és
3: jó.
2: Akkor tudtam, hogy ez azért nagyon jó, mert akkor ismernek már engem, tehát nem bemutatkoznom kell, hanem színészként kell megmutatni
3: magam.
2: De
3: ez volt az egyébként az első alkalom, hogy pesti színházban játszottál.
2: Nem, tehát nem akar akarok igazságtalan lenni, játszottam én a Millenárison egy-egy ilyen alkalmi csapattal. Uh-huh. Tehát azért nem az van, hogy én még Budapesten soha vagy csinálunk a Stájuddittal egy nagyon klassz Flódni Színház nevű dolgot, azért én játszottam Budapesten, de az, hogy abba a színházba azért el lehet jönni, hogy a Máté ezt és ezt a karaktert játsza, ez az első ilyen eset, ez a játékszín volt, és ez nagyon menő. És így ebben az évadban 8 bemutatom van lesz, tehát 6-on vagyok túl, ami egy tényleg egy emberkísérlet, tehát most ezt minden túlzás nélkül mondom, hogy ezt vajon ki lehet-e bírni, mert ez egy elképesztő mentális teher is. Ezekre az előadásokra agyban is ott kell lenni, nem csak testben. Ami nyilván nagyon izgi, meg minden, de hát az azt jelenti, hogy minden áldott teste színpadon állok, csak más-más darabban. Ami csak azért nehéz, mert ez egyrészt fantasztikus, másrészt meg annyira jó megélni ezt, tudod, és arra nem marad idő, mert kell menni a következőbe.
3: Járai Máté a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: fontos, hogy tudjanak rólam a hallgatók, és ezért ez nagyon megtisztelő, hogy hívtatok, szóval ezt megoldottuk.
1: Egyébként a nemet mondás az mennyire megy neked nehezen?
0: Figyelj, képzeld, hogy pont ma mondtam nemet egy reklámfelkérésre, mert nem akarok álszerény, vagy hogy mondjam, tehát vállaltam én már el olyat, amit megfizettek, és én persze azt mondtam, hogy oké, ez megéri, de azért, amivel nagyon nem tudok azonosulni, azt nem szívesen. És ez nem lett volna egy rossz ajánlat, és mégis úgy voltam, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen reklámot fölmondjak, szóval, vagy hogy elmondjak. Tehát nem,
1: de
0: nem
1: te mindig is ilyen voltál, vagy ez már az utóbbi évek hozománya?
0: Hát sokat tanított az élet azért, tehát nem tudom, hogy 10 éve például nemet mondtam volna erre, de azért próbálkozom én is meghúzni a határa miatt, mert egyszer tudod, az van, hogy így a fejedre nőnek a dolgok, igen, és egyszer csak máshol fogunk dönteni a sorsod fölött,
1: azt pedig nem olyan nagyon. 24 órád van.
0: Hát igen. Szóval, hogy van, amire már nemet mondok, lehet, hogy több mindenre kéne, de mindig a lehetőség van előttem, tudod, hogy ez milyen jó, és mindig csak második szokott lenni. És nem azért, mert én nem szeretem a pénzt, vagy nem szeretem költeni a pénzt, nem ezért, hanem tényleg mindig az jut eszembe először, hogy hú, kivel fogok játszani, ki fogja rendezni, és csak utána kérdezem, ja, és mennyiért, de akkor már tudod, azt az ajtóból kérdezem meg. Szóval nem az az első. Olyan is volt, hogy igen mondtam, és nem is tudtam, hogy mennyiért fogom elvállalni, mert annyira fontos volt a munka. Tudod, mindenki mindig azzal kezdő, hogy nagyon kevés pénz van rá. Ezt nagyon kevés pénzből kell megoldani, de ezt mondták 10 év, és ezt mondják ma is. Nyilván mindenkinek más az az anyagi határ, amit ő meghúz, és arra azt mondja, hogy jó. Én azt mondom, hogy nem keresek rosszul, de piszok sokat dolgozom ezért. Tehát cserébe viszont nincs magánélet, nincs születésnapozás barátokkal, és nincs elutazás 2 napra a hóba, és nincs, szóval ilyen nincs, hanem az van, hogy nem, neked ott kell lenni.
1: Van 30 előadásod egy hónapban.
0: Igen.
1: Ez hány hónapig húzható? Tehát, hogy mikor van az, hogy azt, hogy jó, egy hónapig játszom 30-at, utána kérek 10 nap szabít, tehát, hogy hogy működik?
0: Így nem így működik. Tehát te, ha egy színházban dolgozol, ha neked megvannak az X estéid, akkor azon játszanod kell, mert például a Kecskeméten bérletrendszer van, tehát ott kedden le kell menni a bemutató után annak az adott előadásnak, akkor ugye bizonyos napok maradnak a játékszínnek, akkor ők gazdálkodnak vele, akkor bizonyos napok maradnak az Erkelnek, és már csak egy havi beosztást kapok, amit ha megnézek, akkor így beájulok, tudod.
1: De az a havi beosztás az mindig, tehát jó előre tudod.
0: Persze, jó előre tudom, tehát például mit tudom, én november végén tudtam már, hogy januárban hogy fogok játszani, és szóval be van osztva, tehát nem kérdés, hogy azt tudom mondani, persze, hogy nem érek rá. Tehát ezt biztos, hogy bárkinek tudom mondani, hogy sajnos nem, de ez persze tudod, ez a dicsekszel vagy panaszkodsz esete, de csak hogy a hallgatók is érezzék, ezért elmesem neked azt, hogy október elején volt egy bemutatóm, és a születésnapom október 15-én van, és az október 15-i születésnap után az első szabad napom az december 23 volt. Köztem 0. Tehát minden áldott este előadás volt. Mindig.
1: És én közben láttalak podcastokban.
0: Igen, mert fontos nekem közben a jelenlét, tehát nem akarok teljesen eltűnni, mert miközben ennyit dolgozom, mint egy őrült, közben meg eltűnsz, és azt mondják, hogy hát a Járai Máté el van tűnve.
1: Miközben
0: minden áldott este játszik, csak aki eljön nézni, az egyszer néz meg, az nem jön velem egy hónapba mindenhova.
1: Egy kicsit még marimamázzunk. Mennyire játszik szerepet, vagy fontos szerepet a díszlet?
0: Képzeld el, hogy nagyon, és azért elképesztő hálás vagyok Molnár Annának, aki tervezte, mert én elmondtam neki, hogy én mit szeretnék. Én azt mondom neki, hogy egy olyan gyerekszobát szeretnék, ahol egy gyerek nem érzi magát komfortosan. És Már Gyula, aki ugye már említettük, hogy az én nagyapám volt, és azt kevesen tudják róla, hogy zseniálisan festett, és ez a díszlet az ő festményeiből van, egy gyerekszoba. Csodálatos, gyönyörű díszlet.
1: Ha olyat kérdezek, akkor nyugodtan javíts ki. Már Gyulával neked nem volt felhőtlen a viszonyod, tehát ő például, szerintem amennyire senkinek tudom, soha nem nézett meg
0: nem
1: téged.
0: Igen.
1: Hiába kérted.
0: Igen, és ez is benne van az estben, hogy milyen az, amikor a saját nagyapád nem jön el téged megnézni.
1: És mégis már az ő festményei szolgáltatják a díszletedet, de lehet, hogy pont ezért érzed magad kellemetlenül benne.
0: Igen, egyfelől kellemetlenül, másfelől meg elképesztően komfortosan, hiszen ezek között a festmények között nőttem föl, amik ott lógtak a falon. És ez az estben is elhangzik, hogy csodálatosan színesek, olyanok, mint a gyerekrajzok, de ha közel megy az ember és megnézi ezeket a figurákat, akkor nagyon félelmetesek. Egyrészt nem nagyon van szemük, nem nagyon van tekintetük, mindegyik morózus, és majdnem mindegyiknél van egy boros üveg. A feleségem megnézte, és ez azért nagyon fontos, mert a feleségem egyáltalán nem elfogult, és nem engedtem se azt, hogy beleolvasson a szövegkönyvbe semmibe, és eljött megnézni, és azt mondta, hogy minden benne van ebben az előadásban, ami érő belem szeretett annó. És ez számomra annyira fantasztikus volt. 27 év után ez a vallomás, egyrészt nagyon sírt, másrészt azt mondta, hogy ő ezt végig csinálta velem. Tehát ő végig ott volt, ő ismerte a szüleimet, persze, a Marit ismerte, hogy Már Gyulát ismerte, minden szereplőjét. Minden szereplőjét. Milyen döbbenetes, hogy a feleségemen és a húgomon kívül nem él szereplője az előadásnak. Tulajdonképpen az a legjobb, hogy azt hiszem, hogy ha a halottaim látnák ezt.
1: Na ez lett volna az utolsó kérdésem, hogy mit gondolsz arról, hogy ha ezt láthatná?
0: Elhangzik az estben az, hogy mit gondolt Törőcsik Mari az utánzásról. Ugyanakkor az est lényege ebben is áll, hogy én utánzom őt valamennyire, tehát megidézem őt. És hogyha róla beszélek, akkor sokszor kezdek Marisan is. Ez elhangzik az estben is, hogy ugye azt akarta az anyám, hogy nagyon korán megtanuljak beszélni. Ezért, amikor nem volt bent velem a szobában, és én a kiságyban volt,

0: akkor betette Mari mama meselemezeit. Tüzesen süt le a nyári napsugárra, az ég tetejéről a juhász bojtárra. Fölösleges dolog sütni el, hogy nagyon. A juhásznak úgy is nagy melege vagyom. Na most aztán én úgy megtanultam őt utánozni, hogy ide figyelj, a nézők leesnek a székről.
1: De
0: figyelj,
1: én is.
0: A Básti Julival együtt játszom most, képzeld el, és a Juli, van egy videó fönt a YouTube-on, amit ezerszer megnézett már. Én nem is tudtam, hogy ő tud rólam, hogy én a világon vagyok, de ezerszer megnéztem, mert ő nagyon sokat dolgozott vele. Igen. És mindig a szakarásban mondom, ide figyelj, Juliska, most bemegyünk a színpadra, előadjuk az apácosod, jól meghajlunk, azt te hazamész Tamáshoz, én meg a Kirához, és mára már megtesszük, amit megkövetelt az a Juliska, ide figyelj, szeretlek. Figyelj, többenetes, tehát hogyha csak rádióba hallják, akkor, és akkor kapcsolnak oda, megtöbbennek.
1: De még így is, hogy itt ülsz velem szembe egy méterre tőlem, igen, én elhiszem, hogy Törőcsik Mari itt él, és ezt
0: abszolút
1: ő mondja.
0: És nagyon
1: be
0: hálás
1: van
0: vagyok.
1: És belőled beszél.
0: Nagyon hálás vagyok, hogy a Retro Radio meghívott ebben a műsorban, nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és én csak annyit szeretnék kérni maguktól, hogy az Isten szeremére nézzék meg az unokámat minden darabban, mert tehetséges gyerek. Csókolom magukat, Törőcsik Mari.
1: Énekelni is tudsz így az
0: de
1: ő hangját?
0: Nem vagyok én urinő, csak egyszerű leány, de kimenőm van minden vasárnap délután, a nagyságám hatiszánék, ki lehetne más, és akár sem akarom húzni, mert az egészet tudom így. Ide figyelj, én már annól azt is kitaláltam, hogy csinálni fog egy lemez, érted? Egy lemez arra, hogy Törőcsik Mari énekel, és ilyen számokat fogok énekelni, hogy egy ilyen lánynak a diszkóban a helye, meg csupa ilyen popslágert, figyelj, hát szerintem nagyon vicces lenne.
1: Figyelj, ezzel bármit csinálhatsz, ez megy.
0: Ő egyébként azt mondta, ez már ne arra, most nem akarok a rádióba káromkodni, hogy mit mondod, de azt mondta, ide figyelj, Máté, az, hogy te engem tudsz utánozni, azt tudod mi, egy nagy, és itt most egy nagy sip szóljon. Tehát ő ezt abszolút utálta, hogy én ezt tudtam, mert azt mondta, hogy ez a humoristáknak legyen ide. Na de én az összes kollégámat ezzel szórakoztatom. Hát a Nagysanyi felhív engem Kálai hangon, te, Mari, figyelj, Mari, mert ugye Kálai így beszélt, igen, és meg mindom, a Ferenc, ide figyelj, ebből fogjuk kiadni a hangos könyvet.
1: Óriási. Megelőztetek az AI-t.
0: Ja, hát abszolút meg, tényleg. De én nem tudom mást utánozni, csak ő, de ez nekem elég is.
1: Megint egy kis szünet, és aztán folytatjuk Járai Mátéval a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Járai Mátéval beszélgetek. Imádom a habitusodat. Sokszor kapom azon magam, hogy átveszem azoknak a beszéd stílusát, akikkel beszélgetek.
2: Tehát most hadarunk ketten.
1: Ne, és most ezt várom, hogy mikor veszem már fel ezt a ritmust, de ezt nem lehet. Tehát ezt nem lehet felvenni. Tehát mindig ilyen gyors beszédű voltál, vagy ezt is a színészet hozta, vagy a színpad hozta, vagy mi hozta ezt?
2: Egyszer azt kaptam kritikaként, hogy a leggyönyörűbben hadaró magyar színész. Tehát úgy beszélek gyorsan, ez csak a belső hajtás miatt van, mert attól félek, hogy valamit nem fogok neked elmondani, ami
1: igen,
2: fontos.
1: De akik ilyen gyorsan beszélnek, általában azok a mondataik végét, vagy a szavaik végét el is hagyják. Nem. Mert már mennek tovább gondolatban, de te mindent kimondasz, végigmondod a gondolataidat.
2: Igen, igen, és ennek az is az oka egyébként, hogy nagyon sokszor játszom vígjátékban, és egy vígjátéknak a sikere a tempónál mindig. Hmm. Tehát vígjátékot lassan játszani, az a kész, akkor le lehet engedni a függönyt, már az elején nincs értelme, és pontosan annyival szoktunk sokat röhögni, hogy elkezdjük a darabot, és kijövünk az első jelenet után, és mindig mondjuk, fogtunk egy tempót. Tehát tudod, amikor a nézőknek föl kell kötni a gatyát, hogy jöjjenek velünk, mert ő nekik is jó lesz, még az elején fura is.
1: Ez a fogtunk egy tempót, az ugyanúgy megvan bármelyik beszélgetés.
2: Igen.
1: Veled.
2: Szeretem, hogyha így gördülékenyek a dolgok, tehát nem tötyörgünk, hanem megy a maga módján.
1: Tehát akkor minden ilyen gyors körülötted?
2: Minden ilyen gyors körülöttem, és néha azon gondolkodom, hogy lehet, hogy én dupla annyit élek, mint más, mert annyira gyorsan csinálom. Tehát minden, tehát figyelj, úgy eszem, hogy a barátaim csak néznek, hogy ezt
1: ja, hogy ez ott is falsz, hát, gyors vagy?
2: Orromon szippantom föl. Tehát tényleg mindenki mondja, hogy jesszusom, már megetted, pedig olyanok, akikre azt gondolnád, hogy ők aztán ilyen falósok, és rám pedig rám nézésre nem gondolnád. Figyelj, én megszállott ölgréte a ívó vagyok, képzeld el, és ilyen hatalmas bögrékbe szoktam teát csinálni magamnak, napközis tea, tehát mézzel és citrommal, ahogy jó anyám csinálta annó, és akkor én leülök vele, és azért ez a tea, ez jó esetben mondjuk fél órát tart, és törökülésben van egy nagyon kényelmes kanapém, ülök, és tulajdonképpen csak kavargatom ezt a teát, és nagyon le tudok lassulni vele.
1: Nem beszélsz közben.
2: Képzeld, nem is nagyon. Az, hogy megosztó vagyok, azt én mindig is tudtam. Aha. Tehát ez egy gyerekkoromban így volt.
1: De nem akartál lenni megosztó.
2: Nem, nyilván nem. Tehát nem úgy születtem, hogy de jó lenne, ha megosztó lennék, az milyen jó lenne utána az ország fele. Nem, valóban nem így volt, de az, hogy ez lett, ezt el kell fogadnom. Tehát én nem tudom, hogyha nem én lennék, akkor mit szólnék magamhoz, mert gyakran gondolkodom azon, hogy lehet, hogy nekem is egy kicsit sok lenne ez a csávó.
1: Én ezt a karaktert, ami vagy, amit nem játszol, hanem ami vagy, igen. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, bár tény és való, hogy nem tudom, hogy viselném minden nap.
2: Na ez az. Hát, na most képzeld ezt el. Aha. Szóval a feleségem, pont most voltunk együtt 27 éve, szoktam mondani, hogy hú, ma is de irritálóan pöröksz. Ezt a saját feleségem szoktam mondani, tehát tényleg van, hogy civilben is ilyen vagyok, de le tudok, hát nagy nehezen le tudok lassulni. Szeretem pörgősen élni az életem.
1: És minden mellett nem kávézol.
2: És nem. Hát most képzeld, amíg kávéznék is.
1: Te mennyi vagy most?
2: 47.
1: Ez a habitus a 20 évesekre jellemző, vagy
2: jó,
1: 20 évesekre.
2: Jó, és olyan is van egyébként, hogy 20 évesen valaki már olyan, mintha idős lenne, vagy a saját igen. nagymamája, vagy nagypapája igen. lenne, mert nincs benne az a fajta pörgés. De ugyanakkor meg nekem vannak introvertáltabb barátaim is, és akkor mindig mondják, hogy Jézus, ami kicsit nyugodj már meg, szóval könyörgöm.
1: De egy ilyen ember hogy tud a barátságodba férkőzni egyáltalán?
2: Pont ezért izgalmas, hogy milyen egy olyan ember, aki viszont nagyon nem ilyen, és hogy akinek itt gondot okoz elkérni a sót, a másik azt mondja, ne csináljunk fel. És tudod, én megmondom, hogy ne viccet, úgy oda megyek, mint a húzat, csinálunk közben egy közös képet, elkérem, ezért, tehát, hogy én meg ilyen nagyon tudok.
1: Igen. És nem csak pörögni. A sót adják oda, még a pénztárcáinkat is.
2: Hát az talán nem, de igen, szóval mindenféle, igen, valóban.
1: Eddig arról beszélgettünk, hogy te mennyire vidám, pörgős, lendületes srác vagy, de közben nekem van egy teóriám, és te ezt a teóriát hozod. Mindig azt mondtam, hogy azokból lesz nagy valaki, akár világsztár, vagy ismert ember, vagy valamiben nagyon-nagyon élenjáró, akinek a gyerekkorában nem minden történt úgy, ahogy általában egy gyerekkel történnie kell. Gondolhatunk Ronaldóra, Messire, foci világából, de tényleg nagyon sok olyan ismert emberről tudunk, akinek a gyerekkora azért nem volt annyira rendben. Nyilván nem minden sztárnak volt rossz gyerekkora, de hogy nekik vagy a bizonyítási vágy, vagy az, hogy majd én megmutatom, vagy egyáltalán egyetlen lehetőség, hogy én kitörök a szürkeségből, a szegénységből, hogy te ezt hozod?
2: Van erre egy könyv, egy pszichológusi könyv, aki a bohóc, mint túlélési forma, tehát a függőszülők gyereke, az sok kategóriába osztható, de van a bohóc, és van, aki elbújik például a világ elől, és nagyon introvertált lesz. És lesz az, aki a humorával, vagy a képességeivel próbál feltűnni, és szeretetet szipkázni másoktól, mert ha figyelnek rá, akkor úgy érzi, hogy pótolja azt a szeretetet, amit mondjuk kevésé kapott meg a szüleitől, vagy azt a figyelmet.
1: Igen, csak nagyon sok emberről gondolom azt, hogy aztán ők valóban boldogokká váltak, de a te esetedben nem vagyok benne biztos. érdekes, mert rád nézek, és tényleg azt gondolom, hogy, hogy veled minden rendben van, de lehet, hogy azért nem állsz le, mert ha leállnál, akkor eszedbe jutna, hogy mennyire nyomorúságos gyerekkorod volt, igen. És bocsánat, lehet, hogy rosszul használtam.
2: Ez lehet, hogy erős, de nem igen. Baj, mert éppen nevezhetjük annak is sokak számára, valószínűleg ez nyomorúságos, de inkább egy ilyen csodákkal teli pokol. Azért csodák is voltak benne, tehát nem akarok igazságtalan lenni. Az, hogy én egy a világra nagyon nyitott és elfogadó ember lettem, azért ezt nagy mértékben annak köszönhetem, hogy a szüleim elképesztő nyitott emberek voltak. És nem voltak rossz emberek, csak függők. Tehát gyengék, de az nem feltétlenül jelent azt, hogy rosszak. Mai napig azzal takarózni, hogy nekem azért nehéz, mert milyen gyerekkorom volt, az már nem lenne igazságos. Az nagyon fontos, amivel kezdett, hogy művész lehet-e mélység és nehézség nélkül valaki. Erre a kedvenc példám az, hogy Maria Callas, amikor elment már a hangja, a világhírű operaének, és erről beszélek, akkor elment a hangja, akkor mesterkurzust tartott. És erről a mesterkurzusról készült egy könyv, meg egy színdarab is. És ott elmondja egy csodálatosan éneklő fiatal lánynak, aki megy a mesterkurzus, és elénekel egy áriát, hogy vesztettél el már valamit az életedbe? És mondja a lány, hogy nem. Egy kutyát elvesztettél már? Nem. Addig ezt az áriát nem fogod tudni elénekelni, amíg a veszteség élményét te a saját bőrödön nem tapasztalod. Hiába énekelsz gyönyörűen, valami mindig hiányozni fog. Az előadó művészi pályán mindenképpen jó, hogyha van benned egy érzékenység, és az sem nagyon nagy baj, ha sok minden történt veled. Bizonyos szempontból tenyerén hordoz engem a közönség. Tehát azért a közönség szeretete az azért mindig megvolt nekem a pályám eleje óta. De ez azért bizonyos anyai szeretetet és ölelést nem pótol.
1: Nem.
2: Vagy az, hogy már nincsenek szülei, mert ugye elvitte őket gyakorlatilag az alkohol. De én már nem haragszom ezért, csak sajnálom, meg fáj, hogy így alakult, mert hogy még mai napig nézhetnének engem színházba, és láthatnák a sikereimet. Tehát mert nagyon fiatalon haltak meg a szüleim, szóval, hogy nem kellett volna, és nyilván emiatt van bennem egy fájdalom, de amikor sikerem van, és mindenki azt mondja, mi bajod van az életben, amikor 600 ember tapsol neked és örjön. Hát akkor hoznám példának a világsztárokat. Mi baj volt Amy Winehouse-nak, ugye, aki hát tudjuk, hogy mi történt vele, és milyen fiatalon halt meg, amikor egy világklasszis volt. Tehát, hogy akik tényleg nagyon elindultak valamin, és azt gondolnánk, hogy a virág tenyerén hordozta őket, és aztán utána szörnyű sors. Nagyon fiatalon meghaltak, és be se tudtak futni egy egész pályát. Pedig hát világklasszisok voltak. Az sajnos megmaradt bennem, hogy az a jó, ami ér engem, az pontosan addig tart, amíg van. Tehát nincs az, hogy én hazaviszem ezt a csodálatos tapsot, amit aznap este kaptam, és képzeld el, hogy az a szomorú, hogy a jóhoz is hozzá lehet szokni. Az, hogy sikered van esténként, és állva tapsol neked a közönség, azt is meg lehet szokni.
1: Tök érdekes, mert hogy én azt gondolom erről, ahogy ezt most mondod, hogy ez is egy függőség.
2: Abszolút.
1: És a függőségekre az a jellemző, hogy mindig egy kicsivel több kell a tegnapinál ahhoz, hogy ugyanazt a szintet érezd.
2: Nagyon jól gondolod. Tehát ez így van, és akkor mindig azt kell, hogy jó, hát fölálltak tegnap is, de ma azért nem voltam olyan jó, mint tegnap, és mégis fölálltak. Tehát ugye elkezded egy picit magadat korholni, sosem elég, még egy kicsit, és ebben van persze egyfajta vágy arra, hogy te tökéleteset hozd, de azt is el kell tudni engedni, hogy nem mindig vagy abban a paszban, hogy te tökéleteset fogsz hozni. Tehát nem, és nem minden szerep sikerül egyformán, és nem minden este lesz ugyanaz.
1: Kell egy szakember magad mellé? Tehát van egy folyamatos kontrollod?
2: Hát egyrészt van 27 éve egy feleségem, aki szegény hallgatja, ha akarja, ha nem, de már néha egyébként tényleg voltak időszakok, amikor túltoltam rá ennek a felelősségét, hogy engem szinten tartson, és ez neki nem felelőssége, szóval ebből voltak nehézségeink
1: is. Nem biztos, hogy ez az ő feladata,
2: nem,
1: igen,
2: így van, tehát nem, feladata. Így van, igen. Nem. És arról nem beszélve, hogy ő is lehúzódott hozzám, tehát nem az történt, hogy engem fölemelt, hanem ő is rossz paszba került, ami hát azért nem fér egy
1: ilyen emberre. Tényleg arra gondolok, hogy egy terapeuta, egy...
2: Abszolút, akinek azokat a fájdalmaimat ki tudom mondani. Vannak szerencsére gyerekkori barátaim, ami azért fontos, mert együtt nőttünk föl, tehát ők ismerték a szüleimet, tehát pontosan tudták azokat a nehézségeket, amikben nekem fel kellett mondjuk nőni. Nyilván nem csak nekem, nagyon sokan vagyunk
1: persze.
2: Így, de ezen a ponton is sokan tudnak kapcsolódni a már említett Mari Mama estemhez, mert rengeteg néző van, aki megvár utána, van, aki azt mondja, hogy csak át akar ölelni, és köszöni neki ennyi, tehát csak azért várt meg, és nem akar közös fotót, csak egy ölelést adni, vagy elmeséli a saját személyes történetét. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy ebből utána simán lehetne egy ilyen ott maradni és beszélgetni, hogy kinek milyen fájdalmakat hozott elő. És ebből a szempontból nagyon szerencsés vagyok, mert én a színpad által gyógyítom magam egyébként. Tehát amikor azt kérdezed, vagy azt mondod, hogy valóban jól vagyok-e, vagy ezt csak látjuk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy valóban jól vagyok, de ehhez nekem nagyon sokat kell tenni, hogy jól legyek. Tehát, hogy ez nem magától értetődő.
1: Hát ezt mondtam az előbb, hogy ezért játszolt ennyit.
2: Így van, pontosan. És igazad van, és nekem volt olyan levelem, amit féltve őrzök egyébként annak ellenére, hogy nagyon fájt. A szüleim, amikor meghaltak, akkor egy nagyon jó barátjuk írt nekem, és azt mondta, hogy azt ugye tudod, hogy te is függő vagy, és a te függőséged az a színház, ami miatt a feleséged sokkal kevesebbet lát téged, ami miatt a barátaid elfordulnak tőled egy idő múlva, mert nem érsz rá, semmi nem vagyok ott soha, mert én vagyok az, aki azt mondom, hogy nem érek rá. Volt már barátom, akit elvesztettem egyébként emiatt is teljesen jogos volt, és azt mondta, hogy figyelj, én évek óta várok, és évek óta nem sikerül összehozni ezt a teázást, a nem tudom én hol, és ő is azt mondta, hogy figyelj, ha nagyon akarnád, akkor lehetne, és amikor azt látta, hogy a retróba vendég vagyok, akkor azt mondta, hogy azt hiszi, hogy akkor egyen fontosabb az, hogy én magamról beszéljek másoknak, mint az, hogy őt meghallgassam, és igaza volt, és nem tudtam mit tenni, elfogadtam az ő döntését, amikor azt mondta, hogy figyelj, akkor ez valószínűleg ennyi. Emiatt kell nagyon vigyáznom arra, hogy ami köztünk van a feleségemmel, arra nagyon vigyázzak. Hogy azok a baráti kapcsolatom, akik még türelmesek, hogy rájuk azt lehessen mondani, hogy na jó, akkor ők vannak, és hogy őket őrizni kell.
1: Járai Máté, kösz, hogy jöttél.
2: Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Országos vízmegtartási programot tervez a kormány, ügyeleti rendszerint működik holnap az egészségügyi ellátás, záporok, zivatarok frissítik majd fel a levegőt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új alapokra helyezni a kormány Magyarország vízpolitikáját. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette, ennek részeként országos vízmegtartási program indul. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik Magyarország új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak különadóztatását sürgette. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőségtől zavartá vált férfit. Az autós kocsiából jakabszálláson kifogyott a benzin, elindult üzemanyagért, és 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Egy bejelentés alapján talált rá tegnap éjjel a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében. A kimerült középkorú férfin a hőguta jeleit látták, a rendőrök beazonosították, a mentők kórházba vitték. Semmelweis nap lesz holnap, a Magyar Egészségügy napja munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva lesznek, itt is az ügyeleti rend érvényesül. A nyitvatartó patikák listáját a gyógyszertár adatbázisban és az egészségablak applikációban is megtalálják. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
4: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutatok el exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Hozzá kell tenni, a magyar konzerv uborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóborka került előtérbe.
3: A napsütés mellett holnap már sok gomoly felhő költözhet az égre, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A szél késő délutánra estére megerősödhet, viharossá válhat. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. Napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek! Az Abaházi Presszó szabadságon van, ahogy fogalmazni szoktunk, ilyenkor tatarozzák a presszót, de természetesen nem hagyjuk hallgatóinkat presszó élmény nélkül, és visszaidézzük azokat az estéket, amelyeket mi nagyon-nagyon szerettünk, olyan pillanatokat, olyan beszélgetésekből, amelyek színűnek nagyon kedvesek voltak. Mi ezt magunk között újra hasznosított Abaházi Presszónak hívjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: egy Oscar díjas filmes, Rófusz Ferenc ült be a Presszóba. Nagy szeretettel köszöntelek.
2: Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, a kedves hallgatókat is.
1: És itt van egy visszatérő vendég, aki már Bölönyt is elkísérte többek között, dr. Kolarik Tamás. Téged is üdvözöllek nagy szeretettel.
3: Köszönöm szépen a meghívást, öröm, hogy itt lehetek.
1: Gyakoroltam ma, megpróbáltam rövid óval mondani a Rófuszt. De valamiért mindig hosszúval mondom. Mert hogy azt tudom, hogy így lettél anyakönyvezve, de aztán úgy nemzetközileg lett csak a hosszú ó elvéve?
2: Hát, hogyha esetleg meg tudod hallgatni, de internetre fölmész, meg tudod hallgatni, hogy amikor átadták az Oscar-díjat a Dósa jelvtársnak, nem nekem, mert én akkor nem voltam.
1: Erre majd vissza fogunk
2: térni. És ezt a Margot Kidder, ahogy kimondta, Kanadába és Amerikába, refuse, így mondják. Szóval ezt sehol nem mondják ki normálisan, csak Németországban, mert ez lényegben ez egy német név, hogy nyersláb azt jelenti német.
1: Nyersláb?
2: Igen. Még itt Magyarországon is elírták, elértették, iskolában is volt olyan, hogy csak Ferencnek szorított a tanár, és én azt nem én vagyok a Liebling. Rosszul volt beírva a nevem. Én nem akarom itt, mert biztos ki kell pityegni olyan...
1: Ja, hogy alva volt írva az...
2: Úgy ejtették a nevemet. Ré, pont. És Ferenc voltam, mert mondom, senkit nem szólított keresztnevén a tanár. Csak engem.
1: Honnan datálódik a ti ismerettségetek?
2: Már foglalkozott filmmel a Tamás, és nagyon is a kisajjában volt, hogy akkor is producer lesz, de egy könyvkiadójuk volt a barátaival, és fölfigyeltem egy könyvre, és fölhívtam a kiadót.
3: Szeretném. A kiadót, engem hívtam.
2: Hát te vetted föl, mert ketten voltak a kiadóba. Én akkor nem tudtam, azért hittem, ez egy nagy könyvkiadó, és akkor fölvette a telefont, és mondtam, hogy hát mit szeretnék, engem orzasztan tetszik ez az ötlet. És akkor leültünk, találkoztunk, és ez olyan volt ez a találkozás, mint hogyha én 10 éve, vagy mit tudom én, gyerekkorom óta ismertem volna. Biztos, hogy van minden embernek ilyen szituáció az életében.
3: De a fogadófél ezt másképpen éltem meg, mert nekem csöngött a telefonom, idegen szám, fölvettem, és mondta, hogy Rófusz Ferenc vagyok. Hát, és gondolkodtam, hogy melyik haverom viccelődik. És azt mondta utána, én követtem el a legyet. Mondtam neki, hogy én tudom. De még akkor is gondolkodtam, hogy a hanghordozásból, meg az intonációból kit ismerek fel.
1: Tehát először nem hitted el, hogy valóban ő az.
3: Hát azért az ilyen valószínűtlen, hogy egy Oscar-díjas filmrendező betelefonál mindenfajta előzetes jelzés.
1: Nem egy menedzsere, nem egy szervezője, egy szerkesztője.
3: Hát én természetesen ismertem a Rófusz életművét, és nagy rajongója voltam, amiről nem tudunk majd később beszélni, és nagyon megtisztelő volt egyébként ez a telefon, és abból szerencsére egy nagyon hosszú és jó barátság alakult ki. Voltak ebben a barátságban közös munkák is, amire máig is büszke vagyok, de pont a Réka mesé sorozat, amivel megkezdtük volna az együttműködést, az nem teljesedett ki. Ez egy gyermekeknek szóló, a betegségeket bemutató mesekönyv sorozatra épült animációs film lett volna.
2: Nagy kár, hogy nem, mert tényleg minden gyerek az orvostól mindig tart. Én kint se láttam ilyen sorozatokat, hogy a gyereket erre felkészíteni, hogy ha orvoshoz viszik.
1: Ha már Ferenc említette az előbb itt ezt a érdekesen sikerült Oscar-díj átadást, nagyon érdekes történet, hogy az első magyar Oscar-díj, amit egy olyan ember vehetett át, aki itt van Magyarországon, ugye voltak korábban olyan magyarok, akik magyar származásúak és Oscar-díjasok, de ez egy Magyarországon készült műért kapott Oscar-díjat, maga az alkotó nem vehette át személyesen. Mi volt az indok, hogy téged oda nem engedtek ki erre az Oscar-díj átadásra?
2: Hát nagyon sok fiatalnak már elmeséltem. El szoktam elmenni gimnáziumba ilyen pályaválasztás előtti diákoknak vetíteni és beszélgetni. Ezek nem hiszik el.
1: Azt
2: hiszik,
1: hát azt hogy, a világot nem lehet elképzelni.
2: Hát látják,
1: igen,
2: hogy ez egy idősebb emberke, ősz a haja már, és most mond valami lehetetlen dolgot, hogy ami, hát hogy történhetett ez meg. Akkoriban ez nem velem, a Jankovics Marcell úr ügy megtörtént, mert a Sziszifusza is nominálva volt, ő se volt kint, ő is nyerhetett volna. Nem tudom, mi lett volna, akkor lehet, hogy jobb lett volna, hogyha akkor nyer, az jó lett volna nekem, mert akkor biztos, hogy ezt a tréfát nem csinálják meg velem. Én se akartam elhinni, mikor fél évvel előtte kint lehettem, mert ott tovább mutatták be lényegbe a filmet, uh-huh. ott vetítették először.
1: A Légy című alkotásról beszélgetünk, 1981.
2: És addig én, hát első fesztivál volt, amire lényegbe kiutazhattam, és még megdöbbenésre vettem észre, hogy ekkora vászon is létezik a világon, nem csak akkor, ami a Corvin moziba van, és az első sorba ültették le a vetített filmeknek a rendezőit, és ez úgy volt a ceremónia, hogy bejelentették a filmet, lement a film, utána föl kellett állni, és egy spotlightot rávilágítottak, és akkor hát, hogy közönség hogy fogadja. És elkezdődött a film, és megrémült ekkora vászna meglátni ezt az egész dolgot, amire nem volt semmiféle visszajelzésünk, tehát egy teljes vakvezetés volt, mert addig a Pannonia filmstúdióban, a Hűvösvegyi úton megnézhetők egy háromszor akkora vetítőben, mint ez, a kollégákkal, meg hangkiselemérrel és a rendezőkkel. Az ördög se tudta megmondani, hogy hogy fogják fogadni, mert ez volt az első rajzfilm lényegű a világon. Addig a Disney is úgy csinálta, hogy volt a háttér és egy aranyos figura mozog egy, vagy több, vagy száz, és azóta az animációs film. Most jön egy ilyen őrült 34 éves pasas Kelet-Európából, hogy nincs karakter, csak háttér.
1: Maga a címszereplő sem igen, látszik
2: hogy
1: benne.
2: Fogadják? Nem tudta senki. Mikor beválogatták az Ottawai Filmfesztiválra, mondta a stúdió vezetőség, hogy hát nézd, finanszírozni nem fogjuk a repülőjegyet, kimehetsz, hogyha elintézik, hogy lesz egy szolgálati útlevelem, és a barátaimtól kölcsön kértem pénzt, mert két évig rajzoltuk ezt a filmet, hát akkor mondtam, hogy akkor elmegyünk. És elkezdődött a vetítés, elkezdtek ordítani és fütyülni a közönség. Én akkor még nem tudtam, hogy ez a
1: tetszés jele, vagy a nem tetszés
2: jele. Hát ilyen fogalmam nem volt, hogy mi ez, hanem én úgy éltem ezt meg, hogy ez kudarc, megbuktunk. És egy ilyen idióta vagyok, hogy ez én még kölcsönkérek. Hát ez akkoriban volt, mint tudom, majdnem 60 ezer forintban, akkor 80 ezer forint volt egy Lada.
1: Hát igen, na 2000 akkor, forint volt egy havi kereset. Igen.
2: A saját kudarcodat, hát mondom, ez ilyen önkínzást, ilyen hülyeséget bevállalni, csak én tudok. És ott égtem végig, pedig 3,5 perc, de én azt hittem az örökké valóság, és egyre jobban ordítottak, és fütyültek. Hát mondom, kifütyültek, fotballmeccs, ugye? Kifütyültek, az a hülye bíró, hát tudod. Na most vége lett, és akkor hát én teljesen mondom, én még itt föl kell állnom, rám fognak világítani, lehet, hogy megdobálnak valamivel. És ahogy fölálltam, mellőlem fölállt egy ilyen 2 méteres pasas, és engem átölelt, de komolyan azt hittem, hogy örökbe fogad, nem értettem, hogy most mi van, miért örül ez ennyire? Én itt megsemmisültem, ez meg örül. És akkor mondta, hogy a Disney miért nem vette föl ezt az ötletet? Ott volt a földön. Hogy nekik nem jutott az eszükbe, akkor tudtam utána meg, ez a Disney utolsó élő animátora, Bill Little John, és hát az öreg, hát ez fantasztikus. És akkor eszméltem rá, hogy ő tudta, hogy én mit csináltam, én még mindig nem tudtam, hogy mit csináltam. Hogy ez működik. És akkor megkapta a közönségdíjat, meg a kategóriába a díjat. Ezek után engem ez a Bill Little John meghívott Amerikába, és voltam olyan harcos figura, ha már ennyi pénzért vettem egy jegyet, hogy akkor kértem egy amerikai vízumot is a kanadai mellé. Megadták, érdekes volt. És akkor ő meghívott Los Angelesbe, és engem egy ilyen véres kardot végig hordozott. Mit akarsz, Hanna Barbarát, hova akarsz menni, mindenhova vitt engem, és 3 hetet voltam körülbelül, és úgy jöttünk csak haza. Tehát egy fél évet szerepelt lényegűen fesztiválokon a film. Megnyerte azokat a fesztiválokat, hogy automatikusan bekerülhet a nominációhoz. És azért volt számomra érthetetlen, hogy az ördögben az, hogy fél év után én nem mehetek ki. Mert mit mondott a stúdióvezetés? Hogy esélytelen vagy két kanadaival szembe.
1: Azért nem akartak téged kiengedni, mert hogy szerintük nem volt esélye a filmednek nyerni.
2: Hát addig nem nyert magyar animációs film soha Oscar-díjat. Mindig nézték, hogy mi az üzenet, mert Kelet-Európából főleg olyan animációs igen. filmek is mentek, amiket ők vadásztak, hogy mi az üzenet. Tőlem is azt kérdezték meg a művészeti tanács, amikor először beadtam a filmet, a pártitkárnőnknek az volt az első kérdése, hogy ki a légy, és ki az, aki kergeti. Meglepett a kérdés, nem gondoltam erre, hogy ilyesmiket ott földobnak.
1: De egyébként volt ilyen hátsó üzenete?
2: Volt. Ha a filmet megnézed, és elmondom azokat a pontokat, amiket az átlag néző nem vesz észre. Tehát az én rajzoltam olyan ablakot, hogy nincs rajta kilincs, és kergetik a legyet, meg rajzoltam, hogy egy madár egy kalitkában, de ott van még az ablak, de nincs kilincs, és kint van a szabad világ. És azért volt meglepő számomra, hogy lényegében megengedték, és átment úgy a film, hogy aki zümmög, azt feltűzik. Mert azért 3 fél percig kergetik, de a végén agyon csapja az üldözőt. Nem látjuk se a legyet, se az üldözőt soha. És mi még csináltunk egy olyan durva változatot. Volt egy kollégánk, aki ült a szobába, és azt mondta, figyelj ide, ez egy hülyeség, amit itt csináltuk már 1,5 éve. Mi lenne, ha ez a légy szembefordulna, és agyon csapná ezt a Frogert, aki itt üldözi őt? És mondtuk, te zseniális az ötleted, de hogy mennyire ostobák voltunk, akkor én azt mondtam, jó, oké, még van hátra egy kis idő, de most megváltoztatjuk a film végét, mert az eredeti filmben az van, hogy végül lecsapják és betűzik a bogárgyűjteményes dobozba. Tehát aki zümmög, vagy betűzik. Ez meg az volt, hogy szembefordul, egy iszonyatos csattanás, egy, látjuk egy pillanatra, akkor látjuk először az üldözőnek a szemét, a megdöbbent szemét, mert itt egy légy, képzeld el?
1: Igen.
2: És elsötétedik a kép, hát meghalt a kamera. Akkor egy darab csönd, és egyszer csak elkezdi újra próbálni a szállat, és kivilágosodik a kép, és látjuk, hogy él a kamera, tehát a légy él. És oldalt néz, és látjuk, hogy ki van fektetve a fickó. Megcsináltuk így a filmet, és volt a vetítés, az is úgy zajlott, hogy a rendezők beültek a vetítőbe, Matolcsi György, a stúdió vezető is bejött, hang is elemér. Ezt levetítettük, ezt a véget, tehát nem azt csináltuk meg, ami el volt fogadva, hanem ez. De én nem is értem utána, hogy bolondok voltunk, meghibbantunk, vagy mi, mert ezt a kész filmet mindig a minisztériumba be kellett utána küldeni. Nem elég volt, hogy a Pannoniába elfogadták, ott elfogadták a storyboardot, akkor azt kellett átadni filmbe. És hát levetítettük, néma csönd, látom Matolcsi György igazgató, kiment, az úgy becsukta az ajtót, hogy ilyen maradandó élmény maradt neki. Én tudtam, hogy hát talán 10 percen van, hogy az irodájában meg kell jelenni, és akkor fölmentem, leültem, és azt mondta, hogy neked elment a tökéletes eszem, hát hogy gondolod ezt? Hogy lehet ilyen hülyeséget csinálni? Hát ezt nem lehet beküldeni a minisztériumba. Azonnal ki kell javítanatok, és azt kell megcsinálni, mert el van fogadva, ami aztán végül is Oscar-díjat kapott, de lényegében ezt a negatívot eltüntették. Följött a titkárnő, és azt mondta, hogy a rajzokat tessék odaadni.
1: Tehát, hogy nem csak, hogy nem engedték, hanem meg is semmisítették, meg véletlenül
2: és ez nagyon érdekes volt, mikor 25 éve volt, hogy nyertük az Oscar-díjat, és akkor az operatőröm kitalálta, hogy csinálunk egy ilyen ünnepséget, és levetítjük ezt az első verziót.
1: Igen.
2: És elment a archívumba, elment a moképhez, minden. Egy hétig nézte a fémdobozokat végig a raktárokba, azt mondta, nem érdekelt, hogy nincs ráírva semmi, akkor is kivette, kiúzta a filmeket, megnézte, és nincs meg a kópia, nincs meg. Pedig nem szabad a null kópiát, nem szabad eltüntetni. Az első kópiát soha nem szabad, azt archiválni kell minden egyes filmnél. Tehát erre van egy ilyen szabály.
1: Hát igen, ezért van az, hogy a betiltott filmek is egy idő után elő tudtak
2: és
1: kerülni.
2: Nincs, eltüntették, és amikor följött ez a titkárnő, hát azért annyi időnk volt ott a szobában még, hogy azért nem voltunk mi olyan teljesen agyalágyultak, hogy majd ha jön a hölgy föl, mert föltelefonált, hogy jön a rajzoké, és akkor megbeszélik, hogy többiek addig ott úgy ügyeskednek, hogy én jelenetből 6 rajzot ki tudtam venni belőle, 6 szelet. Az megvan nekem, ahol a pacák fekszik és ki van terítve. Aztán lényegében így eltüntették, és akkor utána még dolgoztunk 3 hónapot, hogy befejeztük az eredeti véggel, és utána úgy került ki ott tovább.
1: Konkrétan az Oscar-díj átadásról szeretnék most a folytatásban beszélgetni. Jó, egy rövid szünet után folytatjuk Rufus Ferenccel és dr. Kollárik Tamással itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Rufusz Ferenccel és dr. Kollárik Tamással beszélgetünk. Én ismerem ezt a sztorit, utána is olvastam, meg is vagyok döbbenve, hogy az, aki az Oscar-díj várományosa, az nem lehet ott a teremben, és izgulhatja végig azt a pillanatot, hogy most akkor kinek a nevét olvassák fel a borítékból. Ugyanakkor egy magyar küldöttség ott volt, tehát, hogy amit te az előbb mondtál, hogy úgysem esélyes a film, ezért te nem menj ki, de közben valakik mégiscsak kimentek.
2: Hát mert akkor volt nominálva a Bizalom című film Szabó Istvántól.
1: Aha.
2: Az idegen nyelvű kategóriába. Előbb is vetítették volna, előbb lett volna az eredmény hirdetése, mint az animációsnak, de valahogy fölcserélték itt a kategóriát, és ezzel a bizalommal hát többen kiutaztak, még Andorai a színész is kint volt, valami 8-an vagy 10-en mentek ki. Később tudtam meg azt is, hogy lényegében 3 ember mehet még az Oscar nominációnál, és a helyemre volt szükség, erre a 3 helyre volt még szükség.
1: Tehát ők jobban hittek abban a filmben?
2: Ők abban hittek, hogy annak biztos, hogy van esély. Nekem azt mondták, hogy esélytelen vagyok én 2 kanadaival szembe.
1: Ezért a helyeden mentek mások.
2: És mentek mások, és gondolták, hogy hát ez nem fog úgy, hát hogyha a Pannoniában is azt mondták, hogy figyelj, esélytelen vagy, nem fogsz nyerni. Hát ebbe aztán az volt a legnagyobb csavar, hogy akkor volt, hogy a régen ellen volt a merénylet, és 4 nappal elhalasztották az Oscar ceremóniát, és még ráadásul akkor a Magyar Televízió nem közvetítette az Oscar-t. Magyar Rádió is 2-kor jelentette be, nekem a Szabad Európa Rádió sokkal előbb jelentette, mert reggel 8-9 óra felé az ágyba fekve el tudott képzelni ezt, hogy pizsibe ottan gubbasztasz, és egyszer csak bemondják a nevedet, hogy te nyerte egy Oscar-díjat. Hát azért ez egy kicsit más, mint amikor azt föltépik azt a borítékot, tudod, és ott izgulsz a smokingodba, ott a
1: na, majd most. De és akkor ebből a bizottságból, a Magyar Bizottságból valaki felment a színpadra, és átvette helyettet az,
2: igen, ők azért sokkal profibbak voltak, mert aki átvette helyettem a Dósa Jelvtárs, kétszer is megkérvényezte, hogyha a film nyerne, akkor átveszik. Elutasították. Kell egy orvosi papír, hogy én beteg vagyok, aha, vagy valami. Szóval ezt igazolni kell, hogy miért veszi át valaki helyettem. Bármit lehet kérvényezni, de ezt le kell papírozni. Na most őt elutasították, és dacára ennek, mikor ha megnézed az eredeti felvételt, ott a Margot Kidder, mikor kihirdeti, hogy nyertes, meg menne tovább a ceremónia, és egyszer csak megszólal, de hát nem, mégis itt van, mert ő mégis akkor fölállt, gondolt egyet, és kiment. És akkor megköszönni, hogy egy kisfilm is lehet nagy, szóval remekül, csak ő volt akkor 62, meg voltam 34. Na most ez a bizonyos Bill Little John, ez akadémiai tag.
1: Aki ölelgetett téged.
2: Aki ölelgetett.
1: Ott, és Kanadában.
2: Az meg nézte ezt az egész munkát, tudta, hogy a légy nominálva, igen, van. Hát azt mondja, Ferenc itt volt nálam fél évvel ezelőtt, egész jó állapotban volt. Hát hogy az ördögbe változott ez meg ennyire, ez a pasas? Hát ez nem lehetett, nagy fekete szemüveg, 62 éves ember, nálam 2 fejjel alacsonyabb. Hát ez hogy került ide, ki ez? És ez jelentette. És akkor visszavették tőle. Hát el tudod képzelni, hogy szállodába kijönnek, és mondják, hogy hát ezt,
1: ha igen,
2: ezt
1: valami,
2: ad vissza.
1: De, na de akkor és utána te kiutazhattál?
2: Nem, ez nem volt az olyan egyszerű, mert visszavették tőle, és akkor a másnapi újságoknak a címlapján volt, nekem megvannak ezek az újságok. Még a Toronto Star-ban is ott volt a főszereplő, mert hát milyen az akkori médiát, most már azóta mi is megtanultuk, hogy milyen főcímek lennek, és mire kell ráugrani rögtön, és akkor ez egy esemény volt, hogy hát az imposztor ottan mókázott, és hát ott van az újságon, tudod, hogy átveszi meg, hát azért foglalkoztak vele, mert ez egy sztori volt.
1: Na de hogy került aztán végül hozzád?
2: És akkor úgy, hogy mikor én itt az ágyból ébredtem, és akkor bementem a Pannoniába is, és akkor másnap kijött a Zugligeti úti amerikai követségről egy kulturális attasé, de hogy honnan tudták a címet, és hogy tudták, hogy én ott lakom, és tudták, hogy jöttem, és pasas, és gratulált, és mondta, hogy megőrzik, és szeretettel várnak. Hát ő úgy gondolta, hogy én másnap megyek ki Ferihegyre, és hát várta, ki hónapot vártak, mire én ki tudtam menni, mert akkoriban ez úgy volt, hogy a Pozsgai volt a kultúrminiszter, és akkor az is fogadott, és akkor én mindenkinek elmondtam, hogy én szeretnék kimenni, ha már így alakult az életem, és akkor mondták, persze, minden lesz, nem nyugalom. És akkor ilyen szolgálati utat kellett megtenni, levelet kellett írni mindenhova, én is ezeket betartottam, és akkor a végén elvesztettem a türelmemet, mert Matolcs is ígérte, hogy igen, ki fogsz menni, minden rendben lesz, nyugodj meg, csak mindig azt kérték, hogy ne hőbörögjél. Mert milyen egy 34 éves pasas, hát hőbörgünk, hát nem? Nem történt semmi, és akkor nagyon elvesztettem a türelmemet, és írtunk egy levelet, elmentem a postáról, a lakástörlesztést is fizettem, és ott beadtam, az idős kis néni ült ott egy személyes postára, és az megnézte, és mondom, ajánlva szeretném feladni a Kádár titkárságra ezt a levelet. Jaj, azt mondja, baj lesz, azt mondja, baj, hát egy rutinos volt ott. Megvan mai napig nekem a ajánlott levél, amit feladtam. Elolvasta Zsófi, és azt mondta, hogy te maramázlid van, hogy téged nem csuktak le. Hát hogy lehet ilyen dolgot leírni? Hát mondom, hát elvesztettem a türelmemet, és akkor elment a levél, pár napra rá, hát nyilván megkapták, megint csöngettek, csak most nem az amerikai pofa álltott, hanem egy szintén öltönyös nyakkendőbe, és akkor gyorsan még kinéztünk az ablakon, és láttam, hogy Lada állt ott, nem egy ilyen DT-s kocsi, és akkor azt mondja, hogy adjam oda a szolgálati útlevelemet. Odaadom, hát úgyse érvényes, nem tudok vele sehova menni. Jó nézett ki, de hát mondottam, vigye el. És akkor mondta a feleségem, hogy figyelj, az életben mi sehova nem utazunk ezentől. Hát ezt te most megcsináltad. Egy levél ütős volt, remek, ügyes vagy.
1: Elintézte.
2: Elment a pasas. Eltett egy hét, megint csöngetnek. De komoly, ez így zajlott. Agyrém. Megint a pofa volt. Megint ugyanott volt ez az úriember. Azt mondja, odaadja az útlevelemet, és azt mondja, jó utat kíván. Néztem, azt mondja, itt van benne a vízum, kinyit. De mondom, ne haragudjon, én nem írtam alá semmiféle papírt. Én nem adtam be, akkor mentem ki fél évvel ezelőtt, mind a két bátyám, az öcsém, hol dolgozik, mit csinál, hol voltunk, merre járkáltunk, hányos lába van, hát mindent beírtunk. Hát mondom, én ilyet nem írtam alá, nekem ez az útlevél, hogy lehet ez az... Azt szeretné maga ebben ne foglalkozzon, jó utat szeretnék magának kívánni. Akkor volt $120, borza, jogdíjból nagyon gazdag fiú voltam, és akkor bementem a Matolcsi elvtárshoz, úrhoz bementem, akkor robbantott a bank, hogy én megkerültem a szolgálati utat, és hogy ezt én hogy gondolom, de hát a útlevél ott volt, szóval azért felül voltak ők már írva, akik engem csitítgattak, és akkor így elmehettem az akadémiára átvenni az Oscar-díjat.
1: De akkor már nem ott csinnadratta, hanem ott nyilván csak vádották.
2: Nagyon meg voltak sértve, mert a két hónap alatt azért lezajlott. Én találkoztam a Dósai elvtársával, és aki így visszahozta a meghívómat is, azt a díszes meghívót, az is valami le volt idva, vagy nem tudom, mi történt vele, pesgőztek biztos, és azt is így elém tette, és én akkor elkövettem egy ostobaságot az életembe, hogy azt mertem mondani ennek a mindenhatónak, mert tényleg élet-halálúra volt, és akkor azt mondtam, hogy maga egy nagyon ízletlen tréfát csinált velem. Na most ezt ő megjegyezte, de akik még ott voltak a irodában, azok is megjegyezték, de én egy nagyon későn érő típus voltam, mert eltett majdnem 4 év, mire én rájöttem, hogy hát ezért egy csapdában vagyok. Egyedi filmet csinálhatom, de...
1: Mindez mit jelentett Magyarországnak, meg egyáltalán az Oscar-díj, meg hova helyezett minket, meg téged, ezzel folytatjuk. Jó, a folytatásban. Rófusz Ferenc és dr. Kollarik Tamás a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Rufusz Ferenccel és dr. Kollárik Tamással beszélgetünk, és most azért Tamás szólítom meg, mert hogy te meg ezt nyilván jól el tudod mondani, hogy amint aztán lett egy Oscar díja Magyarországnak, és lett egy Oscar díjas alkotónk, az valahogy a magyar filmipart elkezdte felfelé húzni, jobban kíváncsiak lettek-e ránk, egyáltalán Ferencre jobban kíváncsiak voltak-e, megnőttek-e a lehetőségei Magyarországnak, vagy Ferencnek konkrétan?
2: Nagyon jó a kérdésre, hogyha szabad onnan válaszolni, az Oscar-díjak történet és a magyarok, a magyar filmes történet az egybefonódik. Az első Oscar-díj átadás 1929-ben volt, erről még nincs is TV felvétel, de ott már rögtön két magyar, aki oda került az Oscar közelébe. Az egyiket William Foxot, aki a 20th Century Foxot alapított, az első magyar származású hivatalos Oscar-díjasnak tekintjük, de Cukor Adolf Paramount Pictures stúdiójának a filmje is Oscar-díjat kapott, de Cukor Adolfot sok filmtörténész nem tekinti még Oscar-díjasnak, mivel csak a stúdió kapott Oscar-díjat, és ezt követően a magyarok folyamatosan ott voltak az Oscar-díj átadókon. Egészen fantasztikus a magyar filmtörténet. A magyarok nélkül nem így néz neki Hollywood. Ugye tudjuk, hogy a kelet-európai osztrák-magyar monarchiából származó bevándorlók hozták létre magát Hollywoodot. Cukor Adolf és William Fox ebben vezető szerepet vitt. De visszatérve Ferencre, meg a 70-es évekbe. A 70-es években azért a magyar film az, szabad ezt a szót használni, bomberős volt. 1968-ban Fábri Zoltánnak a Pál utcai fiúkját, amit ma is mindenkinek szeretettel ajánlok, mert egy fantasztikus film már Oscarra jelölték, és ahogy Ferenc is mondta, Jankovics Marcel 74-75-ben a Sziszifusszal Oscar jelölést kapott, utána Aranypálmát kapott a Küzdőkér, nagyon-nagyon zseniális rövid filmek készültek, és nagy egészestés filmeink is odaértek. Ugye Ferenc volt az első, aki Oscar-díjat kapott

0: Magyarországból, mert nem kapta meg azokat a lehetőségeket a stúdiótól, a magyar filmes igazgatástól, hogy egész estés filmet készítsen. Egyébként a filmtörténészek úgy számolják, és erre nagyon-nagyon büszkének kell lennünk, hogy több mint 45 magyar származású Oscar díjas van, és több mint 25 csillag van ezen a hírességek csillagtányán, ami konkrétan magyarokhoz köthető, vagy magyar név szerepel rajta. Ha már Ferenc itt van, akkor Csupó Gábor nevét mindenképpen ki kell emelni, mert Csupó Gábor volt az, aki egyébként Ferenccel elment erre a bizonyos második Oscar-díj átadóra. Most készítettünk egy könyvet, hogyha megengeded, Budapest Hollywood
1: cím. Igen, arról majd külön szeretnék is beszélni.
0: Van benne egy fantasztikus kép, hogy ott ül egymással szemben két ugye, filmes legenda, Csupó Gábor 23 Emmy jelölt, Rófusz Ferenc ugye Oscar-díjas, és az Oscar-díj átadó után egy ünnepi ebédet fogyasztanak el, most ebben az ünnepi ebédben egy ilyen kigombolt ingben, aztán Csupó ing nélkül egy ilyen kemping asztalnál a gyors étteremből hozott, nem tudom, miből
1: falatoztat,
0: tehát megadták a módját, hát ilyen körülmények között indult az ő karrierük.
1: Addigra Csupó Gábor már ő 70-es években diszidált,
0: 70-es évek legvégén ment ki, még akkor igazából indult a karrierje, ezt követően robbant ő óriási a Simpson családdal, majd utána a Rugrats-szel, ugye neki ez a két csillag is van, a Simpsons meg a Rugrats csillagát. Csupó Gábor olyan magasságokba emelkedett a filmtörténetben, amit nagyon nehéz is Magyarországról pontosan bevérni.
2: Ő volt az lényeg, amit mi a Léggyel csináltunk, hogy ő is csúnya fenékbe rúgta ezt a Disney stílust, mert ő egy olyan revolutiont végzett technikailag és dizájnba a Simpsonnal, hogy senki nem merte addig azt megcsinálni. Tehát mindenki lényegében valahol majmolták a Disney-t. Az legalább egy olyan bátorság volt, nem nagyobb, sokkal nagyobb, mert ott akkora pénzről volt szó, mert utána, mint tudom, azt mondták, itt van 6 millió dollár, és csináljátok a sorozatot. Tehát ott ezt jelentette, hogy bejött nekik ez a váltás. De az egész szakma szinte sokkolta őket, hogy ezt meg lehetett csinálni, és ezt a Gábor megcsinálta.
0: De már a Walt Disney is, hogy nemzeti büszkeségünket tudjuk fokozni, egy magyar származású producer hölgynek köszönheti a sikereit, akit úgy hívtak, hogy Winkler Margit. És Winkler Margit volt, aki először lehetőséget adott annak a Walt Disneynek, akinek annyira nem ment akkor jól, hogy Kansasból utazott Winkler Margit hívására Los Angelesbe, eladta a fényképezőgépét, hogy ugye tudjon utazni, és 3 évig Winkler Margit producer asszonynál dolgozott Walt Disney, és amikor aztán elváltak az útjaik, akkor ugye a Winkler által ellenőrzött cégnél maradtak a kreatív jogok, és nagyon érdekes filmtörténet adalék, hogy ezután ugye a Walt Disneynek új figurát kellett kitalálni, és kitalálták a Mortimer egeret, amire mondta a felesége, hogy szuper az egér, csak nem jó a név, és hogy inkább legyen egy vicces neve, így lett Mickey egér. Tehát, hogyha úgy tetszik, akkor még a Mickey egér létrejött, és átételesen, de magyaroknak köszönhető. Egyébként Hollywoodban és a filmtörténetben mi is, amikor kint voltuk, tapasztaltuk, hogy a magyarok tényleg ott vannak minden mérföldkönnél. A 10-es években azt mondták, hogy a második nyelv az angol az amerikai filmgyártásban, mert az első a magyar volt.
1: Most kezembe vettem, lihegek is ezt a könyvet, amiről Kollari Tamás már beszélt, ugye ezt Takó Sándorral közösen alkottad meg. Budapest, Hollywood, magyarok, akik beírták magukat az amerikai filmtörténetbe. Hát én még ilyen nehéz könyvet életemben nem tartottam a kezembe.
0: Én biztos vagyok benne, hogy ez a könyv kötet alkalmazás, arra, hogy erősítse a nemzeti önbecsülésünket, mert a magyarok nélkül, és ez nem túlzás, nem így néznek ki az álomgyár, nem így néznek ki Hollywood, és a világ filmgyártása sem. Nagyon érdekes az egész keletkezés történet, és hogy egészen biztos Cukor Adolf, aki magyarul beszélt otthon, Kaufmann Lottinak hívták a feleségét, 14 évesen vándorolt ki, egy szót sem tudott, angolul 40 dollár volt a zsebébe varva, és egyébként azt írja az emlékirataiban, hogy amikor rossz kedvben volt, és akkor már szupersztár volt, az angol királynő fogadta, akkor bezárta a feleségem a konyhajtót, és otthon magyaros ételeket főztünk, hogy megnyugodja. Mert ez a Cukor Adolf, aki tényleg 14 évesen rokonok nélkül, angol nyelvtudás nélkül ment ki, hozta létre azt a Paramount Pictures-ot, ami ugye a világ legnagyobb filmes vállalata volt, a 20th Century Fox mellett, amit egy másik magyar bevándorló hozott létre. Hogyha végig gondolják, hogy micsoda út van egy ilyen srác mögött, aki később, 1949-ben azért kap Oscar-díjat, illetve úgy hívják ki a színpad, hogy az amerikai játékfilm atya. Azért az amerikai játékfilmé, amiről az amerikai történészek, filmtörténészek is azt mondják, hogy az amerikai játékfilm többet tett az amerikai létforma elterjesztésért, mint az amerikai katona. Ha belegondolunk, hogy a filmnek micsoda ereje van, micsoda társadalomformáló ereje van, ezt Cukor Adolf és William Fox hozta létre, akkor egészen lenyűgöző a magyarok szerepvállalása, de hát még bőven lehetne folytatni.

0: hallgatni ezt a sort. Nagyon érdekes, Sándor Pál és András Ferenc, aki már nincsen közöttünk, egyszerre mondta azt a mondatot, ami nagyon megragadt a fejembe, hogy a magyar nem csak lóra, hanem filmre termett nép is. Csak egy példát, ha megengedtek, hogy Kertész Mihály készítette azt a filmet, ami ugye 1944-ben Oscar-díjat kapott, a Casablanca című filmet, amiben ugye több magyar színész játszik, tele van magyar kulturális utalásokkal, New York kávéházra, meg ide-oda. Világ egyik legjelentősebb filmalkotásának hívják, nincsen filmtörténész a világon, aki a top 10-ben elrakná bele ezt a filmet. Sőt, hogyha a Harvard Egyetemre, ugye erről szól a legenda, be akarsz kerülni a közösségi körbe, akkor a Casablanca kvázi kötelező olvasmány. Hogyha megengedtek egy mondat, mert keveset beszélünk szerintem azokról a köztünk lévő szupersztárokról, akik nem is tudjuk, hogy mekkora alkotók. Koltai Lajos például az operatőr, akinek a nevéből ugye egy főnévi, angol főnévi igenév lett a világosítás, a Lajosink. Koltai akkora név az operatőrök között, mint Messi a futball világában, szóval ezek hihetetlen nagy alkotók.
1: Egy körünk még van, arra leszek kíváncsi, hogy mi az, amin ti most közösen dolgoztok, jó? Rufus Ferenc és dr. Kolarik Tamás a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Rófusz Ferenccel és dr. Kollári Tamással beszélgetünk. Azért gondoltam, hogy ti dolgoztok valami, mert az elképzelhetetlen, hogy amikor ti találkoztok, akkor csak a teniszről vagy a fociról beszélgessetek. Tehát, hogy kell valami közös, amit mi akár mozinézők, vagy akár könyvolvasók, aztán később élvezhetünk.
2: Én jelenleg is dolgozom egy filmen, mert én a Léggyel kezdtem a háttér animációval. Mm-hmm. Kiagyaltam azt, hogy én ezzel szeretném befejezni, hogy szintén csinálnék egy szubjektív kamerát. Mert azóta se csinált senki, hogy egy komplett filmet szubjektív kameraként megcsinál. Én meg voltam győződve, hogy ezt fogják utánozni, és boldog-boldogtan fogja csinálni, de mikor Kanadába is kimentem, akkor is ott rájöttem, hogy azt mondják, hogy ez lökött, aki ilyen csinál. 4000 rajzolt rajzol, mint tudom, a Légynél, úgyhogy mindent lerajzolsz, hogy itt lerajzolom a képet, odébb megyek, ennyit a kamera, újra megint mindenkit, mindent a csillárt, mindent megint. Azt mondták, hogy ez nem épp esző.
1: És te még tényleg rajzolsz, vagy most már te is használod a technikai vívmányokat?
2: 10 órákat szoktam naponta. Én most is kitaláltam valamit ebbe a bizonyos szubjektív kamerámba, de most akkorát változott ez a technológia, hogy most már mindenki szinték táblán rajzol, tehát ugyanúgy vonalban megrajzol mindent, de minden digitálisra válik abban a pillanatban, hogy készen volt és megnézte a mozgást. Tehát ha kész a film, ebből csak egy printet tudok adni valakinek. Tehát ki tudom printelni minden kockát, ha akarom.
1: Igen.
2: Én kitaláltam azt, hogy csinálok ebből a 10 perces filmből, most ez nem 3,5 perc lenne, hanem 10 perc, és a kamera az én szememben van, és ülök bezárva egy szobába, csak kilátok az utcára, tehát a mozgásterületem megváltozott a betegségem által, és csak egy ilyen régi színházi távcsövem van, semmit, mit látok, olyan vacak utca, nincs perspektív, nem látok be sehova, és akkor kitalálom, hogy veszek egy drónt, és elengedem a drónt, és itt van egy irányító a kezembe, és kinyílik előttem a világ, és oda repülök, és oda megyek, ahova akarok, bármit komiszkodhatok, nincs következménye, és ebből lesznek bonyodalmak, ebből az egész dologból, és én abban kitaláltam még azt, hogy kivettem egy jelentet, hogy például repül így az utcába, és van egy ablak, szellőztetik a lakást, már este van, és függönyt fúj a szél, fogom, és hát mondom, gyerünk, berepülök ebbe a lakásba, hát ezt valaki szellőzt, tehát és sötét van, pár lámpa ég a lakásban, és elkezdek repkedni a lakásban, és egyszer találok egy zongorát, és azt elkezdem hangolni, mert a drónnak ilyen két lába van, és elkezdem ütögetni, de a zongorának a lakrészében, ami a billentyűzette mögött vannak, abból látom a lakásnak a hátsó részét.
1: Tehát az tükröződik.
2: Az tükröződik. És a drón is látszik ebbe a bizonyos tükröződésbe, és a duhajkodik ott, iszonyú hangja van ennek a drónnak, mert mi vettünk egy drónt, én el is engedtem otthon a lakásba, borzalmas dolgokat, hogy csinálni. Tehát inspiráló volt a dolog. És ahogy hangol, egyszer csak a tükröződésben látni, hogy kinyílik az ajtó, és egy hölgy kijön a fürdőszobából, mert hogy hát azt itt egyedül van a lakásban, mi az a víjogó hang, és hogy a zongorán valaki szórakozik. Hát egy ilyen Hitchcocki sikoly, és hát a drón egyből menekülőre veszem, én gyorsan kihozom, azt sem tudom, melyik utcában van, azt sem tudom, hol van, és a hölgyem ez még megkezd dolgozni a törölközővel. A kollégáim követelték, hogy látszódjon a hölgy.
1: Hát mondom, hogy nekem ez nem jutott eszembe a tükröződésben.
2: Miért nem szembesítem a hölgye? Igen, nagyon ragaszkodtak ezt. De mondom, akkor olyan karikákat tesznek oda, és akkor ez nem jó. És akkor áttépi a függönyt, és ami pont úgy fújja a szél, hogy takarná, és kimenekül, és akkor megy tovább, és borzasztó bonyodalmakat csinál ez a drón.
1: Mi lesz a cím, azt már lehet ilyenkor tudni?
2: Igen, hogy Private Sphere. És hogy mindent tudnak rólunk, tehát én onnan indultam el ebbe az egészbe, hogy én vettem ezt a drónt, mert végül a drónt kilövik, oda teszik az ajtó mellé, szóval ebből vannak bonyodalmak, mert nagyon sok komikságot kell követek ebből a drónnal, és akkor kitaláltam azt, hogy túljárok az eszükön, és én megrajzoltam ezt a jelenetet, hogy berepül a drón, bosszantja ott a dolgokat, és a hölgyel van a konfliktusa, és ez 450 rajzot kellett nekem megcsinálni, ugyanúgy, mint a Légybe, hogy elkészítettem. Igen, de papíron csináltam meg, grafittal. És megnéztem, hogy a komputereseknek milyen a technikájuk, és én utánoztam le, nem a komputeresek jöttek utánam, én mentem utánuk. Megkérdőjelezték, hogy ebből hogy lesz valami, de addig maceráltam magamat, míg ez, eltaláltam ezt a stílust, és 450 rajzot el is készítettem, készen van már, át is tettük komputerbe, most bekerült ez ugyanúgy a komputerbe, mint a többi anyag, mert ott tudjuk színezni, mert a drón az kékesen lát mindent, én meg mind a Légyből, barna, sárgában van az én világom. Lényegében ezt be tudom keretezni, és ugyanúgy el tudom ajándékozni, mint ahogy most is csinálom, most már 6. éve, hogy minden évben egy eredeti Légy celluloidot bekeretezek, és a jónak lenni a jóba, mindig felajánljuk ilyen pénzgyűjtésre, és mindig ez ilyen licitre kerülnek ezek a rajzok, és hát azért, mikor 450 ezer forintért el kell egy ilyen rajz, ez nekünk egy olyan, mint egy ilyen karácsony. Nekem ott kezdődik, amikor mindig kérdezik, hogy na mikor küldöd be a újabb rajzot, és 6 éve idén is beküldtük. És tavaly is volt egy csodálatos dolog, mert ott a gyermek hospice kórházba gyűjtöttünk, és ott érdekes volt, hogy utolsó napot, mikor lejárt a licit, és egyszerre ütötték le, hogy két embernek egyszerre ütötték le, és azok összeszorogatták, hogy most kié lesz az eredeti étszel, és akkor kértek, hogy tudnék-e gyorsan még egy rajzot bekeretezni a originált rajzok közé, és akkor mondtam, persze, mert hogy majdnem 1 millió forintot tudtunk összerakni a gyerekeknek. Hát most meg a kárpátaljai kárva gyerekeknek, meg sérült gyerekeknek gyűjtünk, tehát bízom benne, hogy idén is vannak gyűjtő szelleműek.
3: Tamáshoz is szól ugyanaz a kérdés, hogy mind dolgozol, vagy mind dolgoztok közösen?
4: Van olyan, amin közösen dolgozunk. Készítünk egy egész estés moziforgalmazásra szánt filmet, ami már elég előre adott állapotban van. Cukor Adolf és William Fox, illetve a filmtörténet kezdeteiről, amelyben a magyarok szerepét erősen kiemelnénk, és ebben nem csak archív dokumentumok lesznek, nem csak külföldi megszólalók, hanem a magyarok is. Ferivel is készítettünk interjút, Koltai Lajossal és Szabó Istvánnal is, és óriási alkotókkal, mint például a McDonald's testvérekkel, ugye akik Pressburger Imre, Oscar Díjas magyar forgatókönyvíró unokái, az egyik a Trainspotting producere, a másik pedig az utolsó Skót király rendezője, Oscar Díjasok és BAFTA Díjasok, na ők már egyébként magyar állampolgárok. Szerencsére velük is készítettünk interjút, és Amerikában nagyon sok izgalmas anyagot találtunk, ezeket mind szeretnénk bemutatni ebben a filmben. Azt gondoljuk, hogy ez a film a könyvvel kiegészülve segíthet abban, hogy a magyar kultúrát még jobban megmutassuk, így felmutassuk, mert hogyha valamire büszkék lehetünk, akkor arra, amit a magyarok elértek a filmtörténetbe, igazán büszkék lehetünk, mint ahogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy részese lehettem ennek a beszélgetésnek. Rófusz Ferenccel egy élő filmtörténelem volt. Az, az igazság, hogy nagyon hosszan el tudnám még hallgatni ezeket a sztorikat, egészen lenyűgöző mellett.
3: Én is csak bátortalanul szólaltam meg néha, mert rá jó lenne, hogy csak beszélne, és mi hallgatnánk. És valószínűleg, ha nem kérdeznék, is tudna mesélni még órákig, mert hogy ezek igazi sztorik. Én hálás vagyok, hogy eljöttél, és meséltél.
4: Én is hálás vagyok, hogy meghívtatok.
2: Még annyit elmondhatnék, mert pont most jutott így az eszembe, mert mindig, hogyha egy nagyon érdekes riportot csináltak az emberre, de nagyon ritka az a riporter, aki megkérdezi, te fie, van valamit, amit kifelejtettél, és el szeretnéd mondani? És akkor mindenki, mikor elmegy haza, meg aki készített, miért nem kérdeztem meg. Mikor végül is kimentem átvenni az Oscar-díjat, és akkor a Bill Little John-nál lakhattam. Aha. Saját teniszpályája volt, Malibu-ban lakott, tehát el tudják képzelni, teniszütő, a táska, minden. És megérkeztem, mit kérdezett rögtön? Az első kérdés az volt, Ferenc, az mondja, mi van a bőröndödben? Hát mi lenne a teniszütő, meg a kis kosztümöm, hát mi lenne benne? Azt mondja, hogy hát hol vannak az originált rajzok? Nem hoztad el? Mondom, miért? Hát azt mondja, csináltunk volna veled egy interjút az Animation magazinba, és akkor még nem volt ilyen internetes őrület, és megjelent volna ez a cikk, hogy a Sunset Boulevardon melyik galériába dedikálod a 4000 rajzot darabonként $50
3: Tehát akkor meg rutintalan voltál ilyen szempontból, hát te, hogy lehet magad
2: eladni. A következő filmethez meg megvan a pénz. És mondom, de mi? Hát aztán Ferenc, ez a merchandising. Én életemben akkor hallottam először ezt a szót, mi az a merchandising. A Disney az minden film után bekeretezték az eredeti hátteret a cellel, és 2000-től 5000 dollárig adták darabonként.
3: Hát meg a figurákat adták
2: mindent,
3: el.
2: Mindent, amit persze. Gyurmán kinyomtak. Fogalmunk nem volt. A János Vitéztől kezdve rengeteg filmből nem maradt meg semmi. Szétfortak mindent meg. Ezt soha nem tudták megvalósítani Magyarországon, ezt a merchandisingot, és vitték el ilyen konténerekbe, akkoriban még cellek voltak, meg ez, ma már minden digitális.
3: Mennyivel másabb a gondolkodásod.
2: Igen, és hogy ezek annyira professzionális, ez Hollywood. Ha az ember ott ért, és a Csupó Gábor is, ott az igaz, hogy igen, van ez a mese, hogy igen, megtörténhet az emberrel az, mert ott is, hogy az Arlinnal, hogy egy tesztet csinálhattak a Simpsonra, és az egész életüket meg tudták alapozni.
3: És milyen jó, hogy ugyanabban a székben már Csupó Gábor is ült egyébként. Én nagyon hálás vagyok, hogy jöttetek, és hogy jót beszélgettünk, vagy hát jót beszéltetek, én meg örömmel hallgattam. Rufus Ferenc, Dr. Kolleri Tamás, köszönöm szépen, hogy jöttetek.
2: Szép estét. Köszönjük a szépen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
5: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Idehaza még soha nem volt olyan meleg, mint ma, 42 fokot mértek. Megnyílt a Biodóm Budapesten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. A kormányfő ismét azt kérte, takarékoskodjunk a vízzel.
6: Nagyon világos és határozott kérésem van minden magyar emberhez. Csak a valóban fontos esetekben szükséges vízhasználatra korlátozzuk az ivóvízfogyasztást. Azt kérem, hogy ezekben a napokban ne locsoljanak ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel, a lehet, halasszák el az automosást, ne töltsenek medencéket, és halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely ráér még néhány napig.
5: Megszaporodtak az áramszünetek az extrém hőségben. A fogyasztás alaposan megugrott, főleg a klímák használata miatt, a hálózat pedig túlterhelt. Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több az üzemzavar. Az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik. A társaság egyúttal arra figyelmeztetett, a következő napokban várható lehűlés és a viharokkal érkező hideg front is okozhat majd hálózati meghibásodásokat. Soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint ma. Az országos és a fővárosi abszolút hőmérsékleti rekord is megdőlt az előzetes adatok szerint. Széchenyben 42 Celsius fok volt, a 11. kerületben Lágymányoson pedig 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsot, 41,9 fokot majdnem 20 éve 2007. július 20-án mérték Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon jegyezték fel, akkor 40,7 fok volt Budapesten, közölte a Hungaromet. Megnyílt a Biodóm a fővárosi állatkertben. A városi oázis a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat, például hulmánokat, baliseregélyeket vagy sarkantyús teknősöket. A 4 évszakos helyszín közösségi térként is működik majd. Holnapra bőven juthat napsütés, de záporok, zivatarok is, akár felhőszakadás is lehet. Még 32-38 fok lesz. Csütörtökön hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, több helyen számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütés valószínű. A hőség csillapodik, napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet egy esernyő, de a nap is előbb bújik, 26-31 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.